A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyöngyike. Egyszer volt, hol nem volt? Élt egyszer az erdő szélén egy rút boszorkány, aki olyan öreg volt, hogy a ráncai a földet verték. A boszorkány gyakran körbejárta az erdőt, hogy gyógyfüvek, bogarak és apró állatok után kutasson. Így történt, hogy az egyik reggel valami fényesen csillogót látott a fűben. Lehajolt, hogy felvegye, ám a ragyogás majdnem elvakította. A boszorkány egy aprócska, de annál fényesebb gyöngyszemet talált a fűben. A vén banya nagyon megörült a kincsnek. El is tette mindjárt a kosarába, és hazasietett, hogy közelebbről is megvizsgálhassa. Legnagyobb meglepetésére, mire hazaért, a gyöngyszem már akkora volt, mint egy tojás.
1: Na hát, ilyet se láttam még a 200 év alatt, amióta űzöm a boszorkány mesterséget,
0: mondta kissé megilletődve. A boszorkány megkocogtatta, aztán mindjárt hátra is hőkölt, mikor a gyöngyszem repedezni kezdett. A gyöngyszemből egy csodálatosan szép lány lépett elő. Mikor a boszorkány felocsúdott az ámulatból, sötét gondolata támadt. Elhatározta, hogy felneveli a lányt, s majd ha eljön az idő, a lány segítségével megfiatalítja magát. A lányt Gyöngyikének nevezte el, s attól fogva a boszorkányt kellett szolgálnia. Hanem a vén csoroszja óvatlan volt, és amikor egy alkalommal Gyöngyike a patakhoz ment, találkozott a vadásszal. A fiatalok csak hamar szerelembe estek, és a vadász elhatározta, hogy feleségül kéri Gyöngyikét. Ám a boszorkány nem adta könnyen a lány kezét.
1: Ugye tudod, milyen értékes ez a lány? Csak is akkor adom neked, ha hozol nekem cserébe 10 mázsa aranyat.
0: Hisz nekem nincs ennyi pénzem, s talán soha nem is lesz, gondolta csalódottan a vadász, és az erdő felé vette az irányt. Miközben bánatosan csatangolt, zümmögés ütötte meg a fülét. Felnézett, és egy aprócska aranyszín bogár repdesett előtte.
2: Ne bánkodj egy percig se, majd én segítek neked. Bízz bennem, megszerzem a 10 mázsa aranyat, s akkor végre tiéd lehet Gyöngyike keze.
0: Döngicsölte a bogár. A vadász óriási nevetésben tört ki.
1: Hogy te? Mégis, honnan veszel te ennyi kincset?
2: Na csak várd ki a végét, ülj le a patakpartra, s meglátod, hogy igazat beszéltem, mondta a bogár, és eltűnt a fák között.
0: A vadásznak meg nem volt jobb ötlete, hát leült a vízpartra és várakozott. Aztán egyszer csak 100 meg 100 apró aranyszínű bogár tűnt fel a fák között, s mindegyik raj egy súlyos aranyrudat húzott maga után. Mindegyik volt, vagy egy mása. Mikor odaértek a bogarak, elrejtették az aranyrudakat a folyóban. Aztán egy zümmögés nélkül elillantak, a vadász meg sem tudta köszönni segítségüket. Törte a legény a fejét, hogy vigye el a rengeteg aranyrudat. De éppen sötétedni kezdett, így jobbnak látta aludni rá egyet. A vadász azt hitte, hogy a patak mélyén biztonságban lesz a drága kincs, ám a gonosz boszorka valahogy mégis kiszagolta az aranyrudakat. Az éj leple alatt odalopódzott a patakhoz, és varázsidalt csepegtetett a vízbe. A főzettől az aranyrudak darabokra estek, majd megolvadtak, és a halak hasára ragadtak. Vihogott a vén banya.
1: Csak nem képzeled, hogy ilyen könnyen odadom neked a lányt.
0: És ott hagyta az alvó vadászt. Mikor a legény felébredt, csalódottan vette észre, hogy eltűnt a rengeteg arany. Aztán észrevette az egyik aranyhalat, és rákiáltott.
1: Hogy merészeltétek ellopni az aranyrudakat?
3: Ne hisz, ebbé voltunk. Ez mind a gonosz boszorka műve.
0: Tátogta a hal.
3: Ha nem tudd meg, itt vagyok a halak királya, s ha most elengedsz, bármit kérhetsz tőlem.
0: Vadásznak megesett a szíve az ártatlan állaton. Nem bánom, mondta, és visszaengedte a patakba. Majd fogta magát a vadász, és bátran odaállított a boszorkány házához. Képzelje, mi történt velem. Szereztem 10 más aranyat, de az éjjel valaki az összeset a halak hasára kente, mesélte.
1: Csak ugyan, milyen szoború eset. Se baj, kapsz tőlem még egy esélyt. Sok-sok évvel ezelőtt elvesztettem egy gyöngyszemet. Valószínűleg a patakba ejtettem. Ha azt megtalálod nekem, tiéd lehet, gyöngyike.
0: A vadász szomorúan ballagott le a patakpartra. Mégis hogyan találják meg egy gyöngyszemet, amit már évek óta sodor a víz? Bústakodott magában, mikor egyszer csak valaki megszólította.
3: Egy percig se aggódj, te legény. Szólok az alattvalóimnak, s hip-hop, megtaláljuk neked az elveszett gyöngyszemet, mondta a hal, és eltűnt a vízben.
0: A legény türelmesen várt a patakpartján, míg néhány óra múlva újra felbukkant a halak királya, és a szájában egy fénylő gyöngyszemet tartott.
3: Tehát csak nem ezt kerested?
0: Kérdezte, és odaadta a fiúnak a gyöngyszemet.
1: Amilyen gyorsan csak tudott, úgy szaladt a vadász a boszorka házához. Fúss, bátor vadász, de a boszorkánnyal nagyon vigyázz!
0: Csiripelt egy kismadár, és a legény még jobban megszaporázta a lépteit. Mikor odaért a banya kunyhójához, betörte az ajtót, és a szoba közepén megpillantotta a megkötözött gyöngyikét és a vén banyát, aki éppen varázsláshoz készülődött. A vadász nem sokat teketóriázott, előrántotta a kardját, és kiszabadította a lányt a boszorka fogságából.
1: Megre próbálj utánunk jönni, különben nem állok jót magamért, fenyegetőzött a vadász.
0: Majd gyöngyikével felpattantak a lovára, és meg sem álltak az üveghegy lábáig. Azóta is boldogan élnek kettecskén, gyöngyike és a vadász.

0: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Vörös Sándor, a tündér. Előadja nektek Gócán Panni, azaz én. Bóbita, Bóbita táncol. Körben az angyalok ülnek. Béka hadak fuvoláznak, sáska hadak hegedülnek. Bóbita, Bóbita játszik. Szárnyat igéz a malacra. Ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, Bóbita épít. Hajnali köt falavára. Termeiben sok a vendég. Törpe király fia lánya. Bóbita, Bóbita álmos. Elpihen őszi levélen. Két csiga őrzi az álmát. Szunnyad az ág sűrűjében.
2: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.

Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mi gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken. Itt például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. A természettel?
Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Hm? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hárta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Furulyás Palkó, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer régen egy szegény özvegyasszony. Annak egy fia, Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek ők ketten. Mikor volt, mit egyenek, mikor nem. Nem volt azoknak egyebük, csak egy kidőlt bedült falu házuk, meg egy kicsin kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni. Addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút meg nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, és legalább lesz egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig. Szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, és megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgál egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, és kevés szél a termet benne. Nem volt, mivel tartsák a borjakat. Ő bizony, gondolja magában Palkó, vásárra hajtja mind a 4-et, és eladja. El is indult a 4 borjúval, de amint az úton mene, szembe jöv vele egy őszöreg ember, és azt mondja neki, te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat a cérte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok egy borjat egy furujáért? Csak adjad, ne félj, nem bánod meg, nem olyan akármilyen furuja ez, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat, a szép veres tarkát, a furujáért. És azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az az őszöreg ember, s azt mondja neki, te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az eleven egeret adom érte. Nagyot kacag Palkó, hát hogy adnék én borjat egy hitvány egérért? Mit gondol, bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik is az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig-addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad még egy borjat. A kedves fehér tarkát, azért az egy egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy nem, az égből esett ele, vagy talán a földből bújt elő, megint csak elejébe állott az ősz öregember. S azt mondta neki, te legény, van ám nekem egy fürge futóbogaram, ez itt mi? Ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte. Nem adom én, bátyám uram, mondta Palkó, de hogy adom, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam már akkor, hogy 2 borjat odaadtam egy furujáért, meg egy egérért. Sose bánd, azt mondom neked, adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed. Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a 3. borjat is. A tiszta vereset, bodros szőke fürtöset. Ment tovább az egy borjúval, ment a város felé, hajtotta az egyetlen borjat nagy búsan. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék azzal az őszemberrel, mert erősen megbánta a vását. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Amint ott nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, forgatta a merészséget a fejében, csak elejébe került megint az öregember, s azt mondta neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok érette egy zacskót. Ezt mi? Nem adom, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az édesanyám szem elé. Csak add ide azt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak. Azt gondolja Palkó, ha már így esett, minek menjek egyetlen egy borjúval a vásárra. Legyen az öregi a 4. borjú is. Pedig ezt a bogár fekete, koromszínszemű borjat sajnálta leginkább. átaladta az öregembernek a borjat, s az ember azt mondta neki: no, fiam, most menj haza, otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaérkezett. Kérdezte az anyja: eladtad a borjukat, fiam? El, édesanyám, el. Hát hol a pénz? Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi? S előhúzta a tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat és az álomzacskót. Háj, mérgelődött az özvegyasszony. Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, és ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, tovább veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának: Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem. Ment mendegélt Palkó hetet-hét ország ellen az óperenciás tengeren túl, ahol a kis kuttafarkú malasz túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király akkor éppen hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor bekövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem alaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, és ő majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek, hogy lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyából a furuját, az egeret, s a futóbogarat, szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furujáját. S hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uram Istenem, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett az egész királyi palota. Kacagott a felséges király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyájába, és szólt az acskónak: aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig. És abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, és aludott édesen másnap reggel 8 óráig egyfolytában. Azon közben felöltöztették Palkó drága szép gúnyába. Amint a király kisasszony fölébredett, megfüröztötték harmadcsöppekben, rózsaszírmával megszárogatták, aranyszőke haját csigákba fésülték, damasszoknyáján villogott az aranyszállal varrott sok szép virág, bársony mellénkén a gyémánt gombok. Nagy lakodalmat csaptak. Az öreg király átaladta leánya kezével együtt Palkónak az országot is. 7 nap, 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények, a leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többé gondja az édesanyjának. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Furujás Palkó című mesét hallottátok.

pont úthengert. Nem jó, mert meleg is van, meg büdös is az az aszfalt. Nem tudom, miért pont úthengert, ezt nem értem. Miért nem targoncát?

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lánnyá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött, és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem! Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odett olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odett elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Muti, hogy rázod az áramzám táncot? Ügyes nyuszi legyél!

Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süli, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepli a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, s amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmat kata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, s mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem parittyázta őket kavicsal, ellenben szénát, magát,

0: virágot vitt nekik, télen az etetőkhöz, meg finom külső darabokat. Misi, trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattanj, zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Üz, Misi, meg csak ment. Vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett, bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség, az öt kis tapsival. Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltem be falom. Jó családból való, rikácsolt a fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel, kifen gígerli, csörögte a szarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő. Ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno. Aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi. Mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Hallod, zsiga, kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gomba paprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásba vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan föléborultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában hatalmas kalapban, 7 mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, 7 országon, na meg még azon is túl.
1: Ez a Mesés reggel, Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jó lesz!

0: vicces volt. Én nem tudok táncolni, de földön a gyökeredzve a lábam. Ez egy pavic volt, én találtam ki.
1: Láj, la la la la.
0: La la la la.
1: Feltoptad a hangulatot, érzem.
0: Igen, igen.
1: La la la.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, s csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged, de fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó király, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett. Mire ideér, kiül. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszél, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzetokádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akúr, a tüdeje meg 100 kovács fújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marcunas oldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máli, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánkodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban állt. Lent a téren most a másik marconas oldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpat sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámult az össze-vissza horpat sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belepüljön egy légy. Az egyik marconas oldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom. S felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak őt felém, végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marconas oldos, üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágás kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marconas oldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, az összes fánkat, kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte, kiáltotta az egyik. Jaj, kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik. Aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét. Így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Jó reggelt, hét alvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ma van a kézmosás világnapja. Ez a nap jó emlékeztető arra, hogy mindig alaposan mossatok kezet. Szappannal, mindenhol jól átdörzsölve, hogy lejöjjenek a kórokozók. Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, televíziós műsorvezető, most én mesélek nektek. Amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon szerettem, hogyha a szüleim mesélnek nekem, persze ma már én olvasok másoknak mesét, például a keresztfiamnak, de régen édesapámnak volt egy kedves szokása, méghozzá az, hogy magától találta ki a verseket, a meséket, és volt egy olyan karakter, egy figura, akit úgy hívtak, hogy Palika Róka fia, és róla mesélt olyan történeteket, amiket mindig éppen az adott pillanatban talált ki. Hát én most egy leírt mesét olvasok most el nektek, fogadjátok sok szeretettel! Lázár Ervin, szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király, szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Agyisten, válaszolta ugyanolyan barátságosan a másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok. Odaballagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást, mi óra készül szomszéd? Mindenik azt mondta, sárga répát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárga répát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás, mikor vágtak volna máskor. Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéséhez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, melyik kérő kicsoda-micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséged tudja-e már, melyik közülük a legkülönbb? Én bizt még nem. És felséged? Én sem. S hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplő töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izombizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi, azért legyen a lányotok. És ha mind a három legyőzi? Kérdezték a királyok. Akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állott. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót. A 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalkabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag, meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el, otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót, mérleget, s azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. S aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztattam mind a háromnak a kezét. Másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. S azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosniuk. Akár csak én. No és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király, beállított az első, és szégyellősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezedet? Ne haragudjon, felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton, s mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király, csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét, nem kopott le arról biz egy csepp sem. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, és csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavart a rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le róla. Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes, ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolyodott el egyik. A legkülönbet, azt, amelyiknek a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik. Másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbeszerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, ifjem Vazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy most fogadjátok szeretettel Mikola Péter Bátorság próba című könyvéből a Szúnyog csípés szépség versenyt. Sokszor csíptek már meg szúnyogok, de ennyi helyen még soha. Olyan zümmögés támadt körülöttünk, hogy szinte csak azt lehetett hallani. Az elemlámpa fénye is hozzánk csalogatta a sötétből támadó vérszívókat, ezért lekapcsoltuk a lámpát, és kézenfogva egymást figyelmeztetve a gödrökre, gyökerekre, lépteinket szaporázva haladtunk vissza a tábor felé. Egy egész szúnyog sereg intézett támadást ellenünk. Annyi helyről támadtak, annyi helyen csíptek, hogy nem tudtam eldönteni. Védjem-e magam, vagy vakarózzak, s ha vakarózom, hol tegyem, hol viszket jobban, melyik csípés helyét részesítsem előnyben a többivel szemben. Ezzel nem csak én voltam így, hanem Pajkos Bocs, Szökkenő Szarvas és Surranó Manó is. Surranó Manó éppen arcon ütötte magát, nagy áú kiáltással, mert ott érezte a szúnyog szemtelenkedését. Ne bántsd magad, nem ezt érdemled, évődött vele Pajkos Bocs. Bánj kedvesebben az arcoddal. Ne szórakozz velem, pont az arcomon csípett meg az egyik szemtelen. Benneteket nem eszegetnek? Kérdezte. Dehogy nem. Most is itt zizeg egy a fülem mellett, válaszoltam, és jól fültövön vágtam magam, ami fájt egy kicsit, de enyhítette a fájdalmam, hogy eltaláltam a támadót. Pajkos Bocs olyan mókás vakarózó táncba kezdett, amit nem lehetett kibírni nevetés nélkül. Annyira gyorsan váltogatta a csapkodásait, vakarásait, hogy akaratán kívül egy bolondos táncot lejtett előttünk. Ógrándozott egyik lábáról a másikra, össze-vissza csapkodott mindkét kezével. Nagyon vicces volt. Meg tudnád ismételni ezt a táncot szúnyogok nélkül is? Kérdeztem tőle kuncogva. Nagyon egyéni. Megtanítod nekem? Nem kell azt tanulni, jön az magától, válaszolta a még mindig mókásan rángatózó, szúnyogokat csapkodó Pajkos Bocs. A szúnyogos táncot a vicc kedvéért, és mert egyre gyarapodtak rajtunk a szúnyogcsípések, mindannyian elkezdtük járni. Még a felnőtt indiánok is. Megérkezve a táborunkba, csapkodva, rángatózva, vihogva rontottunk be a ház ajtaján, menedéket remélve a szúnyog rajtól. Mindenki vakarózott, mindenki panaszkodott. Tavaszi szél és melegítő tűz nem győzték hallgatni. Egymás szavába vágva, egyre jobban színezve magyaráztuk a szúnyograj támadásának részleteit, és hogy milyen szörnyen viszketnek a csípések helyei. Tavaszi szél vetett véget a panasz áradatnak. Ha már így alakult, viseljétek hősiesen a kialakult helyzetet. Ne ríjatok, hős indiánok! Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legtöbb szúnyog csípése. Mit szóltok hozzá? A győztes megválaszthatja, milyen palacsinta legyen holnap a hazaindulás előtti utolsó indián menüben. Sőt, repetát is kaphat. De elő minden csípéssel ám, egy se maradjon rejtve, mindet látni akarom. Több se kellett, mindenki felhúzta a pólóját, nadrágszárát, hogy ő legyen a győztes. Lelkesen számoltuk a piros dudorokat. A felnőtt indiánok lettek a zsűri tagjai. Tavaszi Szél a zsűri elnöke, mert ő találta ki a versenyt. Egy csípés sem maradt megtekintés nélkül. Volt buci nagy és picinke, hegyes és dombos, bugyi rózsaszín és eperszínű is. Ahány szúnyog csípés, annyiféle. Egy idő után Szökkenő Szarvas és Pajkos Bocs maradt csak a versenyben. Surranó Manó és én 8-8 csípéssel kiestünk a végső versenyből. Szeretek nyerni, de most nem zavart, hogy nem leszek a győztesek között. Ebben a versenyben furcsa módon a vesztes is nyertes, mert kevesebb a vakarni valója, mint a győztesnek. Nem maradt más hátra, drukkoltam az öcsémnek, hogy ővé legyen az első hely. Fej-fej mellett haladtak a csípések számában, végül az én nagyon tehetséges öcsikém 15 szúnyog csípéssel megelőzte a 12 csípést szerzett vetétársát, ezzel megszerezve a szúnyogok kedvence címet és a palacsinta választás és a repeta jogát is. Megtapsoltuk és megéjjeneztük őt, amitől meg is hatódott egy kicsit. Ilyen versenyt nem nyerhet minden nap az ember. Ha azt gondolod, hogy ezzel véget ért a program, akkor tévedsz. Golyóstól meghirdette a szúnyog csípés szépségversenyt. Újra néztük a csípéseket, de csak azokat, amelyek érdemesek voltak arra, hogy pályázzanak a legszebb csípés címére. Ebben a versenyben Pajkos Bocs és én jutottunk a döntőbe. Az ő csípését a fenekén lehetett megtekinteni, sokkal nagyobb volt, mint az enyém, viszont az én csípésem a karomon formásabb és pirosabb volt. Annyira nagy volt az a popón pirosodó dudor, hogy azt gondoltam, én már csak a második lehetek. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Szavazzunk, szólított fel minden jelenlévőt, sörhasas, sas. Ki szavaz arra, hogy Pajkos Bocsi a legszebb csípés, kezeket fel. Megállapítom, hogy Pajkos Bocs 3 szavazatot kapott. Ki szavaz hajnalcsillag csípésére, kezeket fel, rám is 3 szavaztak. Megállapítom, hogy a verseny döntetlen lett, így 2 győztesünk van. Hurrá! Ők indulhatnak majd a nemzetközi szúnyogcsípés szépségversenyen a magyar színekben. Taps, éjjelzés! Ők fagyiban kapják meg majd holnap a megérdemelt díjukat. A legszebb csípéseket lefényképeztük és elhatároztuk, hogy a képeket fel fogjuk tűzni az élmény falra a többi emlék közé. Be kell valljam, nagyon büszke voltam magamra, hogy holtversenyben első helyezést értem el életem első szépségversenyén. a szúnyogcsípés versenyt és a napot pajkos bocs csapkodós, rángatózós szúnyogtáncával búcsúztattuk, amihez még a felnőtt indiánok is örömmel csatlakoztak. A tánc végeztével az indián anyukák hűsítő krémmel kenték be viszkető helyeinket, közben arról beszélgettünk, milyen kár, hogy holnap vége az indián életnek. Nem gondoltam, hogy ilyen kalandos élmény indiánnak lenni.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye megtréfál titeket.
1: Ma a kedvenc állataimat mutatom be nektek. Legyen az első a hóbagoly. Azért szeretem ezt a madarat, mert fehér, mint a hó. Sajnos csak télen találkozhattok vele, mert nyáron elolvad. Nem is igaz, megtréfáltalak titeket? Másik kedvencem a mosómedve. Elég mókás állat, mert minden nap kimossa a ruháját. A mosómedvének nincs is ruhája, és nem is mos, és nem is medve. Ezt az állatot csak azért nevezték el így, mert hasonlít a medvére, és olyan mozdulatokat tesz, mintha mosna. De lássuk, mi a helyzet a citromsármánnyal. A citromsármányt bele lehet csavarni a teába. Na, ezt nem hittétek el, ugye? Jól is tettétek, mert nem igaz. Ezt az aranyos kismadarat azért hívják így, mert szép sárga, mint a citrom. És amúgy a kedvenc étele a dili bogyó, dili nélkül. Szóval a bogyó. Nyár elején mindig belefutok néhány szál ökörnyálba. Ezek az ökrök annyit nyáladzanak, fúj! Az ökörnyál nem is az ökörnyála, hanem a kicsi utazni vágyó pókok pókhálója. Így könnyen elrepíti őket a szél messzi vidékekre. Egyszer én is kipróbálom. Jól megtréfáltalak titeket. Nektek melyik tréfa tetszett a legjobban?
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Habci Rakéta a Hókusz-Pókusz szigetre. A mesesorozatban három testvér és egy kislány elhatározza, hogy utazik. Mivel nincsen hagyományos járművük, egy tüsszentés meghajtású Habci Rakétát építenek, amely a tüsszentések erejével működik. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió.
4: Október 15-e van. Mai névnaposunk Teréz, Terézia és Tekla. Sok boldogságot! Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszki Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. 9. rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: A vándorúton lévő Misi Mókus éppen azon mesterkedik, hogyan tudná meg, hol található az örökké termőfa és az azon élő mókus rokonai. Az elefánt hátán kényelmesen, nyugodtan megbeszélhette a két barát a legbizalmasabb dolgokat is, mert kacifán csörtetése olyan recsegést, ropogást okozott, és méghozzá úgy szuszogott és zihált óriási tüdeje, hogy talán a saját trombitálását se hallotta volna. Egy hosszabb veszteglésnél Misi Mókus így szólt Bumbához. Hallod-e, Bumba? Meg kellene kérdezni kacifántot, vajon soká érjük el az utazásunk végét? Talán kusszunk előre egészen az elefánt füléhez, aztán két felől egyszerre ugyanezt kérdezzük tőle. Akkor talán megérti és válaszol, ajánlotta Bumba. Helyes, bólogatott Misi. Előre magoljuk be, mit kiabálunk egyszerre az elefánt fülébe, nehogy zavarba hozzuk. Ritka eszes gyerek vagy, dicsérte Bumba. Hát tessék, fogalmazd meg, mit kérdezzünk tőle. Már is mondom. Ó, nagy kacifánt, légy kegyes, és közöld velünk is, hogy mikor és hol ér véget utunk. Rendben van, szólt Bumba, gyerünk. Jobbról-balról előre csúsztak az elefánt nagy füléhez, aztán teljes tüdőből bele kiabáltak kacifánt fülébe. Nyilatkozott ziháló tüdővel kacifánt. Még háromszor kell nekivetemednem ennek a galát egynek, aminek az ormán van, apa, pirra sokat ér, barátom, barlangja. Amikor kacifánt megállt a kapaszkodón, Misi így szólt Bumbához. Én leugrom az elefánt hátáról, és előre sietek a bölcs barlangjába, te csak utazz tovább egyedül, és ne szólj az elefántnak, a barlangban majd találkozunk. Azzal Misi lecsúszott az elefánt hátáról, majd ahogy csak a lába bírta, rohant fölfelé a hegy csúcsára, a papírra sokat hír, a nagy bölcs barlangjához. Misi Mókus szinte elszédült nagy ámulatában, amikor fölérkezett a barlang elé. Ez a barlang bizony nem a féle közönséges barlang volt, amilyeneket Misi is látott már. Azokban minél mélyebbre mászott be valaki, annál sötétebbek lettek. Ez a barlang azonban a feneke felé egyre világosabb lett, és a fala úgy ragyogott, mintha csupa fénylő gyémánttal lett volna kikövezve. A barlang legmélyén ott állott a fején a papírra sokat ír a nagy fakír. Két felől két szolgája legyezte egy-egy nagy legyezővel. Misi Mókus gyorsan felmászott a zegzugos sziklaköveken a barlang sötét mennyezetére, ahonnan minden moccanást megfigyelhetett. Aztán így szólt a magasból. Légy üdvözölve, nagy bölcs! Hallak, de nem látlak, felelte erre a papírra sokat ír. Szellem vagy, nem kétlem. Az vagyok! Lettette Misi. Mégpedig jó szellemed, tájékoztatni akarlak, hogy három vendéged érkezik, ezek közül kettőt ismersz, a harmadikat nem, de meg kell ismerned őt, mert nagyszerű ajándékot hoz neked. Ki légyen és mi légyen ő? Érdeklődött a papírra sokat ír a nagy bölcs. Neve Mókus. Tudod, mi az? Ó, bölcsek bölcse, kérdezte Misi. Hogy ne tudnám, ha meg is mondod, jó szellem, mondta a fakír. Nos, jól jegyezd meg, a mókus nem majom. Csupán a majomnak fán élő távoli rokona, csak a farka bozontos és fekete, meg hát ügyesebb a majomnál, tájékoztatta Misi a bölcset. Mára mindennél is többet tudok. Ó, jó szellem! Rezegtette a hangját a nagy bölcs. A mókus nem majom, hanem csak rokon. De ne csak tud, hanem tartsd is hozzá magad, ha ajándékot akarsz, figyelmeztette Misi. Meg lesz, mondta a papírra sokat ír. Ám nem tarthatott tovább a fontos tárgyalás, mert a barlang száját irtózatos méretű árnyék takarta el, Kacifánt az elefánt jelent meg, természetesen Bumbával a hátán. Misi Mókus pedig a barlang padlásáról már is leszökent Bumba mellé az elefántra, onnan gyorsan lecsúsztak mind a ketten az elefánt mellé, hogy részt vegyenek a nagy bölcs ünnepélyes üdvözlésében. Adj Isten, öreg pajtás, nagy apa Pirra sokat ír, köszönt az elefánt. Üdvözöllek, Kacifánt, barátom, lelkem fele, köszönt vissza a fakír. Minek köszönhetem a hatalmas megtiszteltetést, hogy az őserdő nagy főnöke szerencsélteti szerény otthonomat. Felvilágosításért jöttem hozzád, nagy bölcs, kezdte Kacifánt. Ugyanis két nyavajás kismajom közül az egyik meg akarja tagadni a fajtáját, és azt állítja, hogy ő nem majom, hanem mi is vagy te? Mókus! Rikkantotta bátra Misi. Na, hát mondj csak, nagy bölcs, kérdezte az elefánt. Van-e egyáltalán ilyen nevű szerzet a világon? Hát, köszörülte a torkát, nyilatkozathoz a nagy bölcs, ez alatt Kacifán ráförmett Bumbára és Misi Mókusra. Álljatok oda gyorsan a bölcs elé, hadd szemlélhessen meg jól benneteket. Bumba és Misi Mókus odaperdült a bölcs elé, az meg rámutatott Bumbára. Ez itten a majmok hamisítatlan ivadéka, ó, Kacifánt. De ez a másik nem majom, csak a majom fán élő távoli rokona, a neve Mókus, különös ismertetőjele, bozontos fekete farka. Püff neki! Bömbölte dühösen az elefánt. Elvesztettem 100 banánt, hogy az ördög vinné el. Ezzel már le is zajlott volna a látogatás leglényegesebb része, de Misi Mókus hirtelen közelebb ugrott a nagy bölcshöz. Ó, bölcsek bölcse, magasztalom véghetetlen tudásodat, és dicsérem igazságérzetedet, de még lenne hozzád egy szerény kérésem. Mi légyen az? Akarta tudni a papírra sokat ír. Csak az, hogy mondd meg, van-e olyan fa, amelyik örökké terem? Hogyne volna? Válaszolta a bölcs. Te tudod merre találni meg ezt a fát? Faggatta tovább Misi, mert ha megmondod, akkor jutalmul tiéd az a 100 banán, amit Kacifánt az elefánt vesztett fogadásunkon. Ó, mi sem könnyebb, mint megmagyaráznom a fa helyét, szólt a bölcs, menj a kelő naptól balra, és a nyugvótól jobbra. Számolj 55-ször 5555 lépést, és már is megérkeztél az örökké termőfahonába, ó, fekete farkú. A rejtény nyitja fölpattant. Misi Mókus örömében csak azért nem ugrott ki a bőréből, mivel csak az az egy bőre volt. Hát gyerünk, Bumba, kiáltott a barátjának. Ha velem akarsz tartani, köszönjünk el a tisztelt jelenlevőktől. Ám Bumba így szólt. Ugyan, hová siet annyira? Az örökké termőfa nem fut el a helyéről. Itt most szépen eléldegélhetünk a 100 banánon. Bizonyára megkínálnak vele minket is. Szó sem lehet róla, mondta Misi. Nekem sürgős az utam, jössz vagy nem jössz, Bumba? Mert én egyedül is megyek. Már én inkább a banán lakomán maradok, rázta fejét Bumba. Erre Misi Mókus megfordult, és kifelé indult a barlangból. Bumba meg fortélyos részvéttel fordult az elefánthoz, aki a szokottnál is mélyebbre lógatta az ormányát. Ó, nagy Kacifánt, mi bánt? Kérdezte a lesújtott elefántot.
2: Hozzad inkább a 100 banánt, szólalt meg Kacifánt.
1: És mit volt mit tenni? Bumbának el kellett mennie banánt szedni.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese 9. részét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Rész Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Irwin Moser mesés történeteiből hoztam el nektek egy kedves történetet, a Tigris Bogár című könyvből. Mese az értékes vázáról, a szilváról, a megvénült diókról és a festékes tubusról. Állt az udvaron egy szilvafa. Ágai a piros cseréptető fölé nyúltak. Az egyik ágvég éppen a nyitott padlásablak fölött volt, annak is a legvégén pedig az idei ősz utolsó szilvája kék lett. A többi gyümölcs már régen lepottyant vagy leszüretelték, csak ő tudott ilyen sokáig megkapaszkodni. Túlérett volt, Isten ilyen édes, a szára pedig elszáradt. Vajon meddig fityeg oda fönt? Egy őszi napon kisebb szélroham rázta meg a faágait, a szilva pedig a fáról a nyitott kisablakon át egyenesen a padláson porosodó vázára pottyant. Onnan is leesett, s végül megállapodott a váza mellett a földön. Áú! Jajdult föl a szilva. Nem tudsz vigyázni? Förmett rá a váza. Tudd meg, hogy igen értékes, antik váza vagyok, nem érhet erős ütés, mert hajszálrepedések keletkezhetnek rajtam. Hallatlan! Nem elég, hogy hagynak porosodni itt ezen az elhagyatott sötét helyen, még azt is tűrnöm kell, hogy egy ki tudja honnan szalajtott rothadó szilva megüssön? Tűnj a szemem előtt! Gurulj odébb! Leszel szíves máshol megrothadni? Hé! Vágott vissza a szilva. Nem is rothadok. Makkegészséges vagyok, és édes, mint a méz. Sajnálom, hogy rád estem, de nem tehetek róla. Ne beszélj így velem, te vén! Kübli! Hiszen nem is esett bajod. Micsoda? Kübli? Rikácsolt a váza. Kínai porcelánból vagyok, antik, de neked aztán magyarázhatom, azt se tudod, hol van Kína. Ne is törődj vele, szólította meg ekkor a szilvát egy dió, aki két társával kicsivel odébb hevert a földön. Nagyon megbántották, megfeledkeztek róla, kíméletesen kell bánni vele. Fogd be a szád, ripakodott rá a váza ezúttal a dióra. Semmi szükségem három kiszáradt dió együttérzésére. Ah, hogy undorodom ettől a társaságtól. De miért lennék kíméletes vele, ha ilyen rettenetes természete van? Kérdezte a szilva a diókat. Egy nemes porcelánvázától más milyen jellemet várhatnánk. Ráadásul csupa por, nem is látszik rajta, hogy értékes lenne. Ki tudja, talán csak egy zsíros bödön, aki kínai porcelánvázának adja ki magát. Nem, nem, kapcsolódott be a vitába ekkor egy piszkos, félig kinyomott fémtubus. Festékes tubus vagyok, értek valamicskét a művészethez. A színe és a mintázata valóban nem látszik, de amilyen csodálatos a formája, nem származhat máshonnét, csak is Kínából. Amúgy pedig, vetette közbe az egyik dió szomorúan, mindennek semmi jelentősége. Aki itt köt ki a padláson, annak vége. Mindannyiunkra ugyanaz a sors vár. Elfeledett, ócska, használhatatlan vackok vagyunk mind. Nem maradt egyebünk, csak a régi dicsőséges idők emlékezete. Jaj, de szép is volt, amikor sötét-zöld ruhában pompáztunk a diófán. Akkor kellett volna látnotok bennünket. Ó, jaj, hogy elmúlt minden. Száraz héjunkban zörög az összetöpörödött valaha isteni dióbél. Nekünk legalább megmaradt a csonthéj. Te, szegény szilva, belőled nem sok marad majd. Bizony, szomorú dolgok ezek, sóhajtott a festékes tubus. Én is egyre feledékenyebb vagyok. Már azt sem tudom, milyen színű festék van bennem. A végén azt a keveset is elveszítjük, amink volt, az emlékeinket. Egy zsák búza állt a padláson, abban lakott egy bogár. Hallgatta, hallgatta a kesergést, végül nem állta meg szó nélkül. Ne beszéljetek így, mondta. Éltek, itt vagytok, és amíg élünk, mindig reménykedhetünk a csodában. Soha semmi nem reménytelen. A bölcs szavakra azonban csak szomorú sóhaj volt a válasz. Azután csönd telepedett a poros padlásra. Délután megfakult a padlásablakon beáradó fény. Az ég elsötétült, zivatar közeledett. A gondos gazda fölment a padlásra, hogy bezárja a kisablakot, nehogy beessen az eső. A váratlan sötétségben felborította a vázát. Ilyetten hátrált, és éppen a festékes tubusra lépett. A tubus felrepett, sötét-zöld, olajosan csillogó, színes paszta folyt ki belőle,

0: Zöld, gondolta a tubus boldogan. Hát persze, sötét zöld festéket tartogattam, és hogy ragyog, mintha most kerültem volna ki a gyárból. A három dió pedig úgy érezte, visszakapták fényes zöld kabátjukat.
1: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy valaki elalél? Azt, hogy valaki lerogy, lehuppan valahová. A következő nyelvtöröm egy elaléló lóról fog szólni. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Lali a lila ló elalél. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Lali a lila ló elalél. Most még egyszer nagyon lassan. Lali a lila ló elalél. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben közösen. Lali a lila ló elalél. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

az ügyetlen polip. Valahol, nagyon mélyen a tengerfenék, köves, homokos és hínáros talaján terül el egy szép nagy városka, amit halak, rákok, cápák, medúzák és polipok laknak. Nem sűrűn jár arra ember, de én hallottam erről a városról egy történetet. Ez a történet pedig egy kis rózsaszín polipról szól, aki a mamájával és a papájával élt a város egyik takaros kis házában, és pont ugyanolyan volt, mint a többi polip. Pont ugyanannyi, vagyis 8 hosszú és hajlékony karja volt, amik tel is tele voltak tapadó korongokkal. A polipok mind nagyon ügyesen tudtak bánni a karjaikkal, kivéve őt. A mamája napközben egyszerre tudott főzni mindegyik karjával, takarítani és szép képeket festeni, mert ez volt a kedvenc időtöltése, a papája pedig az egyik leggyorsabb dolgozó volt a tengeri városka nagy gyárában. A barátai, a többi kis polip pedig egyszerre tudott homokvárat építeni, építőkockákkal játszani és labdázni. De ez a kis polip, akiről a történet szól, egyikben sem jeleskedett. Sőt, ő volt messze a legügyetlenebb polip. Nem csak a játékban volt ügyetlen, hanem majdnem minden másban is. Elejtette a tányért vagy a poharat, amikor segített a mamájának teríteni. A papája szerszámait is mindig rossz helyre rakta. De még az úszásba is folyton belegabajodott, úgy tekerektek és csavarodtak össze-vissza a karjai. Édes kis polipom, mondta neki ilyenkor a mamája, hát hogyan lettél te ilyen ügyetlen? A kis polip pedig nagyon szégyelte magát emiatt, mert akárhogy igyekezett, akárhogy figyelt, valami mindig balul sült el. Ennyi tönkretett homokvárat és törött tányért bizony kevés helyen láttak a városban. Egyik nap, miután a haliskolában a kis polip véletlenül levert egy táblát a falról, egy barátjának meg

0: Összetörte a poharát ebédnél, majd a kidobós játéknál az összes labdát elejtette. Délután nagyon szomorúan üldögélt egy göbön.
1: Semmire sem vagyok jó. Sosem lesz belőlem rendes és ügyes polip.
0: Sírdogált magában. Még arra nem siklott egy olyan hosszú vízikígyó, amilyet a kicsi polip még sosem látott. Miért szomorgatsz? Kérdezte a polipot.
1: Mert nagyon ügyetlen vagyok, pityeregte a polip. Minden kiesik a kezeimből, mindent elejtek. Senki sem fogja a hasznomat venni soha.
0: Hát, ha így áll a dolog, én segíthetek, válaszolta a kígyó.
1: De hát neked még csak karjaid sincsenek, csodálkozott a polip.
0: Csak ne félj, pont ez a titka a dolognak. Olyan dolgokat taníthatok neked, amiket én nem tudnék megcsinálni. A kicsi polipot nagyon érdekelte a dolog, ezért megbeszélték a kígyóval, hogy minden nap találkoznak majd iskola után. És így is tettek. A kígyó pedig nekilátott, hogy kitanítsa a kis polipot. Az a baj, kicsi polip, hogy túl sok mindenre figyelsz egyszerre, mondta neki. Nézd, nekem csak ezt a hosszú testet kell irányítanom. Gondold azt, hogy csak egy karod van. A kis polip összeszedte minden erejét, és nagyon figyelt, hogy csak egy karját mozgassa, a kígyó pedig a farkával ütögette neki a labdákat. És lásd csodát, a kis polip egyet el is tudott kapni, amiért a kígyó nagyon meg is dicsérte. Így haladtak szépen lassan egyesével. Először csak az egyik karjával tanulta meg elkapni az összes labdát, aztán kettővel, aztán hárommal, majd hosszú és fárasztó hetek után eljutottak mind a nyolcig. A kis polip olyan boldog volt, mint még soha, és nagyon hálás volt a kígyónak a segítségért. Semmiség, mondta a kígyó, de lehetsz még ennél sokkal jobb is. És akkor kezdődött csak az igazi munka. Minden délután titokban gyakoroltak, és egy nap a kígyó azt mondta. Most már készen állsz. Menj szépen, és mutasd meg a többieknek, mit tudsz. A kis polip másnap nagyon izgult iskolába menet, izzadt, mint a nyolc karja, de elhatározta, hogy megmutatja a többieknek, mit tanult. Egyik szünetben azt mondta. Ide nézzetek, és kiállt a többiek elé. Azok az elején pukkadoztak a nevetéstől, várták, hát ha valamit megint tönkre fog tenni a kis polip. De amikor előkerült nyolc labda, és a kis polip mindegyiket nagyon ügyesen dobálta és kapta el megint, már csak tátott szájjal tudtak nézni. Ilyen ügyes zsonglőrködést még sosem láttunk, és úgy megtapsolták, mint még sosem. A kis polip pedig csak úgy dagadt a büszkeségtől, és alig várta, hogy iskola után a kígyónak is elmeséljen mindent. A kígyó végighallgatta, és azt mondta neki. Nagyon büszke vagyok rád. Tudod, nekem van egy cirkuszom, és pont zsonglőrt kerestem, amikor megláttalak a kövön. Most már tudom, hogy érdemes volt annyit gyakorolni veled. Így történt, hogy a boldog kis polip lett a városi cirkusz első és azóta is legjobb zsonglőre. Talán még most is ő az. Majd kérdezzetek utána.

És hát hatalmas meglepetése, a második verszakot, hogy picit máshogy fogjuk kísérni. A két kezünkkel, mindenkinek megvan mind a két kezem. Képernyők előtt úgy anyukáknak is, apukáknak is, nagymamák, mindenkinek. Tehát a két kezünkkel mondjuk először a térdükre ütünk egy nagyot, úgy, ha ide hallottam mekkorát bukfontot, hát pedig velem eljük a kezünket, és...

És hát teljesen természetes, hogy a harmadik verszakot ismét máshogy fogjuk kísérni. Most már tényleg anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak és nagymamáknak is kell ám segíteni, mert hogy forduljunk egymással szembe, úgy a párok forduljanak egymással szembe, és most először tapsolunk egyet, úgy figyelem.

0: Szervusztok gyerekek, Blankó Miklós nyelvész vagyok, a Zebra Csikó című verset fogom elmondani nektek, amit K. László Szilvia írt. Élt egyszer egy Zebra Csikó, mesebeli réteken, fehér-barna csíkot hordott hétfőn, szerdán, pénteken. Igen ám, de kett, csütörtök, szombat és vasárnap is, szabadnapos volt a zebra, levetette csíkjait. Ám ki hinné, ha csak én nem, rendetlen kis zebra volt, szana széjjel szórta mindig, valahány csíkja csak volt. Egyiket a földre dobta, másikat az ágy alá, harmadikat fel az égre holdanyú lába alá. Reggel aztán kereshette, ide-oda szaladgált, nyelve lógott, mire aztán minden csíkot megtalált. Eltelt egy hét, eltelt két hét, harmadik hét, negyedik. Az is lehet, de nem biztos, eltelt az ötödik is. Csütörtök volt, jól emlékszem, másnap péntek biztosan. Figyelnem kell, úgy mondjam el, épp ahogy volt, pontosan. Tehát aznap, kora reggel, egy bizonyos pénteken, kicsi zebránk gondolkodva ballagott a réteken. Megtorpant, majd felkiáltott. Hopp! Tudom már, mit tegyek. Búcsút intek csíkjaimnak, mától fogva ló leszek. Eddig tartott történetem, tovább mi lett, nem tudni. Vajon jól döntött a zebra? Okos volt, vagy oktondi?
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, én fogok most nektek mesélni Dombon inneni mesék című könyvemből. A nagy lassulási verseny. Köles, a denevér fióka épp a magasabb légrétegekben időzött, amikor lenézve különös dologra lett figyelmes. Egy vöröses-barna gombolyagra és egy hosszúkás téglalapra. Lejjebb röppenve rájött, hogy ez Janka, a vadmacskalány, amint éppen elmerülten egy deszkalap fölé hajol.
3: Mit csinálsz, Janka?
2: Kíváncsiskodott a bőregér. Erre aztán, mintha csak a föld alól bukkant volna elő, oda sündörgött Elemér, a kölyök fóka, és Dinnye, a hangyász is. Kérdően néztek a vadmacskalányra.
4: Versenyeztetek. Csigákat versenyeztetek. Négy darab csigát. A futópálya ez a deszka, a cél a deszka vége. A leggyorsabb már 2 ujnyit haladt délóta.
5: Én vagyok azzal a kövérrel,
2: ujjongott fel Elemér.
6: Stipi-stopi a csíkos házú, csapott le Dinnye.
4: A sárgással én vagyok az láncsiga,
2: mondta gyorsan Janka, és senki se kérdezte, honnan tudja.
3: A legkisebbel meg persze én, mint mindig,
2: sóhajtott beletörődve Köles.
5: Csalás, az enyém lekanyarodik a deszkáról. Hé, haver, mász vissza, vagy megpöcköllek.
2: Dühöngött Elemér.
3: Nem ér benyúlni a pályára, akkor kizárunk a versenyből, figyelmeztette Janka.
5: Úgy van,
2: tódították kórusban a többiek.
6: Csalás, az enyém elaludt, teljesen begubózott. Meg kell piszkálni, bottal vagy fűszállal,
2: méltatlankodott Dinnye.
4: Nem ér piszkálkodni, különben kizárunk a versenyből, intette Janka.
6: Bizony, zúgták a többiek.
2: A 4 cimbora lába estére már egészen meggémberedett a gugolástól.
4: Holnapra talán beér a célba,
2: bizonytalankodott Janka.
5: Vagy holnap utánra,
2: találgatott Elemér.
6: Vagy az utánra,
2: becsülgette Dinnye.
3: Legkésőbb 1 hét múlva,
2: satszolta Köles. Másnap éppen Janka születésnapja volt, és ő búslakodva kereste barátait mindenfelé. A Dombon inneni banda Szőrin szálán eltűnt. Estére járt már.
4: Jellemző, megfeledkeztek a születésnapomról, sőt, megfeledkeztek rólam. Gyerünk haza, el is teszem magamat holnapra.
2: Ekkor azonban a bokrok közül diadalüvölt és harsant, majd Dinnye, Köles és Elemér tűnt elő, kezükben egy nagyobb bacska dobozzal.
5: Boldog születésnapot, Janka! Ezt egész nap neked gyűjtöttük az erdőn!
4: Janka kinyitotta a dobozt, és felsikoltott örömében. Csigák! 50 csiga, 100 csiga, 500 csiga! Végre megrendezhetem a nagy születésnapi lassulási versenyt.
7: Halihó!
8: Jó reggelt mindenkinek!
9: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Nem postás, de levelet hord, zúgva felveri a port. Előtte a fűfa virág hajladozik, amerre jár. Mi az?
11: Ez a szél.
9: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Sziasztok gyerekek! Ifján Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője. Tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek mesét olvasni nekik, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel a következő észt népmesét. Hogyan tudta ki a szolga a sellők titkát? Fordította Perecki Gábor. Egyszer elküldte a gazda a béresét a folyóra halat fogni. A béres halászott, míg be nem esteredett. Leszállt a sötétség, s megerett az eső. A béres nem talált más védett helyet, beült egy rozog a csónakba, amely a vízparton hevert. Kisvártatva három sellő jött ki a folyóból, s nem vették észre a legényt. Letelepedtek beszélgetni a csónak közelében. Az egyik így szólt: tudok valamit. A másik azt mondta: én is tudok valamit. Mire a harmadik is közbeszólt, hogy ő is. A béres hegyezte a fülét, mit tudhatnak azok a sellők. Hát megszólalt az első: innen az országúttól egy fél versznyire van egy tanya. Annak a nagy kapuja alatt egy pénzes láda van a földben, csak egy kis sarok áll ki belőle. Senki se tudja, hogy ez pénzes láda, mindenki azt hiszi, hogy kő. A ládát könnyen megszerezheti bárki, csak éjfélkor oda kell menni és kiásni. A másik meg ezt mondta: tudjátok, hogy innen néhány versztával arrébb malomgátat vernek a folyón. Csinálják már pár éve, ezreseket költöttek rá, de a gát sehogy se készül el. Amit nappal építenek, azt éjjel valaki lerontja. Pedig könnyen meg lehetne csinálni, ha a gát végénél mindkét parton ledugnának egy-egy keresztet a vízbe. A harmadik így szólt: én meg azt tudom, hogy a királylánynak már régtől fogva fáj a szeme. A leghíresebb doktorok orvosolták, mindenféle írral próbálkoztak, de nem segített semmi. Pedig mindjárt meggyógyulna, ha timsós vízzel megmosnák a szemét. A béres mindent megjegyzett, s mikor a sellők elmentek, kimászott a csónakból és hazament. Másnap éjszaka elment a pénzes ládáért. A sarka valóban kiállt a kapu közén, mint egy kődarab. Kiásta a pénzes ládát, és hazavitte. Egyszeriben gazdag ember lett a béresből, több pénze volt, mint hét földes úrnak együttvéve. A gazda is látta, hogy a béresnek sok pénze van, s elkezdte tudakolni. Honnan vetted? A béres nem csinált titkot a dologból, hanem elmesélte, hogy hallgatta ki a csónakban rejtőzködve a sellők beszédét. A gazdát elfogta a kapzsiság. Másnap este ő is kiment a csónakhoz, s hallgatózni kezdett. Hamarosan megjöttek a sellők. Így szólt az egyik: tudjátok, hogy a pénzes láda nincs már ott a kapunál? Valaki kihallgatta a beszélgetésünket, s elvitte a pénzes ládát. Lássuk csak, hát ha most is hallgatózik. Nekiláttak a keresésnek, s rátaláltak a csónakban a gazdára. Kihúzták, s jól eltángálták. A béres meg elment a molnárhoz, aki a gátot építette, s építőmesternek ajánlkozott. A molnár csak úgy állt kötélnek, ha az ember kezes pénzt fizet, mert már annyian próbálkoztak, s senkinek se sikerült. A béres lefizette a pénzt, volt neki bőven, munkásokat fogadott, s hozzákezdett az építéshez. Előbb azonban mindkét parton leszúrt egy-egy keresztet a vízbe, ahogy a sellő mondta. Így aztán szépen haladt a munka. Amit megépítettek, az ott is maradt. Senki se rontotta le. Ahogy a gát elkészült, megint kapott a béres néhány ezer aranyat. Díszes ruhát csináltatott magának, s elment a király városába. Mikor bebocsátották a királyhoz, mindjárt megígérte, hogy meggyógyítja a királylány szemét. A király azt mondta neki: az én leányom szemét eddig senki se tudta meggyógyítani. Ha meggyógyítod, te vagy a legbölcsebb, s akkor hozzád adom a leányom feleségül. A béres megmosta timsós vízzel a királylány szemét, s az tüstént meggyógyult, mintha soha semmi baja se lett volna. Nagy öröm volt a királyi palotában. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, mikor az öreg király lehúnyta a szemét, a béres követte a trónon.
2: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek témferget körülötte, alig értek a térdéig. Vendelvágyom! Hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, mit szentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak cse vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse Vendel? Kenyérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked? Tudományt adom.
4: Mi a tudományod?
3: Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak? Feszítette ki kevélyen a mellét Vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni. Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vartyogom, mint a szúnyog.
4: Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cseh. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontnak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, Vendel? Ütött a vállára a minden tudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el Vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment.
3: Megmentem, elgyűttem, itt vágyom, keszegelt a király elé. Mindent tudom már.
4: Hadd halljam, Vendel, mi az a minden, faggatta a király.
3: Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből.
4: Na, ezt jó megtanultad, hékás, ismertél a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
3: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
4: Na, megállj, Vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled.
1: Letelik a fél esztendő, visszajön cse Vendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
3: Te vagy az, Vendel,
1: felejtkezett rá a király.
3: Testestül, lelkestül.
4: Hát, hány hét a világ?
3: Mával is kevesebb.
4: Hát az ég, mennyire van a földtől?
3: Amennyire a föld az égtől.
4: Emberül megfeleltél, Vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
3: Uram, királyom, se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el Vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se.
1: Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a cseh Vendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért, egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában, tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
3: Jaj, fiam, de megéheztem.
1: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapni való, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
3: Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást.
1: Úgy ugrott oda Vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó.
3: Megsütöm én, uram király.
4: Miben te, heprecsóré? Hol a hozzávaló edény?
3: A hola, mutatott rá Vendel vigyorogva mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Rakj tüzet, csatlós komám.
1: Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Vendel, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást,
4: Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Wendelt, hol tett szert erre a jeles tudományra.
3: Hol-e? Mondta kérkedve Wendel. Mindígy készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát.
4: Néni Wendel, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára.
3: Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret.
4: Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, és könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
0: Jó reggelt, hétalvók!
5: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hasatokra süt a nap!
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

az égből jött lány. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, az emberek az égen, a felhők felett éltek boldogságban, egyetértésben. Akkoriban még mindenki egy törzsből való volt, nem mérgezte viszály az életüket, és mindannyian felnéztek vezérükre, a bölcs törzsfőnökre. Az emberek harmóniában éltek egymással és a természettel. A betegségeket és a háborúkat még nem ismerték. Veszély nem leselkedett rájuk. Mindenük megvolt, amit csak kívánhattak. Egy nagy kukoricafa mindig ellátta őket terméssel. A folyók és a tavak bővízűek voltak, és rengeteg állat vette őket körül. Ám történt egyszer, hogy a törzsfőnök szépséges lánya megbetegedett. Kezdte elhagyni az ereje. Napról napra rosszabbul lett, de senki sem tudta, hogyan segíthetnének rajta. Még apja, a törzsfőnök is tanácstalan volt. Aztán egy éjjel a törzsfőnök furcsa álmot látott. Álmában megjelentek az ősei, és megsúgták neki, hogy az örökké termő kukoricafa alá kell fektetni a lányt, s hogy megszabadulhasson a fájdalmától, ki kell vágni a fát. A törzsfőnök kétségbe esett. A lányát mindennél jobban szerette, ám az a fa táplálta népét évszázadok óta. Hosszas gondolkodás után végül hallgatott az ősi szellemek szavára, és a lányát a fa alá fektette. A kukoricafát pedig kivágta. Éppen arra ment a törzs egyik fia, s mikor meglátta a kukoricafa hűlt helyét, mérgében rárontott a törzsfőnökre. A lányod talán meggyógyul majd, de nekünk nem lesz többé mit ennünk, hisz ez a fa táplálta egész népünket, kiabálta. Majd dühében meglökte a törzsfőnök lányát, s az beleesett a lyukba, mely a kivágott fa helyén keletkezett. A lány csak zuhant egyre sebesebben, míg nem elérte a földet, amit akkoriban csak víz borított. Egy vízi madár meglátta a zuhanó lányt, és intett a társainak. Alakzatba, nehogy megfulladjon ez a gyönyörű teremtés! Mire a madarak a vízen koszorút formáltak, s a lány már a pie-puha tollaik közé esetett. A madarak órákig lebegtek a vízen hátukon a lánnyal, s lassan kezdtek elfáradni. Mi legyen vele? Egész nap mégsem vihetjük magunkkal, tanakodtak a madarak egymás közt. És mintha csak az ég küldte volna, egyszer csak odahúszott melléjük egy hatalmas teknős béka. Na hát, ez meg miféle furcsa szerzet? Kérdezte érdeklődve. Még mi sem láttunk hozzá hasonlót, az égből pottyant közénk, s azóta vigyázunk rá, hogy a vízbe ne fújjon. Esetleg át tudnád venni tőlünk egy kicsit? Mi már kezdünk elfáradni, mondták a vízimadarak. A teknős békát megbabonázta a lány szépsége, szívesen segített rajta. Így hát a madarak áttették a hátára, és ezentúl ő úszott vele a vízen. Mikor aztán ő is elfáradt, egy másik állat vette át a helyét, s így ment ez nap-nap után, míg végül úgy határoztak, hogy építenek neki egy szigetet, ahol biztonságban élhet. A teknős béka vezetésével a vízi állatok köveket és homokot hoztak fel a tengerfenekéről, s elkezdték építeni a szigetet. A halom csak nőtt, egyre nagyobb lett, s nem sokára készen állt a lány fogadására. Néhány állat kikúszott a partra, hogy a lányt ápolhassa. És ahogy kezdett új erőre kapni, körülötte a természet is felélett. Megjelentek a virágok, a fák, és egyre több állat választotta a száraz földet a víz helyett.
Aztán egy nap a tenger két fiú gyermeket sodort a szigetre. A lány elhatározta, hogy felneveli őket, és sajátjaként fogja szeretni. Az egyiket tűznek nevezte el a mindig fénylő arca után. A másik, mindig sápadt kisfiú pedig a rügyecske nevet kapta. A két fiú egymás ellentétei voltak. Rügyecske kedves, nyugodt, engedelmes volt, ezzel szemben tűz a heves, kalandvágyó természete miatt nehezen tudott szót fogadni. Miközben a fiúk egyre idősebbek lettek, a sziget is növekedett, és hamarosan új növények, állatok jelentek meg rajta. Mikor tűz és rügyecske férfivá érett, elbúcsúztak anyjuktól, és elindultak felfedezni a földet. Tűz nyugat felé, rügyecske kelet felé ment, de előtte megegyeztek, hogy mindketten kedvük szerint benépesíthetik a saját földrészüket, s majd később megmutatják egymásnak. Hosszú évek teltek el, mire újra találkoztak. Először tűz földrészét nézték meg. A kietlen tájat hatalmas hegyek, mély szakadékok uralták. A levegőben óriási, félelmetes szúnyogok keringtek, és közben mindenféle ragadozó állatok kutattak zsákmány után. Rügyecskének nem tetszett ez a vadság. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, a természet nem lehet túl veszélyes az emberre, mondta. Majd megfogta az egyik szúnyogot, és addig dörzsölte a szárnyát, míg az egészen apró lett. A veszedelmes állatokat megszelídítette, s a hegyes vidéket erdőkkel és virágos mezőkkel borította be. Másnap elindultak kelet felé, hogy megnézzék rügyecske földrészét. Ahogy közeledtek felé, egyre több lett a virág, a zöldellő fa, s mindenhonnan édes gyümölcsök lógtak. Mikor odaértek, tűz látta, hogy a bőségtől a jámbor állatok óriásira híztak. Épp hogy csak mozogni tudtak, és mindnek ehető volt a húsa. A folyók mindkét irányba folytak, hogy könnyen lehessen hajózni rajtuk. Ám tűznek nem tetszett ez a világ. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, az embernek meg kell ismernie a küzdelmet. A túl könnyű élettől csak ellustulnak, mondta. Majd addig rázta a hatalmasra dagadt állatokat, míg vissza nem nyerték eredeti alakjukat. A gyümölcsök közül néhánynak elvette az ízét, a folyók vize ezentúl pedig csak egy irányba folyhatott. Így formálta a két ifjú a saját képére a világot. Majd addig alakítottak, csiszoltak rajta, míg olyan lett, mint ma. Se nem túl jó, se nem túl rossz.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt tegnap a suliban.
4: Na mesélj, hallgatom.
3: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
4: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
3: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
4: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
3: De hát nem is volt tűz.
4: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Ma van a kézmosás világnapja. Tudtad, hogy szakértők szerint a helyes kézmosásnak legalább 30 másodpercig kell tartania? Ez alatt kell a szappant megfelelően bedörzsölni a kéz minden felületére. Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Habci Rakéta a Hókusz Pókusz szigetre. A mesesorozatban 3 testvér és egy kislány elhatározza, hogy utazik. Mivel nincsen hagyományos járművük, egy tüsszentés meghajtású Habci Rakétát építenek, amely a tüsszentések erejével működik. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, Moha és Páfrány című mesekönyvéből mondom a Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben című mesét. Hát nem tudom, hogy szoktatok-e a szüleitekkel kirándulni az erdőben, ez egy nagyon izgalmas dolog, és bizony főleg akkor, amikor eső után kibújnak a gombák. Persze azt nagyon-nagyon kell figyelni, gondolom, hogy a szüleitek ezt tudják, hogy nem minden gombát szabad leszedni. Az őzláb gomba az nagyon finom, az biztos. Úgyhogy legközelebb majd járjátok az erdőt, keressetek gombát, és gondoljatok erre a mesére. Hogyan tévedtek el az őzláb gomba erdőben? Moha és Páfrány járták az erdőt. Egyszer csak Páfrány megállt, nyújtózott egyet, és ásított. Majd lefeküdt a fenyőfa tövébe, feje alá kakukk fűpárnát tett, és már aludt is. Moha csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és ő is elaludt. Alig aludtak valamit, amikor felülről fenyőmag záporozott le rájuk. A mag után hullott a toboz is, s hová pottyant?
4: Épp az orromra kellett esned, gurult dübe Páfrány.
3: Fent a fenyőfán valaki elnevette magát. Hát az ágvillában mókus ült, és azt mondta,
5: most ugyan nevettem egy kicsit, de különben borzasztó szomorú vagyok.
3: Miért? Sajnálta meg Moha.
5: Télire gyűjtök egy kevés elemózsiát, de az idén üresek a tobozok. És gombát sem találtam,
3: sóhajtotta keservesen mókus, és felugrott egy magasabb ágvillába, hát ha ott talált teli tobozt.
4: Mindenkinek megvan a maga gondja, vigasztalta Moha.
5: Nekünk például az alvással gyűlt meg a bajunk, ásított Páfrány.
3: Páfrány megigazította a kakukk fűpárnáját, Moha meg csak úgy párna nélkül hajtotta le a fejét, és újra elszenderültek. Ekkor Páfrányhoz lépett az álom, és megkopogtatta a homlokát. Szabad?
4: Kerüljön bejjebb, dünnyögte Páfrány.
3: Az álom két hüvelykujjával jelet nyomott a homlokára, és Páfránynak úgy tetszett, hogy egy magas hegytetőn áll. A lábánál kis felhő gomolyog, és így szól hozzá. Miért nem repülsz te is, Páfrány? Páfrány csak felszökkent, és már repült is. Egy kis ideig repült, mint a madár, egy kis ideig úszott, mint a hal. Egészen addig a helyig repült, ahol mohával aludtak. Páfrány egy ideig körbejárta önmagát, aztán belebújt saját magába, és felébredt. Megbökte mohát, és azt mondta: álmomban repültem. Micsoda gyönyörűség volt. Jó, dünnyögte álmosan moha, és a másik oldalára fordult. De Páfrány nem hagyta békében. Feküdt, az eget bámulta, és egyre csak az álomról fecsegett. Először egy magas hegytetőn álltam. Alig, hogy ezt kimondta, emelkedni kezdett, egyre magasabbra. Aztán széttártam a karomat, és már repültem is. Páfrány széttárta a karját, és már repült is. Ugyanis őzlábgomba nőtt ki alatta, és most lepottyant róla, mint egy erkéről. Mit bűvelsz? Ijedt meg moha. Páfrány iszonyú haragra gerjedt. Nem tudja jobban megválasztani a helyet, ahol kinő, maga Oktondi. Az őzlábgomba igazi szépség volt. Magas és karcsú, kalapja olyan volt, mint egy napernyő, és fátyol díszítette. Egy pillantásra sem méltatta Páfrányt. Csá, egy ilyen pöttöm Jankó, s hogy kiabál? Páfrány ezt nem hagyta annyiban. Hogy nem sül le a bőr a képéről, maga nyakigláb! Az őzlábgomba erre már csak annyit mondott. Kis ilyen elájult. Moha kézen fogta Páfrányt. Inkább menjünk innen, Páfrány! Mikor elmentek, az őzlábgomba egy ideig még dúlt-fúlt mérgében, aztán megfenyegette a két komát. Ezért még megfizettek. De megám! Magszóró után nyúlt, és szórni kezdte maga körül az erdőben, meg a tisztáson a magvakat. Mohának és Páfránynak még hosszú utat kellett megtenniük a házikójukig. Egyszer csak megbotlott Moha. Utána megbotlott Páfrány is. Egyre nehezebben haladtak. A tisztás tel is tele volt kis dombokkal. Őzlábgombák ütötték fel fejüket a földből, egyik a másik után. Gyönyörűek, magasak, karcsúak, a kalapjuk meg fátyluk napernyőhöz hasonló. Mindegyik furcsán mosolyog, és azt csuttogja, hova oda, és merre kifelé? Egy egész erdő nőtt belőlük, és moha meg Páfrány eltévedt az őzlábgomba erdőben. Máig is ott bolyognának, ha meg nem hallják ezt a kis dalt. Hippi-hoppi-hopsz, tenyő meg toboz. Hopla-hopla-hó, őzláb és gumó, dári-dári-dó, hopla-hopla-hó. Hát mókus volt az. Télire szedte az őzlábgombát, már néhány nyalábbal összeszedett. Álljatok félre az útból, vagy inkább üljetek le egy kicsit, amíg a házikótokig utat török, mondta Mohának és Páfránynak.
0: Csukás Mese Rádió. Ősszel a vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod. A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: nehogy más megtalálja. Az őzek most óvatosan lépkedtek a sűrűben, hiszen a lehullott levelek alatt sok minden megbújhatott. A madarak közül már sokan gyülekeztek, hosszú útra készültek, délre, melegebb tájakra. A gólyák sorba álltak a régi villanypóznán, majd egy szép szeptemberi reggelen egyszerre emelkedtek a magasba. A darvak énekelve húztak át a kerekerdő felett, és a tó partjáról búcsút intettek nekik a vízipókok és a békák. Az őszi esők gyakrabban eleredtek, a talajt nedvesre áztatták, gombák bújtak elő a fatörzsek alól, légyölő galóca, őzlábgomba, az óriás pöfeteg, a gombák között az egyik legnagyobb termőtesttel rendelkező gomba akkorára is megnőhet, mint egy focilabda, és ízletes a húsa. Színes kalapok mindenhol, már nap is csak halványabban pislákol. A tavacska lakói halak mélyebbre húzódtak, a békák elcsendesedtek. Az erdő hangulata is megváltozott, csendesebb, mélyebb lett. Mintha minden élőlény egy nagy sóhajjal készült volna a térre. A gyümölcsfák utolsó ajándékukat kínálták, édes szilvát, illatos körtét és piros almát, diót, mogyorót. A gyerekek, ha néha eltévedtek ide kirándulni, gesztenyét és színes leveleket gyűjtöttek a kosárba. Az ősz a mára kikerekerdő bölcs évszaka volt. Lassan minden elcsendesedett, a nyár és az ősz emlékeivel készült a télre.
1: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok, legyen szép napotok!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Aki felkészült, az szorítsa ökölbe mind a két kezét, és mozgassuk át egy kicsit a testrészeinket. Mehet az ugi-bugi, mozognak az öklök előre,

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy egyetemes világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy egyetemes világméretű agyvelejének nagy egyetemes világméretű találmányával, a nagy egyetemes világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. – Mi ez? – kérdezte drámai hangon. – Egy dió! – suttogta Szörnyeteg Lajos. – Nem téged kérdeztelek – mérgelődött Vacska Mati. – Azt akartam mondani – védekezett Szörnyeteg Lajos – hogy egy dió nagyságú barack. – Ez a helyes beszéd – bólintott Vacska Mati. – Ványadt ez a barack? – Hát bizony – mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek. Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz haddelhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű? Nézett rá szemrehányóan Ló Szerefin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Vacska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barack mag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Vacska Mati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen Vacska Mati, kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
4: Figyeljetek, kezdődik a mese.
5: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek. Még egy kis türelmet kérek, mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán. Hurrá! Sikerült! Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű bele találni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop kariket állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá. Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni. Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel, de legalább olyan fárasztó is.
2: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió. A Csukásmese rádió zenében is jó választás. Vidám, játékos gyerekdalok.
6: Eszke nyáron semmi más. Balatoni strandolás.
0: Versek, megzenésített mondókák. Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
7: Új, zöldebb, zöld levelecske.
0: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet.
8: Mindenki eltaposta, bár ne lennék poloska.
0: Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez, elalváshoz. Mese rádió. Zenében is jó választás. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jóisten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elálmélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat, még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puska lövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a királyúrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok, hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár? Elpanaszlá a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a királyúrfi, az mégsem volna becsület. hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél. De olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a király úrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak 1 fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a király úrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele 1 óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a 2 azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan 1-1 aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, s én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött. Bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, rablógazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a király úrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a király úrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk likban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mitévők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a király úrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a király úrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert ott hagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához, de szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, s egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
0: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.

0: máskaraj. Ez a farmereknek baj.
1: Kótyavetye megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótyavetye huga műszempillát szeretne.
2: A hugom Kótyavica műszempillát szeretne. Elvittem a szépségszalomba a pilláshoz, Strucc Icához, mert tudtam, hogy legalább olyan szépet csinál Vicának, mint a sajátja. Meg kellett várnunk, amíg Zsiráf Zsanival végez. Zsiráf Zsani amúgy top modell. 5D-s szempillákat kért magának, mert nem csak a szépség fontos számára, hanem az is, hogy amikor faleveleket majszol a fáról, a kiálló gajjak ne tegyenek kárt a szemében. Végre Vica következett. Strucc Ica mutatott egy fotót a kaffer szarvasvarjúról, akit kifejezetten csúnyának láttam, egészen addig, amíg meg nem pillantottam a pilláit. Nem semmi. Kiderült, hogy a pillái igazából tollak. Ez nem futná a zseppénzemből, úgyhogy megkértem Icát, hogy mutasson olcsóbbat. Mutatott is, Láma Lénáét. Ez a pillasor olcsó és praktikus, mert azon kívül, hogy csinos, még az erős napsütéstől is megvédi a szemet. Felvilágosítottam Icát, hogy mi, patkányok, csatornákban és kamrákban élünk, szóval Vicának semmi szüksége nincs szemellenzőre. Ica szerint Vicához feltűnően elegáns stílus illene, mint kígyászkeselyű Kamillához, aki amúgy titkárnő a központi dögfeldolgozó üzemben. Nos, neki tényleg jól áll a kunkori pilla, de Vicának, a hugomnak túlzás lenne. Végül Vica egy olyan pillát választott, mint Elefánié. Divatosan lezser, nem túl hosszú, nem túl rövid, olyan pont jó. Ti milyen szempillát választanátok?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Habci Rakéta a Hókusz Pókusz szigetre. A mesesorozatban három testvér és egy kislány elhatározza, hogy utazik. Mivel nincsen hagyományos járművük, egy tüsszentés meghajtású Habci Rakétát építenek, amely a tüsszentések erejével működik. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok! Halihó! Ez itt a csukásmeserádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves mesét. Berg Judit, Szüret. Sünd doktor szőlőskertjében, a domboldalon megérett a szőlő. Egy napsütéses őszi szombatra a doktor meghívta az erdőlakóit, hogy segítsenek neki szüretelni. Korán reggel kezdődött a munka, Sün doktor vesszőből font puttonyokat, kosarakat adott a szüretelőknek, azokba kellett az érett szőlőfürtöket gyűjteni. A présház mellett tüzet raktak, Sün doktor és Mókus mama jókor a bográcsban paprikás krumplit főzött, hogy ebédidőben legyen mivel megkínálni az éhes szüretelőket. Még Szarvasbogár bácsi is eljött. Igaz, a fájós lába miatt szőlőt szedni nem tudott, de a tűz mellett ücsörögve, pipázgatva elbeszélgetett Sün doktorral és Mókus mamával. Panka, Csiribi, a mókus gyerekek és a Sün testvérek a dombtetőről indultak. Egyik vállukon puttony, másik kezükben olló. A mosolygós érett szőlőt fürtöket lenyisszantották, a puttonyba dobták. Így haladtak tőkéről tőkére. Amikor megtelt a puttony, visszaballagtak vele a présházhoz, és a szőlőt a ház előtt álló hatalmas kádba borították. A nap mosolyogva figyelt az égen, és néha sóhajtott egyet. De jó lenne, ha én is segíthetnék. Hiszen eddig is dolgoztál, rázta a fejét Csiribi. Te érlelted meg a szőlőszemeket. Igazán pihenhetsz most már egy kicsit. Az egyik szőlőtőke karóján Gyík Sanyi és Gyík Gyuri sütkérezett.
7: Még hogy szüret? Micsoda butaság? Mondogatták.
6: Sanyi, Gyuri, ti nem jöttök segíteni? Kérdezte Jocó, aki mindig mérgelődött, ha a csúfhondáros gyíkokkal találkozott.
7: Dehogy megyünk, nem érdekel minket ez az unalmas szőlő.
6: Fordított hátat Gyík Sanyi. A sor szélén haladó Emma hirtelen nagyot kiáltott.
7: Au, ez fájt! Mondtam, hogy vigyázz azzal az ollóval, mérgelődött testvére Jocó. Nem az olló volt az, jaj! Kiáltott Emma,
6: és ilyetten ugrott hátra, amikor már a többiek is hallották, hogy valaki dühösen kiabál.
7: Nem mész innen, te kis haszontalan! Hozzám ne nyúj!
6: Mindannyian Emma köré sereglettek, a mókus kislány előtti szőlőtőke harciasan hadonászott a kacskaringós kacsokkal.
7: Ez az én szőlőm, nem adom! Ha nem szedjük le az érett szőlőt, megrohad!
6: Lépett közbe Csiribi.
7: De én nem adom, még nem érett!
6: Visított a szőlő.
7: Dehogy nem, már egész fonnyadtak a szőlőszemek,
6: mondta Jocó, és előre nyúlt, hogy megérintse az egyik fürtöt. De rögtön vissza is rántotta a mancsát, mert a szőlőkacs hatalmasat csapott rá.
7: Áú!
6: Üvöltött Jocó.
7: Úgy kell neki, úgy kell neki! Kacagott
6: Gyík Sanyi és Gyík Gyuri a hátuk mögött. Na megálljatok, heveskedett Jocó, és nagy haragjában nem is tudta, hogy a két gyíkra roncson rá, vagy a harcias szőlőtőkét cibálja meg alaposan.
7: Csillapodj, Jocó! Ne is törődj velük!
6: Lépett mellé Panka, aztán a szőlőtőkéhez fordult. Nézd, minden szőlőfürtöt most gyűjtünk össze. Ma van a szüret. Már megértek a szemek.
7: Én még érlelni akarom, kiabált a szőlő.
6: Tudod mit? Érled még egy kicsit, mi addig leszedjük a többit, és csak a szüret végén jövünk vissza hozzád, javasolta Panka.
7: Akkor sem adom,
6: durcáskodott a szőlő. De akkor már muszáj lesz, mordult el Jocó, azzal a szüretelők tovább is mentek. A többi szőlőtőke boldogan nyújtotta feléjük az érett fürtöket. Délre megtelt a szőlővel a présház előtti kád is.
7: Préseljük ki, kiaválták lelkesen a szüretelők.
6: Sün doktor beleegyezett. Mindenki tisztára mossa a lábát, aztán mezítláb be is ugrottak a kádba. Csupasz lábukkal taposták a szőlőt. Ahogy talpuk alatt szétnyomódtak a szemek, a kád alján lévő lyukon keresztül csurdogálni kezdett a szőlőlé. Sün doktor tálat tett alá, hogy abba folyjon ki.
7: Gyerünk, lássuk, kitapos legnagyobbat!
6: Ugrált jó kedvében Jocó. Hát ebben a versenyben biztos nem a tündérek győznek, kuncogott Emma. Igaza volt, Panka és Csiribi olyan könnyű volt, mint két pihe. Hiába tapicskoltak a szőlőn, egyetlen szemet sem sikerült szétnyomniuk. De azért taposták ők buzgón.
7: Olyan jó érzés, hogy csiklandozza a talpam,
6: nevetett Panka. Mire kitaposták az összes szőlőlevét, az ebéd is elkészült. A szüretelők fáradtan huppantak le az asztal köré. Mókus mama mindenkinek telemerte a tányérját paprikás krumplival. Sün doktor puha kenyeret is adott hozzá. A poharakba persze frissen préselt szőlőlé, a must került. Ebéd után folytatták a munkát, amikor újra megtelt a kád szőlővel, megint kitaposták a levét. Délutánra már szinte nem is maradt tennivaló. Úgy tervezték, hogy nagy muzsikával, tánccal fog végződni a szüret. Már csak az egy szőlőtőke van hátra, jelentette ki Jocó. Remélem, megnyugodott már. A csapat megindult felfelé a soron, hogy megkeressék a kiabáló szőlőt.
7: De hiába reménykedtek, a szőlőtőke, amint meglátta a közeledőket, hangos jajveszékelésbe kezdett.
8: Segítség! Menjetek innen! Még nem értek meg a szemek! Dehogy nem!
7: Kiáltott Jocó, és közelebb lépett. De ebben a pillanatban rátekeredtek a kacsok, és mire a többiek felocsúttak, Jocót kúsba kötötte a szőlő.
8: Ereszel!
7: Rángatta magát Jocó, de a szőlő erősen tartotta. Csiribi rögtön odaugrott, hogy kiszabadítsa a barátját, de a szőlő egy szempillantás alatt őt is foggyul ejtette. Emma pedig sírva fakadt.
8: Ereszd el Jocót és Csiribit!
7: Hogy is ne! Harsogott a szőlő, és még erősebben szorította a két fiút. Panka gondolt egyet, előhúzta a furujáját, és halkan játszani kezdett. Egy szomorkás, de kedves dallamot, mintha így kérni a szőlőt, hogy ne harcoljon tovább. A szőlőtőke elgondolkodva hallgatta őt, sőt, kicsit, mintha engedett is volna a szorítása. De muzsikálhatott akármilyen szívhez szólóan Panka, Jocót és Csiribit nem tudta kiszabadítani a kacsok közül. Panka végül leengedte a furujáját, és nagyot sóhajtott.
8: Hívjuk ide Sündoktort, a mamát meg a papát,
7: szípogta kétségbe esetten Emma. Ám ebben a pillanatban szirénázás hangzott a közelben. A hang egyre csak erősödött, és hamarosan egy kis zöld mentőautó állt meg a szőlőtőke mellett. A mentőből három apró leveli béka ugrott elő.
9: Megérkezett a mentőszolgálat,
7: harsogták.
9: Innen jött a riasztás?
7: Szemügyre vették a szőlőtőkét és a két megkötözött barátot.
9: Akkor most kint kell segíteni?
7: Kérdezte tanástalanul a béka. Panka gyorsan elmesélte a virágmentő gyorszolgálatnak, mi történt. A leveli békák óvatosan közelebb ugráltak, hogy alaposan szemügyre vegyék a szőlőt.
9: Nem látunk semmit,
7: kurutyoltak.
9: El kéne engedned Csiribit és Jocót.
7: Nem engedem, makacsolta meg magát a szőlő. Ekkor a hátuk mögött megszólalt valaki, akit eddig észre se vettek.
9: Erezd el őket nyugodtan,
7: Gyík Sanyi volt az. Kényelmesen odasétált a szőlőhöz, és elnyújtózott az egyik ágán.
8: Hát ti barátok vagytok?
7: Hökkent meg Panna.
9: Persze, együtt szoktunk napozni,
7: mondta a szőlő, azzal lassan letekerte a kacsokat Csiribiről és Jocóról. A békamentősök végre odafértek a tőkéhez.
9: Ez a szőlő tényleg nem érett, még nem lehet születelni,
7: jelentette ki végül a legnagyobb.
9: Hogy-hogy? Egészen fonnyadtak a szemek,
7: kiabált Jocó.
9: Igen, de ez mazsola szőlő.
7: A napnak addig kell sütnie, amíg teljesen összeaszalódnak a szemek, és mazsola lesz belőlük. Panka eltáltotta a száját.
8: Hát szőlőből lesz a mazsola?
9: Bizony,
7: kacagott az ég alján a nap. Ezek szerint nekem is maradt még egy kis tennivalóm. A mentősök elégedetten visszaugráltak a kocsiba, és elszáguldottak.
8: De honnan fogjuk tudni, hogy mikor érett meg?
7: Kapott észbe Emma.
9: Majd Gyík Sanyi ide hív titeket,
7: mondta a szőlő.
9: Ha megérett a mazsola, szedhetitek. Gyík Sanyi úgysem fog szólni senkinek,
7: morgott Jocó. Gyík Sanyi rögtön hátat fordított Jocónak, de a szőlő halkan duruzsolt neki valamit. Sanyi végül rándított egyet a vállán.
9: Jó, ha ennyire szeretnéd, nem bánom.
7: Ekkor felharsant a présháznál Sündoktor hangja.
10: Ha-hó, barátaim, gyertek! Véget ért a munka, kezdődhet a mulatság!
7: A születelők felkapták a puttonyukat és indultak.
8: Gyík Sanyi, nem jöttök a mulatságba?
7: Kérdezte Panka.
8: Születi mulatság?
9: Ugyan, micsoda butaság!
7: Legyintett Gyík Sanyi, és kényelmesen elnyújtózott a szőlő egyik ágán.
11: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A pucira a méret.
1: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Zátonyról a nyílt tengerre, fényét szórja messze-messze. Éjjel, ködben arra való, kerülje ki minden hajó. Mi az?
1: Ez a világító torony.
3: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az önző kiskutya. A cica háti dombságon túl, Ebb falván bizony nem csak felnőtt kutyusok élnek, hanem olyan fiatal és játékos kölykök is, mint a gyerekek. Hangos is az ugatástól az összes utca délután. A sok kölyök kutya mind ugyanabba az iskolába jár. Elég nagy és tágas épület ahhoz, hogy mindannyian elférjenek, és hatalmas udvaron jó nagyokat játszhassanak. A szüleik és a tanáraik is arra tanítják őket, hogy okosan és figyelmesen játszanak egymással, mert annak sosincs jó vége, ha valaki nem kedves a másikkal. Ezt minden kis kutya nagyon jól tudja. De élt ám egyszer Ebb falván egy olyan kis kutya, akinek senki más, csak saját maga volt a fontos. Sőt, az volt a legfontosabb, hogy neki legyen a legszebb, a legtöbb, a legújabb és a legjobb mindenből. Szegény szüleit minden álló nap nyúzta és kérlelte, hogy labdát és mindenféle különleges játékot vegyenek neki, azok pedig már azt sem tudták, hova legyenek a nyaggatástól. Pedig otthon a kiskutya már alig fért el a sok csodálatos és új játéktól. Csak úgy folytak ki a játékok a szekrényből, és olyan hívogatóan várták, hogy játszon velük valaki. De a kiskutyát mindig csak a legújabb érdekelte. Ha valakinél meglátott valami mást, az is rögtön kellett neki, ott helyben. Meg sem várta, hogy a másik kijátszhassa vele magát, már ott toporgott és forgolódott mellette.
1: Én is úgy szeretném, hadd próbáljam ki. Nekem ilyen nincs is.
0: Kérlelte a pajtásait, és közben olyan szomorúan nézett, mintha még sosem fogott volna labdát vagy játékot a mancsában. Olyan kitartóan tudott ácsingózni egy-egy játékra, hogy a többiek, akik bizony nem voltak olyan önzőek, mint ő, mindig megsajnálták és kölcsönadták neki a játékaikat. Igen ám, ezzel még nem is lett volna baj. A gond csak ott kezdődött, hogy ezeket a játékokat a kiskutya rendre elfelejtette visszaadni. Amint meglátott valami izgalmasabbat, már ki is ejtette őket a kezéből, és futott az új játéka után. Így kérte kölcsön a piros labdát, a pöttyös labdát, a kis vödröt és a nagy lapátot, a képeskönyvet, a kis autót, a kis repülőt, és még ki tudja hányféle játékot, amit vagy magánál felejtett, vagy elhagyott valahol. A többi kiskutya pedig zokogva és szomorúan ment haza, mert az önző pajtásuk elkunyerálta és elhertálta a játékaikat. A szüleik pedig alig győzték őket új játékokkal vigasztalni. Azt viszont mindegyik megtanulta, hogy a kunyerálós kiskutyának nem szabad kölcsönadni semmit, mert nem vigyáz rá. És olyan önző, hogy ő viszont sosem adja oda a sajátját. Nem sokára nem is nagyon játszott már vele senki, se az iskolában, se a szünetekben, se az udvaron. Ha már olyan sok játéka van, játszom velük egyedül. Neki úgyis csak saját maga a fontos, gondolták a többiek. A kunyerálós kiskutya pedig nem nagyon bánta a dolgot, elvégre senkivel sem kellett osztozkodnia. Hamar megunta a dolgot, de a többiek addigra szóba sem akartak állni vele. Egy szép nap aztán új kutyus jött a kutyaiskolába. Jó messziről érkezhetett a család, mert ilyen kiskutyát még a környéken sem látott senki. A kunyerálós kiskutya persze rögtön nagyon izgatott lett. Meg is környékezte az új jövevényt, hát ha van valami olyan játéka, amit még sosem láttak, és rögtön magáinak akarta, hogy ő próbálhassa ki először. Be is mutatkozott szépen, beszédbe elegyedett az új társával, és el is dicsekedett a szép és új játékaival, majd azt mondta.
1: De ezekkel sajnos nem lehet játszani. Inkább játszunk a tieiddel.
0: Az új kiskutya kikerekedett szemekkel bámulta a sok szépséget, amiket az önző kiskutya mutogatott neki. Aztán szipogott egyet-kettőt, és keservesen sírva fakadt. Nekem nincsenek ilyen szép játékaim,
1: zokogott.
0: Sőt, egy fia játékom sincs. Tudod, otthon nagyon sokan vagyunk testvérek, és nagyon messziről költöztünk ide. Sajnos nem tudtunk elhozni egy játékot sem, és most nagyon hiányoznak.
1: Pityergett tovább. A kunyerálós kiskutya csak nézte a sírós kiskutyát, és életében először nagyon elszégyelte magát.
2: No, ne bánkódj!
1: Tudod mit? Menjünk el most hozzám, és nézzük meg az otthoni játékaimat is. Otthon aztán előpakoltak mindent, amihez az önző kiskutya soha hozzá sem nyúlt, és egész délután bígan játszottak. Amikor már későre járt, az önző kiskutya annyi játékot adott az új kiskutyának, amennyit csak elbírt.
2: Vidd a testvéreidnek,
1: mondta. Az új kiskutya pedig boldogan szaladt haza a sok kincsel. Az önző kiskutya megtanulta a leckét, s végül minden játékát szétosztotta. Attól kezdve mindenki szívesen hívta játszani, mert már tudták, hogy ezután nem csak a saját játékát, de a másét is meg fogja becsülni.

0: Láttad már süsüt?
1: Egy anyával elmentünk ott a majálisra, és tudták nap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáik, mert látom, süsüt is olyan jó volt. Süsi csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani, másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: Móra Ferenc Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát, de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
1: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hó, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét.
1: Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám. Kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük.
2: Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik?
1: Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette.
2: Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat.
1: Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát.
2: De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska. Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: El is is kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, aminőtt Micóka véghez vitt. Följött az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mile, cicuskám? Kibántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, afölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: A Csukásmese Rádió zenében is jó választás.
0: Vidám, játékos gyerekdalok.
2: Emeld a két kézed fejed fölé.
0: Versek, versek, megzenésített mondókák.
3: Mit most levél katicája? Piket, patyot, varrot, keszkenőket.
1: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
4: Bíró marcsa odakapott, béka combot ropogtatott.
1: Ritmusok, amikre
0: táncolni, bulizni is lehet.
5: Kis családom, nagy családom,
6: kis családom, nagy családom.
1: Este nyugtató hangulatú zenék
0: pihenéshez, elalváshoz.
7: Mesebeli csillag, kereslek téged.
0: Csukásmese Rádió, zenében is jó választás.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egyszer egy dinnyeföld, dinnyeföldön dinnyenőtt. Egy sem piros, egy sem zöld, csupa sárga volt a föld.
1: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
1: Ráadás mese. Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött. Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára! Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra. Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind! Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített. Na tessék! Fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta. A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott. Zöldségek, gyümölcsök, barátaim! Ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot! Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzön belőlünk ebédet! Úgy van, úgy van! Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek. Kukták, gyerünk, fogjátok el őket! Parancsolta a szakács. Üsd vág, nem apád! Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakadnállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták. Segítség! Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni. Kötözzük meg őket! Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répa vitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt? Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket. Legyőztük a szolgákat is, büszkélkedett répa vitéz. A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok. Meghiszem azt, húzta ki magát répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott. Akkor ma nem ebédelünk?
2: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni, hőbörögtek a csigatészták.
1: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával, és a lencse főzelék kolbásszal, jelentette ki a királyfi.
2: Nem is tudom, gondolkozott répa vitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
1: Persze, hogy nem, dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
2: Ígérem, nem csúfolódom többet,
1: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
3: Mindenki a helyére,
1: vezényelt répa vitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszóródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiú gombjába.
3: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi, integetett répa vitéz. Fél óra múlva kész az ebéd.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Ha-hó, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Pankos Irató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták, Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
4: Nem, nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
3: Jaj, jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek. S ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
4: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
3: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
4: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
5: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
3: No, mondd hát el, leánykám.
4: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
3: Nagyot csuklott, jót tesz, király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál. Sőt, még meglepetést is kapsz rá.
4: Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot.
3: No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye?
4: Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót.
3: Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni?
5: Ó, minden tudok, hip-hop,
4: felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant, rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére.
5: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
4: Kérdezte sívító hangon.
3: Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és
4: még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva:
3: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, akarom,
4: És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó,
3: Hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röbdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani, boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkert liget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult, bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündérszép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek, napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám, de csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett, de úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott, hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz, leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése, sorra kipróbálta különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemuzi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. 100 és 100 000 esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett,
4: aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündérszép meséjét.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
7: Szia!
8: Szia! Milyen az új pólóm?
7: Hát, nem igazán tetszik, de örülök, ha neked igen. Szerintem túl sárga.
8: Hűha! Ami a szíveden, az a szádom.
7: Ezt hogy érted?
8: Ezt a kifejezést azokra használják, akik őszintén, nyíltan megmondják a dolgokról a véleményüket.
6: Csukásmese Rádió. Hogy mi a különbség a házi állatok és a háztáji állatok között? Ez egy nagyon jó kérdés. Házi állatoknak hívjuk azokat a kis kedvenceket, amelyek a lakásban is megtalálhatóak. Például a kutyát, a macskát, az aranyhalat, a papagájt, vagy mondjuk a hörcsögöt. Ezeket az állatokat igazából azért tartjuk, hogy szeretgethessük őket, hogy a társaink legyenek az életünkben. A háztáji állatokat azonban más célból tartják az emberek. Ezekre az állatokra nem jellemző, hogy beengednénk őket a lakásunkba. Ilyen háztáji állat például a kacsa, a liba, a tyúk, a kecske, a disznó, a marha, a ló, vagy éppen a juh. Persze, a hányház annyi szokás. Egy tőlünk távol eső országban azonban más állatok élnek, ezért ott egészen más állatokat nevezünk háztáinak. Például a sivatagot átszelő két pupu tevét is tekintheti valamelyik sivatagi törzs háztáji állatnak, illetve a föld északi részén élő lappok például a

0: A kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikú, kukurikú, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak? Előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon, mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas, mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, s ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet! Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a kakas lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván. Hej, cselédek! Fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe! A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, s bevetették a darás fészekbe, s itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát. És a begye mind felszitta a darazsakat, s ekkor a kakas kirepülvén a darás fészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó ülepébe! A cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmos kakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikú, kukurikú, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Ej, a török császár sem rest, ráül a kakas nyakára, és ekkor az csak elkezdi. Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát! Bocsásd, begyem a darást, hogy csípje meg a farát! És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna. Jaj, végem van, fordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat, legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Van egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a Krumpli Bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gárdonyi Géza. Cicafuttatás. Mióta áll a világ, a cica meg a kutya nem szeretik egymást. A kutya azt mondja: én őrzöm a házat. A cica azt mondja: fontosabb az én hivatalom. Próbálja meg a kutya, fogjon egeret, hadd lássam, van-e olyan tudománya, mint nekem. Hamis a zuzád, mondja a kutya. Fogszál megered, de magadnak, mert szereted az egérpecsenyét. Te pedig, kutyus, nem a házat őrzöd ám, feleli a cica, hanem őrzöd a konyhaajtót, mindig azt lesed, mikor vetnek ki egy csontot, azért ugatsz, hogy a csonttól mindig elkerges. Én hű vagyok, mondja a kutya. Én szép vagyok, feleli a cica. Én okos vagyok, büszkélkedik a kutya. És én meg ügyes, kevékedik a macska. Én nem harapom meg a gazdámat. Nem, te csak megkarmolod. Persze, hogy megkarmolom, ha a farkamat húzza, de aztán kedveskedek neki, hozzá dörgölöm a bajuszomat. Engem jobban szeretnek, mondja a kutya. Már miért szeretnének jobban? Feleli a cica. Hát nem engem vesznek ölbe, és nem engem simogat-e mindenki? Ha én olyan piciny volnék, mint te, engem is ölbe vennének. Még inkább, mint téged, mondja a kutya. Van egy piciny fajtájú rokonom, Pincsinek hívják, az jóformán gyalog is alig jár, mindig ölben viszik. No, azt szeretném látni, mondja a cica, hiszen ti még a muzsikához sem értetek. Hát te talán értesz? Értek hát, tudok dorombolni, eldorombolok én mindenféle nótát.
2: Macska nótát.
1: Nem is kutya nótát, mert azt még nem találták ki eddig.
2: Nem félsz, hogy elhúzom a nótádat?
1: Már hogy félnék egy ilyen kuvasz kutyától?
2: Mit mondtál? Én kuvasz vagyok? No, ezért meglakolsz.
1: A következő pillanatban már neki is ugrott a kutya a macskának. De a cica abban a pillanatban eliramlott, felszaladt az udvar kerítésére, onnan a fára, a nagy mérges ugatásra a szomszédból is átfutott két kutya, s azok is segítettek Bodrinak az ugatásban. Kergették a cicát, de bíz a cica a faágról csak gúnyosan mosolygott rájuk lefele. Dühösködött a három kutya a falombozata felé. Minél bosszusabban ugattak, a cica annál jobban nevetett rajtuk. Csak mérgelődjetek kedvetekre, nyávogta feléjük, és gyertek fel utánam, ha tudtok. Hopp, ugrik egy nagyot is Bodri, de bizony nem jut el az ugrásával, még a fa derekáig se. Hopp, próbálkozik a másik is, a sajó. De a sajó még addig se viszi. Hopp, a zordon is ugrik egyet, de megcsúszik a fatövénél, s olyat bukfencezik, csak úgy nyekken belé. Milyen jó is, hogy a kutyák nem bírnak fára mászni. Bezzeg szorulna akkor a cica. De milyen furcsa is volna, ha tudnának. Gondoljátok csak el. A kutyák a fákon ugrálnának, és onnan ugrálnának az emberek nyaka közé. No, nem kérek belőle, hogy egy nagy, lompos juhászkutya ugorjon az én nyakamba, ha mindjárt szeretetből is vagy jó barátságból. Elég, ha a cica megcselekszi. Utána az is mindig oda dörgölődik a bundájával az arcunkhoz, és ezzel kéri, hogy ne haragudjunk érte.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most ismét én mondok nektek egy verset. Mentovics Éva, az ősz útja. Kertek alatt, nézd csak, már az ősz botorkál. Meg-megáll egy hársnál, néhány rőd bokornál, előkap egy pemzlit, slám, amotta festék. Bemázolja a kert álmos, fáradt testét, aranyló pendelyt fest nyárfákra, meg fűzre, s engedi a szélnek, hogy majd messze űzze rozsdálló levelét bükkfának és tölgynek, s elterüljön végül len az avarszőnyeg.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.

0: A róka meg a daru vendégsége. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Találkozik a róka a daruval, s kérdi: hol jártál, darukoma? A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, róka koma, merre jártál? Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az éterről mi jut az eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, róka koma. Kinél rendezzük? Előbb nálam, aztán pedig nálad. Holnap ebédre gyere hozzám. Megyek, de nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra néhány szép halat, sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru: talán haragszol, róka koma? Hát már hogy ne haragudnék, daru koma, amikor te finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott. Azt felelte erre a daru: ugyan, édes róka koma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.
0: A Róka meg a daru vendégsége című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: beszél?
1: Csukásmese rádió. A Csukásmese rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Affa, cuka, funda, luka, funda, kávéka, manduka. A cuk, funda, luk, funda, kávéka, manduka.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. 4. nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öreg asszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
2: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
1: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
2: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
3: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony.
4: Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
1: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
4: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
1: Azzal eltipegett az általúton, és 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
2: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta, és másnap jelentkezett kérőnek a királynál.
1: Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán, mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
5: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
1: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
2: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik.
3: Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
6: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
3: szólt a legkisebbik.
6: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
3: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék, akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
6: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
3: Sikoltott fel ilyetten a király kisasszony.
6: Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál.
3: Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
6: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
3: Ugyan, ne ijedezzél, nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a királyfi a kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáparázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az arany fasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfiak kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-dikbe, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
6: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk.
7: Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
3: Szép fényes kastély állt a túlparton, vég muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.
7: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
3: Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik királykisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
8: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
3: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 királykisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
8: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket?
3: Kérdezte a király. Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
8: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
3: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
8: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
3: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
8: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
7: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
3: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Csukásmese Rádió.
1: A Csukásmese Rádió zenében is jó választás.
0: Vidám, játékos gyerekdalok.
2: Itt van, megjött a mesevonat, itt jövök már.
0: Versek, versek, megzenésített mondókák.
3: Széles a Duna, magas a partja.
1: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
4: Remek a hangulatom.
1: Ritmusok,
0: amikre táncolni, bulizni is lehet.
1: Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez,
0: elalváshoz. Csukásmese Rádió. Zenében is jó választás.
1: Rádió egyfejűeknek.
5: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

napsütasztán zápornos. Játszom, alszom, s ez alatt szegész évem.

Sziasztok, Kati vagyok. Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. És azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondott a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin, aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a 100 esztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel, de a 100 esztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyának. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e felséges királyom arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színarannyal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a fő urak, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik, látom, csodálkoztok, egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, és gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, és úgy küldötte haza kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kalácssal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküld hát az ember a feleségét is.
2: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
1: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
3: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
1: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
2: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
1: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
2: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
3: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
1: felelt rá az asszony,
3: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
1: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
2: Hát, Kent, atyafi, mit csinál azzal a dióval?
4: Én bizony nagy munkában vagyok.
3: Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. No, hát majd felszállítom én, mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
2: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
3: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
2: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
3: Megint mendegélt, és talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
2: Hát, kednéném, asszom, mit csinál?
4: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszélyen szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
2: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.

0: Tréfál, kozómondók.
1: Volt egyszer egy ember, szakálla volt Kender. Begyulladt a Kender, elszaladt az ember, felmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta, Sári néni siratta, kiskutyája ugatta. Volt egyszer egy ember, szakálla volt Kender, bükkfa a tarisznyája, égerfa a csizmája, közel volt a

0: tenger, belesett fejjel, kiapadt a tenger, s kimászott az ember.
1: Tojás Tóbiás a falra ült. Tojás Tóbiás lependerült. Hiába 100 ló, 100 katona, Tóbiást nem szedik össze soha.
2: Angyal, kangyal, Mikula, 8 domb meg egy pikula. Irgum, burgum, parafin, ince, pince, te vagy kin.
3: Csiteri, csütöri, csütörtök, dinnyét lopott az ördög. Bugyogójában

0: Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok. Ripegett, ropogott, a szalmája szotyogott.
1: Apacuka, fundaluka, funda kávé, kamanduka. Apcuk, fundaluk, funda kávé, kamanduk.
2: Éni, péni, jupiténi, efergefer, guminéni. Iszlipó, iszlipó, te vagy a fogó.
3: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom. Kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.
0: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
4: Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Célnára, cinegére, ugor cica az egére, fuss!
1: Egyedem, begyedem, tengertánc, hajdús ógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret. Egyedem, begyedem, vaskampó, alatta volt kis Jankó. Egyet gondolt magába, elszaladt a világra.
2: Felmászott a nyúl a fára, csizmát húzott a lábára, kalapot tett a fejére, ne süssön a nap szemébe. Inc, pinc, lakatinc, te vagy odakint.
5: Lementem a pincébe, vajat csipegetni, utánam jött édesanyám pofon veregetni. Nád

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta. Mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lessük meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az a jámbor semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gannyan ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét. De olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
2: Talált.
1: Ki Máté?
3: Bizony, ki nem találom, ha meg nem mondod.
1: Mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant.
3: A vadkörtés ember! Az emni!
1: Örvendett Mátyás, majd odaszólt a felszolgáló inasoknak.
3: Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalotokra.
4: Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat.
1: Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort.
3: Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle.
1: És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál.
3: De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig.
1: Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak.
3: Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál.
1: Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska. Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze, pisz, pisz, pisz. Egy hegy megy, szembe jön egy másik hegy. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy.

0: Sárga rózsa, vadvirág, álljál gyorsan, mezítláb. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszen már.
1: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdésmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek is szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, adnál egy kevéske kenyeret? Bár vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szálát. Egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kis egér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbotját, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Mit kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz. Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem, felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból. Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked, gondolta magában a kocsis. együtt mentek át tovább, s nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
1: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
1: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
1: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt porig égett. A fiúnak nem esett baja, ám akkor a kocsis felküldte a második halomra. S minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
1: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott.
0: Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze járt. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
2: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhidat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki. Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhidat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ, mondta kacagba a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűjét. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földre. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg. Bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett, és mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarába. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapta, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király és a betyárok. Egyszer egy napon heténybe egy lovas csapat érkezett. Kigyűdtek a népek az utcára, hogy mi van, kérdezték. A katonák azt mondták, gyűn Mátyás király, mönnek Tömösvárra, de meg akarják nézni a zsombolyai vásárt. A lovasok mögérköztek, köztük volt Mátyás király is. Rögtön odahajtották a hetényi csárdához, ott már várta a nép, közöttük sok gyerek is volt. Egyet közülük fölvött Mátyás király a karjába, és kivett egy nagy zacskó aranyat, mindöniknek adott egy-egy aranyat. Aztán bementek a csárdába, és behívatta a régi öreg katonákat, akik részt vettek a régi harcokba. Elmesélték, ki mörre volt, melyik csatatérön, és így elviccelődtek sokáig. Azután fölgyütt a beszédbe, hogy zsombolyára akarnak mönni, meg akarják tekinteni a híres vásárt. Most egy öreg harcos odaszólt. Arra ne menjönek, királyom, mert sok a rabló betyár. Erre Mátyás király azt felelte, majd ő elintézi őket. Avval már intézködött is. Egy öreg harcosnak azt mondta, nézzen három erős hetényi legényt és egy kocsit. A kocsi lögyön itten hajnalba, és a legények is. A kocsis egy hettényi legény lösz, aki tudja az utat. A másik kettő pedig fölöltözik rongyos ruhába Mátyás királlyal együtt. Egy másik lovas katona lösz a Mátyás király ruhájába fölöltözve. A kocsira töttek egy pár élős kardot és tőröket. A kocsisnak adtak egy sípot is, hogy jelözzön, mikor megtámadják őket a betyárok. Úgy is lött. Korán hajnalban már együtt volt a csapat. El is indultak a lovaskatonák. Távolról kísérték a kocsit, hogy mikor meghallják a sípjelzését, akkor tudják, hogy bajba jutottak. Mátyásék mentek szép lassan az Óböge folyó mentén. Elérkeztek egy kis erdőhöz, utána egy nagy, sötét erdőhöz értek. Mostan kezdött virradni a keleti égbolton, mögjelönt a vörös-kékös szürkület, és mostan hirtelen a lovak a kocsiba mögijedtek. Ekkor már odaért a három alak lóháton, oda köszönnek. Kikentök? Hova ilyen korán? Nem is fének kentök a rablóktól? Már akkor három alak mög is fogták a kocsiba fogott lovakat, miután a rablók jó mögnézték őket. Aha, van itt egy úri fickó is. Ki a zseböket? Ki az aranyakat? Mátyás azt feleli erre. Mi szegény zsellérök vagyunk. Azok nem szegényök, akik a vásárra mönnek. A Mátyás ruhájába öltözött katona odaadta a két aranyat. A rongyos ruhába Mátyáséknál nem tanált aranyat, erre az egyik a tőréve beleszúrt a rongyos hettényi legénybe. És ekkor megszólalt a síp, és már ott is termettek a Mátyás lovasai, és elfogták a rablókat. Ezek megijedtek, könyörögni kezdtek, de Mátyás nem könyörült rajtuk. Ezt a kettőt lógassátok fel fejjel lefelé, a legmagasabb fára. Egyet engedjetek szabadon, hogy elmesélje ezt az esetet, hogy ezután ne rabolják ki a szögény emberöket. A két betyárt föl is lógatták a legmagasabb fára. A nép mög azt az utat még ma is Betyár országútnak hívja.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mis vacsorát.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Boldogan éltek!

0: Hegedültek.
1: Csernok Kári.
2: Takács Ádám.
0: Brácsázott.
3: Papendre.
0: Bőgőzött.
4: Bognár András.
0: Cimbalmozott.
5: Szabó Dániel.
6: Ma van a kézmosás világnapja. Gondoltad volna, hogy egy átlagos csapból egy nap alatt akár 40-120 liter víz is elfolyhat? Sok vizet takaríthatunk meg, ha például szappanozás alatt elzárjuk a csapot. Csukás Mese Rádió.
7: Rádió egyfejűeknek.
6: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Habci Rakéta a Hókusz-Pókusz szigetre. A mesesorozatban három testvér és egy kislány elhatározza, hogy utazik. Mivel nincsen hagyományos járművük, egy tüsszentés meghajtású Habci Rakétát építenek, amely a tüsszentések erejével működik. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
6: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
9: Október 15-e van. Mai névnaposunk Teréz, Terézia és Tekla. Sok boldogságot!
6: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
10: Hallgass te is!
6: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: A napsütötte őszi erdőt felkavarta a szél.
1: egy helikopterfalevélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé. Éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá. Ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kér meg valakit, hogy fogadjon be. Mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod, én is mókus vagyok. Hoztam neked magyarót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? Kérdezte Tip-top. A mókus elropogtatta a magyarót, aztán csak ennyit mondott. Köves! Átlendült az egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között. Tip-top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok. Csak még nem ismerem ezt az erdőt. Nincs szállásom éjszakára. Segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom ez alatt a korhat fa kéreg alatt. Bújj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyílásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém. Gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó. Béka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmi az egész, kuruttyolt a béka. A tóhoz vezette Tip-topot és beletocsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utána. Na gyere már, noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos, én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó tollú zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött, és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, ma érkeztem az erdőbe. Nincs még sem fészkem, sem odum. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe, és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum, a földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat. Igazat mondott a sündisznó. Hideg volt. Nagyon hideg. Tip-top diderekbe bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl, töprengeni kezdett. Mit évő legyek? Kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól? Ez az! Megkeresem a sünt! És Tip-top munkához látott. Meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orrahegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben a fák alatt, szakadékok fölött. Kiáltozott. Sün, sün, merre vagy? Nézd, én is sün vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sün már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten bolyongott az avarban, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-top boldogan rohant felé. Ha-ho, itt vagyok! Nézd, éppen olyan vagyok, mint te! Kip-kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre. Leugrott az ágról és elfutott. Segítség! Kiabálta. Mentsetek, meg üldöznek! Tip-top lélekszakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja az útját. Megcsúszott, és belepottya. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanással megfordult Kip-kop. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. Te voltál a szörnyeteg? Kérdezte álmélkodva. Tip-top a nevem, mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-kop vagyok, és segítek neked. Ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni. Gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-kop elballagott kedvenc fájához. Felmászott oda, ahonnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott, de ő sem volt boldog. Életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-top, amikor madár vagy mókus akart lenni. Tip-top a barlangban, Képkopp a fán szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül. Hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Képkopp! Kiáltotta Tip-top. Tip-top! Kurjantotta Képkopp. Összetalálkoztak. Jószorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Képkopp. Jó, suttogta Tip-top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett. Megkavarta az avart, és feldíszítette a két gesztenye gyereket színes levelekkel. Képkopp és Tip-top bejárta az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
9: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az ágyad alatt horkatonák laknak, ortábornok a vezére a fura csapatnak. Egybefüggő hadseregként indulnak csatába, hogyha nincsen senki.

ugrálnak a szekrényre, ellepik a házat. Napsütésben porszemekből építenek várat. Vezényszóra menetelve semmitől sem félnek, ha nem jött volna a seprű, még

0: Én vagyok a híres egyfejű.
1: A nevem is ennyi, csak süsű.
0: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki, A napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falura megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
4: A napot?
3: Csodálkozott a kecskegida. Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köles kását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köles kását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra, és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább. Bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köles kásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
0: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretnétek műsorvezetők lenni? Vagy színészek? Vagy csak szeretnétek szebben beszélni? Akkor mondjatok nyelvtörőket. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Kerekes kelemen, kerekét kerekíti kerekre. Most elmondom lassabban is, mondjátok együtt velem. Kerekes kelemen, most együtt, kerekes kelemen, és a legvége, kerekét kerekíti kerekre. Most egyben, kerekét kerekíti kerekre. Készen is vagyunk, akkor most még egyszer egyben, közösen. Kerekes kelemen, kerekét kerekíti kerekre. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukás Mese Rádió. Pár szó a helyes fogmosásról. Mi ez? Reggel sika-sika, délben sika-sika, este sika-sika. Igen, ez a fogmosás. Akár tejfogatok van, akár már maradandó fogatok, tudjatok róla, hogy a fogaitokra nagyon nagy szükségetek lesz egész életetek folyamán. A jó rágáshoz stabil és egészséges fogazat kell. Hogy a fogaidat épen tartsd, ahhoz viszont gyakran kell mosni őket. Elárulok egy titkot nektek. Ahhoz, hogy sokáig éppen maradjanak a fogaitok, ne csak a fogaitokat mossátok, hanem finom mozdulatokkal dörzsöljétek át a fogínyeteket is. Ugyanis ahhoz, hogy a fogaitok egészségesek maradjanak, a fogínyeteknek is egészségesnek kell maradnia. A fogmosás után nyugodtan meg is nézheted a tükörben a fogaidat, és ha csak egy kis fekete pontot vagy elszíneződést is észreveszel, akkor nyugodtan mutasd meg azt a szüleidnek, mert ők el tudják majd dönteni, hogy most azonnal irány a fogorvos, vagy nincs ekkora baj, mert csak megfogta egy kicsit a szeder a fogzománcodat. S még egy fontos jó tanács, a fogmosási idővel soha ne spórolj! A szép fehér fogak mindig azt sugározzák rólad, hogy te törődsz magaddal és az egészségeddel. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok! Eltaláló-feltaláló vagyok. Tudjátok az M2 gyerekcsatornáról. Fogadjátok szeretettel a következő mesét. Erdődi Attila, Borz a feltaláló. Borz feltalálta a rollert. Sokat agyalt, míg kész lett. Tervrajzot is készített, amit maga tervezett. Van váza is kereke, kormánya, hasznos fékje. Bemutatót is tartott, mindenki csodálkozott. Rajta állva gurul lám, rollerében csodát lát. Nem koptatja a lábát, hű de frankó találmány. Így kíméli és magát, két keréken gurul már. Nagyon gyorsan halad ám,

0: a szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
1: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan élt és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszter lánc, Eszter lánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius...

Mese a szelekről. Valamikor régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt, a szelek egy szigeten éltek az óperenciás tenger kellős közepén. Négyen voltak. Az északi, a déli, a nyugati és a keleti. Mind egy családból származtak, és a különbségeik ellenére remekül megfértek egymás mellett. Az északi csücsöknél tanyázott a hűvös északi szél, aki a zord időt és a magányt kedvelte. Kissé rideg volt a testvéreivel, mikor pedig haragra gerjedt, jégesővel és hóeséssel árasztotta el a szigetet. Az északi széllel szemben a mindig jókedvű, melegszívű déli szél lakott. Északi testvérével ellentétben ő inkább a forróságot és a vidámságot szerette. Hozzá mindig fordulhattak a sziget lakói, ha egy kis melegségre vagy néhány kedves szóra vágytak. Tőle nyugatra élt a vad és viharos nyugati szél, aki imádta fitoktatni az erejét, és a borsot törhetett mások orra alá. Amikor csak tehette, felkorbácsolta a hullámokat, és elárasztotta tengervízzel a szigetet. Legkisebb testvérük, a játékos kedvű keleti szellő lakott a sziget másik felén. A kalandvágyó szellő már kora reggel talpon volt, és minden nap bebarangolta a szigetet, és közben nevetve cseverészett a fákkal és az állatokkal. Habár voltak néha nézeteltérések a testvérek között, mégis jól megvoltak egymás mellett, s ezért soha egyikük sem hagyta el a szigetet. Így történhetett meg, hogy sokáig az emberek még csak nem is tudtak a szelek létezéséről. Igaz, keringett róluk néhány legenda, ám valójában még sosem találkozott velük senki emberfia. Egészen addig, míg egy fiatal kereskedő el nem határozta, hogy végére jár a dolognak. A kereskedő gyerekkorában a nagyapjától hallotta először a szelek történetét, és még felnőtt korára sem hagyta nyugodni a gondolat, hogy meg kellene keresni a szelek birodalmát. Van, hogy hetekig, hónapokig kell hajóznunk a tengeren, hogy elérjük az úti célunkat. Mennyivel könnyebb lenne, ha a szelek segítségünkre lennének? Tűnődött magában evezés közben a vakmerő ifjú. S végül elhatározta, hogy kerül, amibe kerül, ő akkor is felkutatja a szigetet. Csak egy probléma volt, az sem tudta, hogy merre keresse a szigetet. Ám a fiatal kereskedőnek még ez sem szegte kedvét. Bátran nekivágott néhány fős legénységével a tengernek. Egyre csak evesztek, és egyre távolabb kerültek a hazájuktól. Ám akármerre hajóztak, senki nem tudott nekik útba igazítást adni, hogy hol találják a szelek szigetét. A kereskedő már kezdte elveszíteni a hitét, mikor egy nap a zsúfolt kikötőben megszólította egy vén hajós kapitány. Jól hallottam, fiam, a szelek szigetét keresed? Igen, pontosan oda igyekszem. Szeretném befogni őket, vágta rá a fiú. Bár azt még nem tudom, hogy merre keressem a szigetet, tette hozzá csüggetten. Az út hosszú és viszontagságos lesz, a szelekkel pedig jobb lesz vigyázni, mert hatalmas erejük van. Ne bosszantsd fel őket, mert még a végén megjárod, figyelmeztette a kapitány. Ám az ifjút semmi nem tudta eltántorítani a céljától. Mivel tudta, hogy a szelek nem fogják egykönnyen megadni magukat, tervet eszelt ki ellenük. A kereskedő bejárta a város összes piacát, és kiválogatta a legkülönlegesebb és legízletesebb ételeket és italokat, majd megrakta vele a hajóját. Így vágott neki a kereskedő bárkája az óperenciás tengernek, hogy meghódítsa a szelek szigetét. Az öreg hajós kapitánynak igaza volt. Az út vagy 70 napig tartott, és mikor végre megpillantották a szigetet,
A legénység már a kimerülés szélén volt. Messziről figyelték, amint a szelek egymással fogócskáznak. A morcos északi szél volt a bíró, a vadnyugati szél pedig a fogó, és alaposan megkergette a testvéreit. Az ifjú kereskedőt lenyűgözte a szelek hatalmas ereje. Nem is vesztegette tovább az idejét, és elindult a sziget felé. Amikor partot értek, a kereskedő elsőként ugrott ki a csónakból, és kedves szavakkal köszöntötte a szeleket. Jó napot, uraim! Szeretném vendégül látni önöket a hajómon egy ízletes vacsorára. Kérem, fogadják el a meghívásunkat. Habár az északi szél kissé bizalmatlan volt, testvéreinek tetszett az ötlet, és mit sem sejtve igent mondtak a kereskedő meghívására. Egész nap izgatottan készülöttek az esti lakomára. Mindegyikük a legszebb ruháját öltötte magára. Eközben a hajó személyzete is lázasan készülődött. A szakácsok a konyhában sürögtek, forogtak, a legénység a fedélzetet takarította, néhány zenész pedig az esti mulatságra próbált. Mire besötétedett, a hajó készen állt a vendégek fogadására. A szelek hamarosan belibbentek, mindannyian körbeülték az ételekkel roskadásig telt asztalt, és a lakoma kezdetét vette. A vendégek jó ízűen ettek, ittak, táncoltak, beszélgettek, és közben észre sem vették, hogy mire készülnek az emberek. A szelek belefeledkeztek a mulatságba, és közben néhány matróz észrevétlenül felhúzta a horgonyt, és a hajó elindult a nyílt víz felé. Lassan és csendben siklott a bárka a tengeren, és közben egyre messzebb és messzebb sodorták a hullámok. Eközben a szelek önfeledten szórakoztak, és csak akkor jöttek rá, hogy átverték őket, mikor másnap reggel pirkadni kezdett. Hazafele indultak volna, ám ekkor a hajó már a nyílt tengeren járt, és nyoma sem volt a szelek otthonának. Mindannyian a horizontot kémlelték, felfelröppentek az égre, megkerülték a hajót, ám a szigetet nem lelték sehol. Úgy tűnik, az emberek átvertek minket, ezt nem hagyhatjuk annyiban, kiáltott fel a vadnyugati szél, és testvérei helyeseltek. Egyszerre égtelen haragra gerjedtek, és olyan förtelmes vihart zúdítottak az emberek nyakába, amilyet még sosem láttak. Az ég elfeketedett, villámok cikáztak az égen, az óriási hullámok pedig addig dobálták a hajót, míg az el nem süllyedt. Mikor a szelek kissé lecsillapodtak, négyen négy felé indultak, hogy megkeressék az otthonukat. Elszántan járták a világot, hegyeken, völgyeken át süvítettek, tengereket, óceánokat borzoltak fel, ám az aprócska szigetet az óperenciás tenger közepén azóta sem találták meg.

0: Ma van a kézmosás világnapja. Tudtad, hogy a szappan elődje agyag és hamukeverékből készült az ókori Babilonban? Mintegy 2800 évvel ezelőtt. Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makacs.

hajtom. Na, most már jó, megmostuk a kezünket, akkor egy száraz törölközővel szépen megtöröljük.

0: a vándor. Élt egyszer egy vándor, aki egész életében a világot járta. S már úgy összefolytak neki az évek, hogy azt sem tudta hány éves. Mikor éppen egy völgyön vágott keresztül, beesteledett, ezért úgy döntött, keres valami szállást éjszakára. Csak hamar egy szép ház mellett vitt el az útja. Be is kopogott, s megkérdezte a házasszonyát, lehajthatná-e náluk a fejét éjszakára.
1: Hogy is ne, nem engedek be csavargókat a házamba, rivalt rá az asszonyság.
0: A vándor pedig nem tehetett egyebet, tovább bandukolt az úton. Nem sokára egy kis házikót pillantott meg. S bár ez sokkal szegényesebb volt, mint az előző, gondolta, azért próbát tesz. Bekopogott hát a viskó ajtaján, s megkérdezte, befogadnak-e éjszakára egy fáradt vándort. Persze, kerüljön csak beljebb, hangzott a válasz. A vándor belépett az ajtón. Köszöntötte a háziasszonyt, aki nem győzött mentegetőzni a szegényes körülmények miatt, s valóban, ahogy a vándor körbe tekintett, alig látott bútort, azok is régiek, kopottasak voltak. Hanem annál több gyerek ricsajozott a házban, s bizony mindegyiken rongyos volt a ruha. Gazdasszonyom, ugyan miért járatja lyukas ruhában a gyerekeit? Hát nincs nekik egy rendes ingük, kérdezte a vándor. Adnék én rájuk rendes ruhát, csak épp nincs miből. Tudja, szegény férjem tavaly meghalt, és azóta annak is örülök, ha étel van az asztalon, válaszolta csüggetten az asszony. Közben elkészült a vacsora, és az asszony hívta a vándort, üljön le ő is közéjük. Jöjjön, egyen velünk egy kis zapkását. Tudom, nem valami fejedelmi vacsora, de csak ennyire telik, szerénykedett az asszony.
2: Köszönöm a meghívást, de én már az úton jól laktam, felelt a vándor.
0: Mivel megsajnálta a szegény családot, elővett tarisznyájából néhány szem almát, meg egy vekni kenyeret. Odaadta a gyerekeknek, ő maga pedig lefeküdt a tűz mellé aludni. Felkelt hajnalban a vándor, megköszönte a vendéglátást, de a kapuból még visszakiáltott az asszonynak.
2: Amiben reggel belefogsz, azt estig csinálhatod.
0: Az asszony csak csodálkozott, nem értette, mit akar az ember. Amikor visszament a házba, arra gondolt, hogy összeszedi a régi vásznakat, amit otthon talál, és inget var belőle a gyermekeinek. Mégsem járja, hogy még egy vándor is rongyosnak találja szegénykéimet, sopánkodott magában. Át is ment a gazdag szomszédasszonyhoz, hogy elkérje tőle a rőföt, amivel lemérheti az anyagot.
2: A gazdag asszony furcsálta a dolgot, de gondolta,
0: add vigye, úgysem tudja használni semmire. A szegény asszony pedig hazament, kiterítette a vásznat az asztalra, és elkezdte lemérni a rőffel. Hanem a vászon egyre csak nőtt, nem akart vége lenni. Az asszony egész nap ott hajolt az anyag felett és méregette, aztán mikor lement a nap, eljutott a végére. Na hát, ennyi vászon életem végéig elég lesz, ebből már bőven jut ing mindenkinek, kiáltott fel örömében az asszony. Akkor jutott eszébe, amit a vándor mondott, és megértette, hogy neki köszönheti a varázslatot. Másnap visszavitte a szomszédba a rőföt, és elmesélte, milyen csodában volt része. Hogyan lett tele a kamrája vászonnal?
3: A gazdag asszony irigykedve hallgatta, és közben arra gondolt, mennyire bántja, hogy elküldte a vándort.
2: Tüstént szólt az inasának.
1: Menj a koldus után, aki tegnap szállást kért. Ha kell, kerítsd elő a föld alól is azt az embert. Hívd vissza, hadd vendégeljen meg.
0: Az inas pedig lóra pattant, és elvágtatott. Egy napba is beletellett, mire megtalálta a vándort, ám akárhogy hívta, kérlelte, az nem akart visszamenni a gazdag asszonyhoz. Így aztán az inas könyörgőre fogta.
1: Ha nélküled térek haza, a gazdasszony bizisten elkerget, és akkor mi lesz szegény gyermekeimmel?
2: Na, jól van,
0: menjünk vissza az asszonyodhoz. Állt rá a dologra a vándor. A gazdag asszony már a kapuban várta őket. Kedvesen behívta a vándort a házba, majd megkínálta mindenféle finomsággal. Egész nap körülugrálta, leste minden kívánságát, aztán este a legszebb szobában ágyazott meg neki. Így ment ez másnap, de még harmadnap is. Az asszony próbált minduntalan az ember kedvében járni, de közben egyre csak azon járt az esze, hogy mikor megy már el innen ez a koldus. Persze elküldeni nem volt mersze, félt, hogy elvész a jutalom. Aztán végre a negyedik napon a vándor szólt az asszonynak, hogy indulni készül. Az kikísérte, és közben izgatottan várta, milyen tanácsot ad neki az ember. Ám ő egy szót sem szólt, az asszony pedig nem bírta ki, hogy meg ne kérdezze. Nekem nem adsz tanácsot? Mit csináljak ma? A vándor hátra nézett.
2: Amiben reggel belefogsz, azt estig csinálhatod, mondta, majd kilépett a kapun.
0: Alig, hogy eltűnt, az asszony sietett vissza a házba, és már vette is elő a rőfőt, hogy elkezdje mérni a vásznat.
2: Ám valami megzavarhatta,
0: mert hirtelen akkorát tüsszentett, hogy még a ház is beleremegett.
2: És ahogy a vándor mondta,
0: az asszony egész nap jó nagyokat tüsszögött,
2: csak akkor tudta abba hagyni, mikor este lement a nap.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina Mókus vagyok. Mándi Stefánia, színes szeruzák. Anyu, mit rajzoljak? Hangzik fel a szoba sarkából a jól ismert gyerekhangocska. Mert kint szakad az eső, és Julika nem mehet le a térre a pajtásaival. Anyu szíve valósággal beledobbant. Mit rajzoljak? Kérdezte ő maga is kislány korában az édesanyjától. De hányszor? Főleg ilyenkor, amikor odakint zuhogott az eső, és nem lehetett a kertben játszani. Ott kuksolt hát a piros kispadban. Előtte nagy fehér papír, és sok-sok színes ceruza. És csak ült, és ült. És sehogy se tudta kigondolni, hogy mit is rajzoljon. Mert ha kisütött a nap, ő is másképp mulatott. Minden reggel első dolga volt kiszaladni a kertbe, a pajta mögé. A pajta öreg tákolmány volt ám, nagyon. Amolyan mókás kulipintyó, tele zizegő szalmával és mindenféle csodálatos régi holmival. De jó is volt itt téblábolni, turkálni a sokféle ismerős és ismeretlen furcsaság között. Tarka lószerszám, ásók és gerebjék sokasága, háromlábú kis szék, lyukas fazekak, törött régi kidobált játékok, kiásott régi pénz, elhaigált mézes kalácsbábú, aprócska repett tükrökkel. Minden izgalmas, minden pompásan használható, szétszedhető vagy megjavítható, és minden valakié volt egyszer. Valaha réges-rég használta egy ember. Játszott vele egy gyerek. Egy kisgyerek. Talán épp nagy kalap az öreg kertészbácsi kicsikorában. Lerajzolom nagy kalapot kicsikorában, ötlött eszébe hirtelen. És már fogta is a barna ceruzát, mert nagy kalap barna volt, nagyon barna, hiszen egész álló héten, keltétől leszálltáig tűzött rá a nap. Mindig a kertben járt, ásott, kapált, nyesegette a gyümölcsfák ágait, öntözte a veteményt, meg a virágokat. A fején pedig örökösen ott csücsült az óriási sárga szalmakalap, hogy megvédje a nagy nyári forróságtól. Vajon kicsi korában is ilyen égszínkék szeme volt? Kérdezte magában a kislány, miközben felkapta a világos kék ceruzát. Aztán hangosan felnevetett. Már hogy ne lett volna, hiszen a szemünk színe nem változik. És már rajzolta is azokat a jóságos mosolyú, változatlanul kék szemeket. Azután ugyanolyan kékkel eget színezett nagy kalap háta mögé. Föléje meg a kalap narancssárgájával oda gömbölyítette a tűző napot. Mert hogy ugyanilyen különleges nagy kalapot hordott kicsi korában is. Az nem vitás. Hisz onnan a neve is. Nagy kalap. Nagy kalap. Talán még a zöld vászonnadrág is ugyanúgy hullámzott a lába körül, amikor a szélben végigbandukolt a dinnyésen. Haj, nagy kalap, milyen is lehettél te csemete korodban? Sóhajtotta anyu kislány korában, amikor kész lett a rajz. És előtte a papíroson egy egészen pinduri nagy kalap sündörgött végig. Szakasztott olyan, mint az igazi. Hatalmas szál öreg kertész, a kislány pajtása, nevelgetője. Csak hát éppen egészen picurka volt most, és nem szólt egy árva kukkot sem. De ahogy fölnéz a rajzáról, és az ablak felé fordítja a fejét, hogy esik-e még, hát kit látnak szemei? Maga nagy kalap áll az ablak előtt. Ezúttal teljes életnagyságban, és huncutul hunyorítva, nagy komolyan azt kérdi. No, mi van aranyszem? Aranyszem. Így hívta őt nagy kalap mindig. Amióta egyszer egész kicsi korában az erdőnben laktak kettesben, és rengeteg fagyöngyöt látott meg az ágakon. Aranyszem! Nini nagy kalap, mennyi aranyszem? No, Mi van, aranyszem? Megnézted-e már? Nem ázott el a dió a pajtában. Ugrik a kislány, el is felejti a rajzát. Hiszen süt már a napocska, és ha beázott a pajta, hamar ki kell hordani a diót onnan, hogy megszáradjon a napon. Máskülönben mind megpenészedik. És miből sütik akkor a karácsonyi diós patkót? Kézenfogva indulnak a pajta felé. Kicsit aggódnak mind a ketten. De nem, szerencsére az eső nem csurgott be a tetőn. Mint legutoljára a nagy felhőszakadáskor. Akkor még a jó, új szerszámok is mind megrozsdásodtak. De az még semmi. A nyulakat septében kellett kimenteni a sarokban lévő nyusziolból, mert térdig állt bent a víz. Úgy hozott ki a fülénél fogva két párat maga is. A tarka barkákat, meg a hófehérkéket. Nem volt az olyan régen, úgy 5 éves korában. De most 5,5 éves volt már aranyszem. És a gyönyörűségtől gyökeret vert a lába. Ott állt a pajta ajtajában. Nagy kalap kezét fogta. És szólni sem tudott ámulatában. Csak nagy boldogan szívta magába azt a finom, nagyszerű pajtaszagot. Az eső utáni napfényben gomolygó friss, szalma, meg olajos dió illatot, amely olyan szívdobogtatóan keveredett a cserzett öreg bőr, a rozsdás szerszámok, meg a föld szagával. Nem, szerencsére az eső nem csorgott be a tetőn. Hiszen a tavasszal olyan jól befoltozták a lyukakat. Betömködték a legkisebb hasadékot is. Épp ezért nem is lehet megérteni, hogyan került ide be. A pajta kellős közepére az a pompás tollú, tarka bóbitájú, zöld, ezüstszárnyú madár, amelyik most ott csücsült, mozdulatlanul, a törött bakon. Nézd csak, nagy kalap! Nyögte ki végre a kislány, és tágra nyílt szemét az öreg kertész arcára függesztette. Hát te meg honnan pottyantál ide? Dünnyögte nagy kalap csodálkozva az orra alatt, mintha csak a madár nem szárnyon járna. Igaz, hogy ezen a pajtán még fikkartni rés sincs, ha csukva van az ajtó. Márpedig azt nagy kalap gondosan beszokta zárni. Hogy is tudhatott berepülni? Kérdezte a kislány suttogva. Jaj, hogy nincs egy csöpp só sem a zsebemben. Mert ha a farkára hintjük, meg tudjuk fogni. Hogy is ne? Horkant fel nagy kalap. A hangra a madár megrebbentette szárnyát. Kössünk zsineget a lábára, indítványozta halkan aranyszem. Borzasztóan megijedt, hogy a madár már is elrepül. Még mit nem? Zsörtölődött az öreg kertész. Csak nem gondolod, hogy itt fogjuk? Hát, a kislány szája már-már sírásra görbült. Most mindjárt szabadon engedjük, aranyszem. Nem tartunk rabmadarat, akármilyen gyönyörű is. És azzal nagy kalap szélesre tárta a pajta ajtaját. Gyere, álljunk odébb innen, hogy legyen mersze kirepülni. És alig, hogy ezeket a szavakat kimondta, az ismeretlen madár felröppent ültéből. És hús, elhúzva a fejük fölött, már ki is suhant az ajtón. Ó, sóhajtott aranyszem, és mit agadás. Nagy kalap is buzgón dörgölgette a szemét. Azt remélte tán, hogy valami álommadár volt, és a szem dörzsölgetésre mégiscsak visszatér. De nem. A mesebeli madár nem tért vissza többé. Hanem ettől fogva aranyszem már soha nem kérdezte anyukájától, hogy mit rajzoljon. Ha zápor eső jött, vagy vihar kerekedett hirtelen, már bújt is be a kuckóba a kislány, és szedte elő a színes ceruzáit. Azt az elszállott, csodaszép madarat, azt a pompás tollú, tarka bóbítás, zöld, ezüst szárnyút rajzolta. Színezgette, ilyenkor magában mosolyogva, hogy lám, hát mégse tudott az a huncut egészen elmenekülni. Ott ült aranyszem emlékezetében, és annyiszor varázsolta maga elé, ahányszor csak akarta. És nagy kalap házikójának fala megtelt a mesebeli madár képével. Amerre csak nézett reggel, este, mindenütt ott röpködött otthonában az ő csodálatos álommadaruk. Aranyszem piros padja fölött pedig egyetlen rajzoska függött a fehér falon. A legelső varázsrajz. A hatalmas öreg kertész Pinduri mása. Egy picurka nagy kalap mosolyogta végig aranyszem egész gyönyörű gyermekkorát. Így mesélte anyu a kislányának. És Juli már nyúlt is a színes szeruzái után. Lerajzolom anyut kicsi korában, meg azt a pajtát a sok mindenféle szerszámmal, limlommal, csudamadárral, meg nagy kalapot, gondolta magában. Azzal felkapta a sárga ceruzát, és egy hatalmas szalmakalapot kanyarított. A papírosra.
0: Csukás Mese Rádió. Élményeket és jó kedvet kívánok mindenkinek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Noszov meséje. Nagyot mondók. Misutka és Stasik a kerti kispadon üldögélve beszélgettek, de ők nem olyan egyszerűen beszélgettek ám, mint ahogyan általában a gyerekek szoktak. Nem. Misutka és Stasik minél nagyobb valótlanságokat igyekezett egymásnak mondani, és azon versenyeztek, hogy ebben a furcsa vetélkedőben melyikük tesz túl a másikon. Hány éves vagy? Kérdezte Stasiktól Misutka. 95. Hát te? 140. Tudod, én előbb voltam nagy, mint kicsi. Régen éppen olyan hatalmas, magas ember voltam, mint Borja bácsi, de aztán nem felfelé nőttem, hanem lefelé. Ezért vagyok most ilyen kisfiú. Én pedig, válaszolt Stasik, először kicsi voltam, aztán megnőttem, majd újra kicsi lettem, most pedig ismét megnövök majd rövidesen. Amikor én felnőtt voltam, át tudtam úszni a legszélesebb folyót is. Hűha! Én meg a tengert tudtam átúszni. Már az is valami. Én az óceánt úsztam át. Én pedig még repülni is tudtam régebben, dicsekedett Stasik. No, hát akkor rajta, repülj! Most nem tudok. Nagyon kijöttem már a gyakorlatból. Nem is tudom mennyi ideje, hogy nem repültem. No, akkor ezt hallgass meg. Egyszer egyedül fülöttem a tengerben, és rám támadt egy cápa. Én úgy védekeztem, hogy jól orrba vágtam, mire a cápa utánam kapott, és leharapta a fejemet.
4: Hazudsz!
3: Nem hazudok én! Hát akkor az hogy lehet, hogy még most is élsz, és itt beszélgetsz velem? Ha leharapta a cápa a fejed, meg kellett volna halnod, nem? Nem hát! Kiúztam a partra, és hazamentem.
4: Fej nélkül?
3: Persze, hogy fej nélkül. Semmi szükségem nem volt a fejemre.
4: Még ilyet?
3: Hát hogyan mentél haza, ha nem volt ott a nyakadon a fejed? Úgy, mint máskor. Mint a fej nélkül már nem is lehetne menni. És most miért van mégis a fejed? Mert másik nőtt. No, ezt ügyesen kieszelted, gondolta így kedves Stasik. De várj csak. Mondok én mindjárt még nagyobbakat is. És mondott is. Ezt hallgasd meg, Misutka. Egyik alkalommal, amikor Afrikában jártam, felfaltott engem egy krokodil. Ezt már nem hiszem el. Pedig igaz, dehogy igaz. Hazugság. Ha igaz lenne, akkor te most nem élnél. Miért ne? Hiszen nem maradtam a krokodil hasában. Lenyelt, de aztán nem sokára ki is köpött. Úgy, ahogy mondom. Misutka elgondolkozott. Szerette volna túrszányalni Stasikot a nagyotmondásban. Törte a fejét, töprengett, majd végül így szólt. Egyszer az utcán sétálgattam. Villamosok, gépkocsik, motorok robogtak körülöttem. Ezt már ismerem, kiáltott közbe Stasik. Most azt akarod elmondani, hogyan ütött el a villamos, ugye? Dehogy is az, csak ne szólj közbe! Jól van, no, mondjad! Tehát sétálgatok egyszer az utcán nyugodtan, kényelmesen. És hirtelen ott terem előttem egy autóbusz. De olyan hirtelen kerültem oda, hogy nem vettem észre azonnal, így véletlenül éppen ráléptem, és recs! Szétlapult a talpam alatt, mint egy palacsinta. Ha-ha-ha, ez már igazán hazugság. Miért lenne hazugság? Mert hihetetlen, hogy te palacsintává tudnál taposni egy autóbuszt. De hát tudod te, hogy milyen volt az az autóbusz? Nem én. Játékautóbusz. Az egyik kapuajban játszott vele egy kisfiú, s úgy került véletlenül a lábam alá. Közben odaérkezett Igor, a szomszédfiú, s ő is leült Misotka és Stasik mellé a padra. Hallgatta egy darabig a két fiút, majd megszólalt. Mit hazudtok ti itt össze-vissza? Nem szégyellitek magatokat? Miért? Kérdezte csodálkozva Stasik. Hiszen ezzel mi nem csapunk be senkit, csak egyszerűen kitalálunk valamit, mintha mesét mondanánk. Mesét, dohogta Igor. Hasznosabb dologgal nem tudtok foglalkozni? Te azt hiszed, hogy olyan könnyű éneket kieszelni? Semmiség az egész, felelte ajkbíggesztve Igor. No jó, hát akkor találj ki te is valami nagy dolgot. Azonnal, ahogy parancsoljátok, felelte Igor és elgondolkozott. Misutka és Stasik pedig kíváncsian várták, hogy vajon mit is fog Igor kitalálni. Rögtön, mondta ismét Igor, és megköszörülte néhányszor a torkát. Halljuk, sürgette a másik kettő. Mindjárt, no, hadd gondolkodjam már egy kicsit. Jó van, gondolkodj csak. Köszörülte ismét a torkát Igor. Szóval, persze, hogy szóval mondd el. Türelmetlenkedett Stasik. Mondom én azonnal, csak nem jut eszedbe semmi, igaz? Semmiség az egész, mi? Mondta szemrehányóan Misutka. Megvan! Figyeljetek csak ide! Kezdett végre Igor a mesébe. Egyszer felmérgesítettem egy kutyát, és a lábamba harapott. Nézzétek, még most is látszik a forradás. Mondd, Igor, ezt te most találtad ki? Kérdezte Stasik. Dehogy, azt mondtam el, ami meg is történt. No látod, ez a semmiség, pattant fel Stasik hadonászva. Ilyet mindenki tud mondani. Tud, mondta sértődötten Igor, de olyat, mint ti nem, ugye? Mert ti itt mindenféle értelmetlen butaságot fecsegtek, és ezt nagy dolognak tartjátok. Ennek így semmi értelme, de annak, amit én hazudtam tegnap, annak legalább valami haszna volt. Haszna? Miféle haszna? Kérdezte kíváncsian a két fiú. Hallgassatok ide, fogta halkabbra hangját Igor, s Misutka Stasik érdeklődve húzódott hozzá közelebb. Tegnap este ketten maradtunk otthon Irával a hugommal, mert a szüleink elmentek hazulról. Ira hamar lefeküdt és elaludt. Én meg kimentem a konyhába és megettem egy fél üveg finom baracklekvárt. Mit kellene most tennem? Gondoltam, miután jól belakmároztam, hogy semmi bántódásom ne legyen torkoskodásom miatt, ha anyuék hazajönnek. Nagyszerű ötletem támadt. Fogtam a lekváros üveget, és bekentem az alvújra száját lekvárral. Ki evett ebből a lekvárból? Kérdezte a mamám, amikor hazajött, és meglátta a felbontott üveget. Ira! Feleltem röviden és bátran. Anyukám erre odament az ágyhoz, megnézte az alvó, lekváros szájú Irát, és elhitte, hogy igazat mondtam. És ma reggel persze, hogy Irocska kapott ki, nekem pedig ide adta anyu a megmaradt lekvárt. No hát ez volt a hazugság haszna. Értitek már? Ezek szerint a hugot kapott ki helyetted, és te még örülsz is ennek, vonta össze a szemöldökét Misutka. Hát nem nagyszerűen kieszeltem? Szerintem nem, húzolott el Igor mellől Stasik. Tudod, hogyan nevezik az ilyesmit? Aljas hazugságnak, bizony! Miért? Ti nem hazudtok itt? Menj innen, csattant fel Misutka. Mi nem akarunk egy padon ülni ilyen, én sem akarok egy padon ülni veletek, állt fel Igor és elment. Aztán Misutka és Stasik is hazaindultak, s útközben megpillantottak egy fagylalt árus sátrat. Megálltak, keresgéltek a zsebeikben, és számolni kezdték, hogy mennyi pénzük is van. Kettőjüknél volt csak annyi pénz, amennyiért egy adag fagylaltot kaphattak. Vegyünk egy adagot, és felezzük meg, ajánlotta Stasik. Menjünk haza, mondta Misutka, miután megvették a fagylaltot. Otthon egy késsel pontosan két részre tudjuk osztani. Gyerünk! A lépcsőházban Irával találkoztak. Hát te miért pityeregtél? Kérdezte tőle Misutka, mert a kislány kisírt szemét látva azonnal észrevette, hogy baj van. Nem engedi anyukám, hogy sétálni menjek, válaszolta még mindig majdnem sírva a kislány. Miért nem engedi? A lekvár miatt. Pedig én nem is ettem meg. Csak Igor rám fogta. Lehet, hogy ő nyalakodta be, és persze, hogy ő bevallotta nekünk. Ne sírj, no! Gyere velünk, és neked adom ebből a fagylaltból az én részemet, vigasztalta Misutka Irát. Én is neked adom az én részemet, ajánlotta fel Stasik. Hát ti akkor mit tesztek? Semmit. Mi már 10 adag fagyit ettünk, lódította Stasik. Bizony, mondta Misutka. Akkor is, nem jobb lenne, ha 3 felé osztanánk? Kérdezte a kislány. Legyen, helyeselt Stasik. Talán még meg is fájdulna a torkot, ha egyedül ennéd meg az egészet. Hazamentek, és 3 egyenlő részre osztották szét az 1 adag fagylaltot. Jaj, de finom, csettintett Misutka a maga részét nyalogatva. nagyon tudom szeretni a fagyit. Tudod, Stasik, egyszer egy egész vödör fagylaltot ettem meg. Menj már, Misutka! Te mi mindent ki nem találsz, nevetett fel jó ízűen Ira. Ki hiszi el neked, hogy egy egész vödör fagylaltot megettél? Te is. Mert tudod, egészen kicsi volt az a vödör. S nem is vödör volt, hanem inkább vödröcske. Nem nagyobb, mint egy kis pohár. Mint egy fagydaltölcsér.
0: Csukásmeserádió. A Csukásmeserádió zenében is jó választás. Vidám, játékos gyerekdalok.
5: Itt van a nyár, száz napsugár, hívogat a kertbe.
0: Versek, versek, megzenésített mondókák.
6: Kicsi vagyok én, majd legövök is.
0: Amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
7: Háp, háp, háp, jönnek a kacsák, hű, de éhes, hű, de szomjas ez a társaság.
0: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet.
8: Ógi, bugi, ógi, bugi.
0: Este nyugtató hangulatú zenék, pihenéshez, elalváshoz.
9: Itten a lepke, zizzen a nál.
0: Csukásmese rádió.
10: Ebben a tarka, virágruhá.
0: Zenében is jó választás. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd, a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskező ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést, ott él az én kedves Aranka néném is. Igen, legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda Lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000-et! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám, amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik, és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind. Értem. Ez bizony valóban nagy probléma, mondta Ferdinánd, és azon tűnődött, hogy milyen megoldás jöhetne szóba. Az elmélkedésében azonban Gavallér úr hamar megzavarta a folyamatos beszédével. Eddig a mi városunk volt a legtisztább levegőjű, most pedig mi vagyunk a legfüstösebbek. Látja, most is köhögök. Kérem, találjon fel valamilyen bűvös szerkezetet, amellyel minden levelet el tud tüntetni. S ha el tudja őket tüntetni, ígérem, magát is eltüntetjük. Akarom mondani, kitüntetjük. A polgármester nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét. A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába, megállt a plafonig érő könyvespolca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz, ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebből fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan oda sereglő tömegben. Megkomposztáljuk. Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen, mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét az sajnos szemét marad. Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni,

0: készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még 3 hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint Renda lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Renda lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Orbán Ottótól hoztam nektek egy verset, aminek azt a címet adta, hogy érdeklődő, és ebben én egy picit magamra ismertem, ugyanis én is hasonlóan szoktam fárasztani a szüleimet, és hát kezdjünk is bele. Apa, figyelj, most kérdezek valamit. Te hallottál róla, hogy ez, ami itt, ez az izé, vagy hogy úgy mondjam, micsoda, ami innen jár le naponta oda, vagyis úgy értem, hogy nem innen, csak itt, és járni ugye nem jár, ellenben közlekedik. Na, szóval, hogy ez a, tudod már, mire gondolok, ez a bizonyos, nagyon is fontos dolog, ami leginkább akkor, amikor van az a, hogy hívják, persze lehet, hogy máshol is, máskor még inkább, ha valaki példának okáért éppen egy ilyesmit keres, most mit tudom, hogy már megint ideges.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, gyerekek! Poyák Anita vagyok, és ma a kedvenc mesémet hoztam el nektek. Kormos István, mese Vackóról, egy pisze kölyök mackóról. Vackor elalszik. Ebéd után brumma-brumma feszült ám azon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajjaj, igen jó lakott. Piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva teli hassal felsóhajtva három hosszút brummogott. Brumma, brumma, brumma, hó, fára mászni volna jó, szól az óvónéni akkor. Hallod-e te, pisze vackor? Mászol ám, de nem a fára. Megmondjam, hogy hova mászol? Aludni a puha ágyba. Ebéd után nincsen játszás, főként pedig fára mászás. Most a függönyt lebocsátom, aztán ide gyere, álom. Csíja, csíja, csicsíja, búja, búja, bubúja. A sok gyerek már aludna, hanem látom, csöbb barátom, hogy te rajtad igen viszket az a bogjos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Nem viszket az, brumma-brumma, álmagosba vackor orra. De ha jól lakik az ember, teli is teli álma gyomra, akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja. Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat. Érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön. S íme végül, nagy sokára, minden gyerek szépen sorra befeküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Barga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, s 11. az apró, lombos, loncsos és bozontos, piszén pisze kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka, elalusznak a gyerekek, s nem hallatszik a sötétben, csak a pisze kölyök mackó, pince legmélyéről hangzó, brumma, brumma, mély szava. Hó, hó, hó, hó, fára mászni volna jó. Kérlelték őt 66-szor, aludjál már, kicsi vackor, s felelte vackor. Én már alszok, alszok az ágyamban végre, csak mielőtt álmodnék is erre a sötét-sötétre, hadd haragszok. És csak ugyanakkor el is aludt vackor.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
4: És akkor virágéknál ég a világ. 1, 2...

Az elszakadt pókháló. Egyszer élt, talán nem is olyan régen, és nem is olyan messze, egy pici pók, aki kicsi volt ugyan, de óriási álmot dédelgetett. Mégpedig azt, hogy megszövi a világ legnagyobb hálóját. Nagyra törő vágy volt ez olyan iciri-piciri pókocskától, aki még egy szúnyognál is kisebb volt, de ő nem törődött ezzel. Ha eleget dolgozik, és ha nagyon akarja, akkor biztos sikerül, gondolta. Ez a pici pókocska azért találta ki ezt a hatalmas hálót, mert látta, hogy a többi pók mennyit vesződik és bajlódik egyedül a hálójával, és a nagy igyekezetben észre sem veszik, ha egy másik pók mellé felé vagy rászövik a hálójukat. És bizony ebből rengeteg veszekedés volt a pókok között, hogy kié legyen a légy vagy a szúnyog, ami véletlenül mind a kettőbe belegabajodott. Hát még abból, ha az egyik pókocska a másik hálója miatt nem fogott semmit. A kicsi pók úgy gondolta, hogy ezen csak egy dolog segíthet. Méghozzá egy olyan hatalmas háló, amiből bőven jut majd ennivaló minden póknak, és soha többet nem kell majd veszekedniük. Ki is nézett két gyönyörű magas és egyenes fát az erdő szélén, a tisztás elején, ami tökéletes helyszínnek tűnt a hálóhoz. Majd nagy gonddal tervezgetni kezdte a hálót. Nem csak nagyot, szépet is szeretett volna. Amikor nekilátott és végtelen hosszú pókfonál szálakat húzott a két fa közé, hamarosan az erdő többi pókjához is eljutott a hír, hogy mekkora háló készül a tisztás mellett. Fel is háborodtak az arcátlan terben. Egy hatalmas háló egy darab pici póknak? Ez pazarlás! Dohogott magában a legtöbbje, mert senki sem tudta, hogy a pici póknak milyen tervei vannak a hálóval. Mások csak szánakozva legyintettek. Ugyan már, úgysem fog neki sikerülni. Túl kicsi hozzá, a háló pedig túl nagy, nem is lesz ideje befejezni. És nem vették komolyan a kicsi pók tervét. Ő pedig fáradhatatlanul éjt-nappal látéve csak szőtte-szőtte a hatalmas hálót, és csak akkor pihent meg, ha már minden lába elzsibbadt, vagy ha épp elfogyott a fonala. Gyorsan teltek a napok, hetek és a hónapok, esett az eső, fújt a szél, tűzött a nap, de a kicsi pók nem adta fel. Csak dolgozott, dolgozott, és szép lassan alakult a kezei alatt a világ legnagyobb hálója. Eközben a többi pók kezdte megelégelni a dolgot, mert a pici pók nemhogy feladta volna, de ráadásul a legszebb hálót készítette, amit eddig csak pók láthatott. Egyik este a pókok nagy gyűlést tartottak, még mindig mit sem sejtvén a kis pók jó szándékáról, és elhatározták, hogy ezt a hálót bizony tönkre kell tenni. De annyira hatalmas volt, hogy segítséget kellett kérniük hozzá. Fel is keresték a gólyát, hogy segítsen nekik. Kedves gólya, segíts nekünk! Az egyik pók hatalmas hálót sző, olyan hatalmasat, hogy ha kész lesz, mi mind éhen veszünk. Kérünk szépen, tedd tönkre a hosszú csőröddel! A gólya megsajnálta a pókokat, és elvállalta a feladatot. A következő éjjel, amikor a kicsi pók az igazak álmát aludta, a gólya halkan és gyorsan szana szétszaggatta a hálót. A kicsi pók felébredt reggel, és uram fia mit látott? A háló, ami már majdnem kész volt, és amin olyan sokat dolgozott, darabokra tépve lógott szomorúan a két fa között. A kicsi pók nagyon nekibúsult, és keserves sírásra fakadt. Szaladt is gyorsan a többi pókhoz, és nagy hüppögve előadta nekik, mi történt. Hogy milyen sokat dolgozott egy hálón, ami majd mindenkit jól lakat, de valaki tönkretette. A többi pók akkor értette csak meg, hogy mind dolgozott annyit a kicsi pók, és nagyon elszégyelték magukat.
Az egyik, egy bölcs keresztes pók odaállt elé, és azt mondta. A gólya tette, pici pók, és azért, mert mi kértük meg rá. Nagyon féltünk, hogyha elkészül, mi mind éhen halunk, mert az összes bogár majd a te hálódban köt ki. Nem tudtuk, hogy a hálót nekünk is készíted. A pici pók hirtelen nem tudta eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen. Majd amikor a többi pók és a gólya mind bocsánatot kértek tőle, egyszer csak így fordult a keresztes pókhoz. Van egy ötletem. Ha jóvá szeretnétek tenni a hibátokat, akkor gyertek, segítsetek nekem rendbehozni a hálót. Ha mindannyian összefogunk, ripsz-ropsz elkészül. A többi póknak nagyon megtetszett az ötlet. A kicsi pók pedig mindenkinek megmutatta és elmagyarázta a tervrajzokat. Azzal neki is láttak hálót szőni. Volt, aki felül, volt, aki a szélén, volt, aki alul látott neki. Úgy égett a kezeik alatt a munka, hogy egy hét alatt be is fejezték. Azóta bizony nincs veszekedés, féltékenykedés és versengés. A pici pók hatalmas hálójából mindenkinek jut elég finom falat.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
3: Tényleg? És észrevette?
2: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
3: Hát ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
2: Szákát? Gerendát? Nem értem.
3: A szálka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A csirketojás. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, s az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni, mindenki meg kellett álljon. Mi van itt? Miféle csuda ez? Hát egy nagy tojás. Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terűszalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett. Hamar egy ember hozott egy nagy terűszalmát, s a tojásra rearakta. S ott bizony szőrény szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár a csodát akart látni, akár a tojást akart enni, megállt egy időre. A budlibicskával, késsel, villával, ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budlibicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budlibicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budli bicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleesett. Már három napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budli bicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
1: A Csirketojás című mesét hallottátok.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűek.

0: Ma van a kézmosás világnapja. Számunkra a víz olyan természetes eleme a mindennapjainknak, hogy jelentősége szinte láthatatlanná vált, és könnyen megfeledkezhetünk arról, milyen is lenne az életünk nélküle. Vigyázzunk a vízre, erre a csodás kincsre. Zárjuk el a csapot, ne folyassuk feleslegesen kézmosáskor sem. Sok kicsi sokra megy. Ezt az elvet nem lehet eléggé hangsúlyozni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűtea nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
3: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
2: mondta végül az apukája.
3: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
2: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Yetik hegyét. A szivárvány óvoda a manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandáját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Boszi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglászta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Apa sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manólány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkány fűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk, kiáltott a Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bozi óvónéni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvónéni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bozi óvónéninek ugyanis csak a neve volt Bozi. Sajnos túlságosan kedves és jószívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Bozi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastély falai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Szervusztok, édes gyerekek! Esztergályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek. Remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem, bujócskát játszottam, és én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz,

0: kiszűrt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyakból, és kiugrott Mirmur elé. Mirmur rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmur. Erre jártam.
1: Örvendek a szerencsének,
0: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmur, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmur orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmur, még megkarcolod vele az orromat. Nagyon nevetséges volt Mirmur, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
1: Cincin, a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme,
0: tette hozzá. No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba fizette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak! S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
1: Cincin!
0: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam. Mirmur zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk. De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mirmurra, mégiscsak derék kandúr ez a Mirmur, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott. Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza? Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mirmur hazavisz, ugye? Mirmur. Morgott Mirmur. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mirmur. Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirmur hátára, s elmentek. A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukásmese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. Fogadjátok nagy szeretettel a Kakas és a Pipe című magyar népmesét. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Elment a gazdájuk, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe, menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol nekem koszorút a szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút? Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét! Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet, vizet viszem Pipimnek, mert megfulladt körtétől.
4: Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről.
3: Elment a kakaska a réthez.
5: Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek. Tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kútád vizet, vizet viszem kis Pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
6: Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért.
3: Elment a kakaska a boltba.
5: Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rétát szénát, szénát viszem tehénnek, tehénát tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kútát vizet, vizet viszem Pipémnek, mert megfull a vadkörtétől.
6: Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozom a pénzt.
3: Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, menj gyorsan a szemétdombra kaparászni. Ott lát egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a Pipének. Épp jókor, mert szegény Pipe majdnem utolsó tátogott nagy foldoklásában, de így gyorsan lenyelte a vizet. A víz levitte a körte utat adott a levegőnek, és így a levegőhöz jutott Pipe, még ma is boldogan éldegél.
2: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenye fa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenye fa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édesgesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.

Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. És azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A sors és a király küzdelme. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akit bölcsessége és igazságossága miatt nagyon szeretett a népe. Nem is sejtették, hogy az uralkodó időnként álruhába bújt, hogy bejárja az országát és megismerje alattvalóit. Egy este, mikor a király ismét áruhában járt kelt, elerett az eső. Ezért a királynak fedelet kellett találnia éjszakára. Bekopogott az első házhoz, és egy gazdag földműves nyitott ajtót. Jöjjön csak beljebb, még a végén megfázik, tessékelte be a királyt. Éj, köszönöm, már majdnem bőrigáztam, válaszolta a király, de nem árulta el, ki is ő valójában. A földműves és felesége pedig szívesen látták vendégül a messziről jött vándort, megkínálták a vacsorával, és még szállást is adtak neki éjszakára. Ám éjjel az áruhába bújt király furcsa neszre lett figyelmes. Lágy szellő suhant át a szobán, majd egyszer csak megjelent a sors istennője. A király még sohasem látott ehhez fogható szépséget. Hosszú, bokáig érő fekete haj, vakító tengerkék szemek és ragyogó hófehér bőr. Az istennő az egyik kezében egy olajjal teli cserépedényt, a másikban pedig egy díszes madártollat tartott. A király látta, amint a szellem az újszülött bölcsőjéhez lép, belemártja a tollat az olajba, majd a pici bölcsője köré furcsa írásjeleket és vonalakat fest. Az istennő tollával a gyermek sorsának a vonalait húzta meg. Ám, amikor az életvonalnál tartott, hirtelen elejtette a tollat, és az ketté tört. Az istennő szomorúan felsóhajtott, majd kezébe vett az agyagedényt, és az ajtó felé indult. Ám a király az útját állta. Ki vagy te? Hogy jutottál be a házba? Suttogta a király, és közben neki szegezte kardját. A sors istennője vagyok, és azért jöttem, hogy megírjam az újszülött sorsát. De most már engedj, rengeteg gyermek vár még rám. Ki vele? Mi az újszülött sorsa? Addig nem eresztelek el, míg el nem mondod, mondta fenyegetően a király. Az istennő rövid habozás után így szólt. Az ifjú az esküvője napján meg fog halni. Hogyan? Miket beszélsz? Mikor az ifjú a mennyasszonyával a szent tűz elé járul, hirtelen előugrik majd egy oroszlán, és leteríti őt. Nem lesz menekvés a karmai elől. A király elszomorodott, de tudta, az istennő nem változtathat rajta, így hát útjára engedte. Milyen szomorú véget ér a fiú sorsa, gondolkozott magában. Ez a kedves család befogadott engem, vacsorával kínáltak és vetett ággyal. Hálával tartozom nekik. Nem fogom hagyni, hogy a fiú sorsa beteljesedjen. Megakadályozom, ha addig élek is. Másnap a király hallgatott az éjszaka történtekről, de búcsúzáskor félrehívta a földművest. Köszönöm a segítségeteket. Cserébe engedd meg, hogy amikor a fiad esküvője lesz, viszonozzam ezt a sok jót, amit tőletek kaptam. Az idő gyorsan telt, az évek peregtek egymás után, és csak hamar elérkezett az esküvő napja. A király pedig nem felejtette el az ígéretét. Ajándékokkal roskadásig rakott szekerekkel és egy egész sereg kísérővel érkezett az ünnepségre. Hogy megakadályozza a jóslat beteljesülését, a király mindenhova őröket állított. Megparancsolta nekik, hogy figyeljék a fiút és védjék meg az oroszlántól. A szertartás rendben folyt. Ám amikor az ifjú pár a tűzhöz ért, a sors istennőjének agyagedénye hirtelen életre kelt. A festett motívumok cikázni kezdtek.
majd az edényen lévő oroszlán megelevenedett, és az ifjú vőlegényre vetette magát. Mire észrevette a testőrség, hogy mi történik, már késő volt. A fiú az oroszlán karmai közé került. A király magához hívatta a földművest. Én voltam az a vándor 20 éve, akit befogadtatok. Aznap éjjel láttam a fiatok sorsát, és ígéretet tettem, hogy megmentem tőle. De sajnos nem sikerült. Elmegyek, és addig vissza sem jövök, amíg nem tudom feltámasztani a fiút. Azzal a király elindult, hosszú hónapokig járta a világot. Próbálta kideríteni, mi kelthetné életre a fiút. Aztán az egyik faluban furcsa szóbeszédet hallott. Létezik egy csoda elixír, ami még a halottakat is feltámasztja. Attól fogva a király megszállottan kereste a varázsitalt. Majd egy nap, mikor az országúton bandukolt, egy hatalmas tűzre lett figyelmes. Egy kunyhó égett az út szélén. Egyszer csak meghallotta, mint valaki vékony hangon segítségért kiált. A király bemászott az égő kunyhóba, és látta, hogy egy kígyó fekszik az egyik leszakadt tetőgerende alatt. Gyorsan kiszabadította a kígyót, és biztonságos helyre vitte. Köszönöm, sziszegte a kígyó. Sokan elmentek mellettem, de nem segítettek. De most kérlek, vigyél vissza a kúthoz. Ott vár a feleségem, a kígyó királynő, mondta elcsukló hangon, és elájult. A király elvitte a kígyót a kúthoz, ahol már várta a kígyó felesége. Köszönöm, hogy megmentetted a férjem életét. Mondd csak, mivel hálálhatnánk meg? Az életadó varázselixírt keresem. Talán hallottatok már róla. Szeretnék életre kelteni egy jó szívű ifjút. Várj csak, talán tudok segíteni, sziszegte a kígyó királynő, majd eltűnt a kút mélyén, és csak hamar egy üvegcsével tért vissza. Íme a varázsital! Itasd meg a halottal, és újra életre kel! A király megköszönte az italt, és sebesen vágtatott vissza a földműves házához. Amikor megérkezett, az élettelenül fekvő fiúhoz sietett, kinyitotta a száját, és óvatosan beleöntötte az elixírt. Mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni. Majd néhány perc múlva a fiú kinyitotta a szemét. Az emberek újjongtak, énekeltek örömükben. A faluban mindenki ünnepelt. Aztán a nagy mulatság közepette, egyszer csak nagy mennydörgés támadt, és a semmiből egyszer csak megjelent a sors istennője. Úgy tűnik, sikerült legyőzni a sorsot, fordult a királyhoz. Ilyen vakmerőtetre eddig még senki sem vállalkozott. Engedd meg, hogy meghajoljak becsületed és bátorságod előtt. Hosszú és gazdag életet kívánjak neked, dörögte az istennő, majd hirtelen köddé vált. Így győzte le a király a sorsot, és mentette meg egy ártatlan fiú életét, a sors istennője pedig hosszú és boldog élettel jutalmazta a becsületes királyt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta a mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája. De! Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába ebédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban. Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet? Kérdezték. Kati már szaladt is. Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni. De a gyerekek rászóltak. Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni, visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek. Eljöhet velünk Kati a boltba? Tururudit veszünk ebéd utánra. Kati boldogan kiáltotta. Igen, szeretnék menni, a tururudi a kedvencem. De a gyerekek azt felelték. Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba. De én nem akarok felöltözni, hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek tururudit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek. Ki jössz velünk homokozni, Kati? Igen, tortát fogok sütni, örvendezett Kati. De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni. De én nem akarok felöltözni, kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett. Miért sírsz, Katikám? Nyitott be hozzá a mamája.
4: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
3: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
4: Jó,
3: szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
5: Hurrá, megjött Kati! Kiabáltak a gyerekek. Gyere homokozni!
3: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mechler Anna, bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra minden évben csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhő réteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkasvirág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mind halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körssel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kútyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kútyavetye a konditeremben.
1: A konditermek királya Leopárd Pál. Ő a saját testsúlyos edzést választotta, ezért minden nap felmászik párszor a kedvenc edzős fájára. Sőt, néha felviszi az ebédjét is. De nem ám egy aranyos kis ételhordóban, hanem a saját állkapcsai között. Medve Mikiék már gyerekkorukban rákaptak a birkózásra, és azóta is szorgosan gyakorolnak. Mondjuk néha elvadul az edzés, amikor kiderül, hogy Miki megette az utolsó csupormézet. Ganajtúró Gerinél minden nap lábnap. Szegényen sajnos ez nem igazán látszik meg, de a teljesítménye vitathatatlan. Testének több mint 1000-szeresét tudja megmozgatni. Elefánt Fábiánnak az egész szavanna egy edzőterem. Folyamatosan ágakat emelget, és fákat dönt ki. Na igen, ő ezt a megoldást alkalmazza, amikor nem látja a fától az erdőt. Ti mit sportoltok?
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hapci Rakéta a Hókusz Pókusz szigetre. A mesesorozatban három testvér és egy kislány elhatározza, hogy utazik. Mivel nincsen hagyományos járművük, egy tüsszentés meghajtású Hapci Rakétát építenek, amely a tüsszentések erejével működik. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után.
4: Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Julia Donaldson, o Gruffalo. Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka. Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke! Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan. Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre. Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat? Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma, rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta. És hol találkoztok? Itt a kővel szemben, róka pecsenyére hívott ide engem. Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek, viszlát, kis egérke, mondta, s elsietett. Buta róka, nem is tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.

0: Ment tovább az egér az úton sétálva. Meglátta egy bagoly. Jó lesz uzsonnára. Szervusz, kis egérke, mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel.
1: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
0: Micsoda, a graffaló? Az meg mi a kánya?
1: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
0: És hol találkoztok?
1: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagoly jégkrémet bekapjon.
0: Mit? Bagoly jégkrémet? Azt én meg nem várom.
1: S túlrepült azonnal hetet-hét határon. Buta bagoly, nem is tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.

0: Ment tovább az egér, s ahogy ment, meglátta egy tekergő kígyó. Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet, van főd békalencse.
1: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra egy graffaló hívott már a buliába.
0: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
1: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
0: És hol találkoztok?
1: A tóhoz jön étre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
0: Rántott kígyó? Szent ég! Már most hová menjek? Visszlát, kis egérke! Mondta, s eltekergett.
1: Buta kígyó! Nem is tudja a szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém...
0: Nem! Mi közeleg itten? Borzasztó a karma, rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta... Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse, szeme narancsárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve. Segítség! Hó-hó! Mégis van graffaló!
2: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Irtó finom leszel majd a szendvicsemben?
1: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb ríme. Be is bizonyítom, gyere a nyomomban, s aki engem meglát, elmenekül nyomban.
2: Rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett. Egyszer a graffaló azt mondta.
2: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
1: Hello, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva. Egek, kiáltotta, visszalát, kis egérke. S visszacsúszott mászott fatörzs rejtekébe.
1: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
2: Tényleg, szólt a graffaló elismerően.
0: Majd azt mondta,
2: én nem vagyok biztos benne, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
0: Az egér rikkantott.
1: Mizújs bagoly bátya?
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
2: Jaj, nekem! Kiáltott. Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
1: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
2: Fantasztikus, szólt a graffaló. Csodállak!
0: Kicsit később.
2: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart, fürge rókalábon.
0: Az egér kiáltott.
1: Mit csompolyogsz, róka?
0: Az dermedten bámult rá a graffalóra.
2: Segítség! Kiáltott. Viszlát, kis egérke!
0: S nyomban elnyelte a rókajú sötétje.
1: Látod, graffalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyeteg.
2: Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes, és a kedvenc kajám a graffaló rétes. Graffaló rétes, szólt a szörny ijedten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
0: Így a sűrű erdő elcsendesült végre. Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.
3: Csukás Mese Rádió. Építeni mindenki szeret, még a felnőttek is. Egy kupac építőkockából, vagy néhány simből pillanatok alatt egy egészen új világ születhet. Csak egy kis képzelőerő kell hozzá, és már kezdődhet is a nagy építkezés. Sokféle építőjáték létezik. A fa építőkockákból magas tornyok, házak és várak készülnek. A sínekből hosszú vasútvonal kanyaroghat hegyen völgyön át, amelyen a vonatok pöffögve viszik az utasokat. A színes, egymásba pattintható műanyag elemekből egész városok készülhetnek, sokféle színes házzal, hidakkal, állomásokkal, állatkerttel és játszótérrel. A mágneses építőjátékokból különleges formák, kupolák, kastélyok és óriási tornyok építhetők, mert az elemek varázslatosan összetapadnak. Persze, ez nem varázslat. Minden építő elem belsejében apró mágnes rejtőzik. A mágneseknek két oldaluk van, amelyeket pólusoknak hívnak. Vannak olyan oldalak, amelyek szeretik egymást, ezért összetapadnak. Más oldalak viszont nem akarnak összefogni, ezért eltolják egymást. Ezért fordul elő, hogy néha egy építő elemet meg kell fordítani, és már is a helyére ugrik. A mágnes olyan erővel dolgozik, amelyet nem látunk, de a hatását megfigyelhetjük. Ez a láthatatlan erő segít abban, hogy az építményei tartósak legyenek, ne dőljenek össze, és egyre magasabb tornyokat vagy különleges alakzatokat építhess. Gyerekkoromban a testvéreimmel mindig versenyeztünk, ki tud magasabb tornyot építeni. Néha olyan magas lett, hogy már Lábújhegyre kellett állnunk, hogy feltegyük az utolsó kockát. Amikor végül ledőlt a torony, először nagyot nevettünk, aztán azonnal elkezdtünk egy újat építeni. Próbáljátok ki ti is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok! Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Fákra szállok, kopogok, fúrok, sokszor faragok. Bogarakat is falok, erdőben fákat gyógyítok. Tudjátok-e, ki vagyok?
5: Ez a harkály.
6: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és Csukás István Töf-töf elefánt című meséskönyvéből a Síró rívó krokodil című mesét mondom el nektek. A majom kenyérfa törzsén megnézték az új táblát. Egy krokodil volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábla mutatott. Ahogy mentek, battyogtak, Töf-töf felemelte a fülét, mozgatta, kagylózott, hallgatózott. Valahonnan sírást hozott a szél. Robi is fülelt, s meghallotta a sírást. De merről jön? Töf-töf radarozott a fülével. Körbeforgatta, majd jobbra mutogatott. Arról jön a sírás. Robi merezgette a szemét, de nem látott senkit, csak nagy fatörzseket, mivel közben odaérkeztek a folyópartra. A fatörzsek össze-vissza hevertek a parton. Közelebb ment, sorban lehajolt, és sorban meghallgatta mindegyik fatörzset. Nem sír, motyogta. Esse, meg esse. Az utolsó fatörzshöz érkezett, s rögtön felzengett a sírás.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
7: Robi csodálkozva hallgatta. Egy síró fatörzs. Lehajolt, paskolgatta, ütögette, rázogatta. A fatörzs kinyitotta a szemét. Pislogott, recsegve kinyitotta a száját. Hatalmas szája volt, tele hegyes foggal. Félelmetesen tátogott. Robi megijedve hátraugrott, Töf-töfhöz bújt, hiszen ez egy krokodil. Borzongva nézték a tátott szájú krokodilt. A krokodil sírt, zokogott, hüppögött, csattogtatta a fogát, s potyogtak a könnyei.
8: Hüpp-hüpp, szép-szép, brühühü.
7: Rémes volt ez a sírás rívás. Befogták a fülüket, de úgy is hallották. Zengett tőle az egész környék. A krokodil kíváncsian pislogott rájuk. Két zokogás között nézte őket figyelmesen. Mit csináljanak ezzel a bőgő masinával? Robi a zsebében kotorászott, elővette a zsebkendőjét, s óvatosan a krokodilnak dobta. Töröld meg a szemed! A krokodil elkapta a szájával a zsebkendőt, s fogcsattogtatva megrágta, lenyelte, s bömbölt tovább szívszaggatóan.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
7: Töf-töf suttogott Robinak. Ne vettessük meg! Robi bólintott. Kezd te! Töf-töf bohóckodott, pofákat vágott, vigyorgott, felfújta magát, az ormányával trombitált, becsavarta a fejét a fülébe, bukfencezett, az ormányán állva egyensúlyozott. Olé! A krokodil ámulva nézte Töf-töföt, a mutatvány végén tapsolt, de a sírást nem hagyta abba. Zokogott keservesen.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
7: Töf-töf felegyenesedett, s fáradtan legyintett. Ez nem sikerült. Robi vetette be magát a nevettetésbe, vagyis most ő próbálta megnevettetni a síró rívó krokodilt. Kivett egy almát az elemózsiás kosárból, felmutatta. Látod? A krokodil sírva bólogatott. Látom, brühühü. Mindjárt nem látod, rikkantott Robi. Elfette a másik tenyerével az almát, belefogta a tenyerébe, s eltüntette. Felmutatta az üres kezét. Volt alma, nincs alma. Nem látod? Na látod! A krokodil zokogva álmélkodott, tapsolt, de a bőgést sem hagyta abba.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
7: Robi nem csüggett. Egy bokorról letört egy vesszőt, a kosárból kivett egy tányért, a vesszőre tette, pörgette, s lassan felemelte a levegőbe. Azután a vesszőt a pörgő tányérral a homlokára helyezte. Legugolt, felállt, mint egy világhírű cirkuszművész. Lekapta a tányért, s meghajolt. A krokodil szájtátva figyelt, tapsolt, de a sírást sem hagyta abba. Hult a könnye, mint a zápor eső.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
7: Robi tanácstalanul rázta a fejét. Rémes, az agyukra megy ez a zokogás. De azért megint összeszedte magát. Fütykoncert, adta ki a jelszót. Fütyültek, mint két megkergült sárgarigó. Fütty-fütty-fütty, tülülő, fütty-fütty-fütty. A krokodil fülelt, lágyan ingatta a fejét, de nem hagyta abba a sírást. Zokogott szorgalmasan.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
7: Robi megbökte Töf-töföt. Hangutánzás. Brekegés. Brekegtek, mint két megveszett kecskebéka. Brekeke, kuaksz, kuaksz, brekeke. Töf-töf befogta az ormányát, recsegett, mint egy rekett trombita. A krokodil borzongva, a fülét befogva hallgatta a brekegést, de a sírást sem hagyta abba.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü.
7: Ez sem sikerült. Robi suttogott. Altassuk el, altatódal, egy, két, hár. S két szólamban énekelték az altatódalt. Gyermekem, ó, aludjál! A krokodilnak lekókadt a feje, elnehezedett a szempillája, lehúnyta a szemét. De a sírást sem hagyta abba, lehúnyt szemmel hüppögött, itatta az egereket.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühü.
7: Ez sem jött be. Töf-töf suttogott Robi fülébe. Röhögjünk, hát ha kedvet kap. Röhögtek, nevettek, hahotáztak, hi-hi-hi, ha-ha-ha, bruha-ha-ha. A hasukat fogták, nyerítettek, cifrázták. Töf-töf a földön hempergett, az ég felé rugdosott, mint akit elkapott a kacagó görcs. A krokodilnak vigyorra húzódott a szája, úgy figyelte őket. De a sírást sem hagyta abba. Vigyorogva zokogott.
8: Hüp-hüp, szip-szip, brühühühü.
7: Abba hagyták a röhögést, legyintettek. Ez se jó. Robi a homlokára csapott. Megvan, itt a megoldás. A saját fegyverével kell legyőzni. Töf-töf bólintott. zseniális ötlet. Nagy levegőt vettek. Sírtak, zokogtak, hüppögtek és szipogtak. Csak úgy zengett a környék. Robi sírva dörzsölgette a szemét. Töf-töf trombitálva zokogott. Hüpp-hüpp, szip-szip, brühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühüh és abba hagyta a sírást. Szánakozó pofával odamászott Töv-Tövhöz, finoman bökötte az orrával, ne sírj! Lágyan megnyalta Töv-Töv arcát, letörölte a könnyeket. Majd Robihoz kúszott, alányult a fejével, lágyan felemelte és ringatta, mint a bölcsőben a csecsemőt. Ne sírj! Robi vigyorogva ringott, s magában ámoldozott, hogy na hát, milyen érzékeny lelkű ez a krokodil. A krokodil vidáman harsogott, és elfelejtette a sírást. Csúszda! Hopp! Felemelkedett az első lábára. Robi lecsúszott a hátán. Most vissza! Hopp! Felemelte a farkát, Robi visszacsúszott. A krokodil intett Töv-Tövnek. Gyere te is! Elférsz! Töv-Töv is felmászott a krokodil hátára, s nevetve, visongva csúszdáztak. Hi-hi-hi! A krokodil velük nevetett. Bruhaha! Bruhaha! Tele szájjal nevettek mind a hárman. Csak úgy visszhangzott a környék. Leszálltak a krokodil

0: nem hisz a fülének. Biztos, biztos, vágta rá Robi. Próbált ki. A krokodil kipróbálta. Hatalmasat kacagott, borzasztóan röhögött, élesen visítva vihogott, és belenézett a vízbe. A víz fölé hajolva gyönyörködött a tükörképében. És a röhögést sem hagyta abba. Sietve otthagyták, mert ez a kacagás, röhögés és visítás is rémes volt, bár egy fokkal jobb, mint a sírás-rívás. Visszabattyogtak a majom kenyérfához. A távolból hallatszott a fülrepesztő kacagás, meg vihogás, meg röhögés. Robi áthúzta a krokodilos táblát. Láttuk a krokodilt is. Borzasztóan sírt. Azért a röhögés se piskóta, tette hozzá Töf-Töf, és ő is megborzongott. Braj!
1: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna-Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár. Ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
3: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan Csöp.
2: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok. Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie. Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott. Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élőlények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán, majd ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
3: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama?
2: Aggodalmaskodott Csöp. Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
3: Hát te ki vagy?
2: Kérdezte kíváncsian Csöp.
4: Én a sas vagyok,
2: válaszolta.
3: Én Csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
4: Szállj csak lejjebb, odalent már nagy szükség van rád,
2: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos fezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
5: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
2: A virág megszólította.
4: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
3: Én Csöp vagyok. Hát te ki vagy?
2: Kíváncsiskodott Csöp magához térve.
4: Én a kikerics vagyok,
2: válaszolt a virág.
3: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
4: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
2: Csöp úgy is tett, ahogy a virág mondta.
5: Neki rugaszkodott, legurult egészen a földre,

0: ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
1: Korom sötét lett körülöttem minden.
0: Ne félj! Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, ami nem találkozol a testvéreiddel, és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
2: Nagyon szívesen!
0: Kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az, de tévedett.
2: Ki van ott?
0: Kérdezte kissé remegve.
3: Csak én vagyok, a vakond!
0: Hallotta közvetlen közelről.
2: Mit csinálsz te itt?
0: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Dolgozom!
0: Felelte vakond.
3: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
2: Na hát, ámult el csöp. Igazán érdekes mesterség.
0: Majd büszkén hozzátette.
2: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
0: A vakond jóságosan elmosolyodott.
3: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
0: Miután elbúcsúztak, csöp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek csöp testvérkéi. Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
2: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
0: Csöp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást. Csöp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
2: Hát ti kik vagytok?
0: Kérdezte a mindig kíváncsi csöp.
4: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
0: válaszolták.
4: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
0: Csöp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
4: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
2: Tényleg?
0: Dugta ki a fejét csöpp a paplan alól.
4: Bizony, kicsikém,
0: bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk. Aki nem hiszi, járjon utána. Keressenek csöppet, a kis esőcseppet.
5: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
2: Minden tudó dongó. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, mégse jutott semmilyen kenyérkeresethez. Utoljára azt gondolta, elindul világgá, szerencsét próbálni. Készített két táblát, s ráírta: én vagyok a mindentudó. A két táblát elől-hátul a nyakába akasztotta, s azzal elindult szerencsét próbálni. Ment, mendegélt. Beérkezett a városba, s ott elment a királyi palota előtt. A király épp kinézett az ablakon, s meglátta a fiút a két táblával. Mindjárt megparancsolta, hogy vezessék elébe. Lement két szolga, karon fogták a fiút, s egyenesen a királyhoz vitték. Azt mondja neki a király: na, te híres mindentudó, épp reád van szükségem. Tegnap ellopták a királyné aranygyűrűjét, s ha te valóban az vagy, akinek hirdeted magad, akkor meg tudod mondani nekem, hogy kilopta el a gyűrűt. De ha csaló vagy és hazugság az, amit a két tábládra írtál, akkor tudd meg, hogy jaj neked, bezárlak a börtönfenekére. Nagyon megijedt Dongó, amikor meghallotta a király parancsát, de hát gondolta, időt kell nyernie, ezért azt mondja a királynak: felséges király, adjál nekem egy napnyi időt, annyi kell, hogy kiderítsem, ki lopta el a gyűrűt. Jól van, menj, adok egy szobát, ott gondolkozz el egy napig. Bement Dongó a szobába, elővett egy kalendáriumot, olvasgatni kezdte. A kalendárium fehér lapján a hétköznapok feketével voltak írva, a vasárnapok veressel. Dongó mind mondogatta magában: fehér, fekete, veres. Fehér, fekete, veres. A királynak volt három lakája, az egyiket fehérnek, a másikat feketének, a harmadikat veresnek hívták. A három lakály ott hallgatózott a fiú ablaka alatt, mivel hogy ők lopták el a királyné gyűrűjét. Amikor hallották a nevüket, szörnyen megijedtek. Bementek a Dongó szobájába, s elkezdtek könyörögni. Tisztelt tudós úr, kérjük szépen, ne mondja meg a királynak, hogy mi loptuk el a gyűrűt. Mi adunk 300 aranyat, csak kegyelmezzen nekünk. Azt mondja erre Dongó: jól van, ide a 300 aranyat, s aztán megmondom, mit csináljatok. Kifizették neki a 300 aranyat, s akkor azt mondja Dongó: vegyétek a gyűrűt, gyúrjátok bele a kenyérbélbe, dobjátok oda a nagy pulykakakasnak, hogy egye meg. Én pedig megmondom a királynak, hogy a gyűrű a pulykakakas begyében van. Hálálkodott a három tolvaj, mindjárt elővették a gyűrűt, s úgy tettek vele, ahogyan a fiú tanácsolta. Másnap reggel megy Dongó a király elé, és mondja: megvan a gyűrű, király uram. Hol van? A nagy pulykakakas begyében. Vigyázz, mert ha levágatom a királyné kedves pulykakakasát, és nem lesz meg a gyűrű, akkor jaj lesz neked. Csak egész nyugodtan vágják le, mert ott van a gyűrű. Levágták a pulykakakast, és megtalálták a gyűrűt a begyében. Megörvendett a király, megdicsérte a fiút az ügyességért, de gondolta, még egyszer próbára teszi, mert hát, ha csak véletlenül jött rá. Ezért azt mondja neki: maradj itt még néhány napig. Ki akarom próbálni a minden tudóságodat, de úgy vigyázz, hogy nagy baj lesz, ha csalni próbálsz. Nem volt mit tennie, ott maradt a királyházában. Nem ment rosszul a dolga, mégsem érezte jól magát, mert nem tudta, hogy vajon mit talál ki ismét a király. Egy délután a király és a királyné lement a kertbe sétálni. Amint mentek ott a fák között, egyszer egy dongó a király tenyerére szállott, s beleeresztette a fullánkját. A királyné összeszorította a kezét, ott maradt a dongó a markában. Akkor a királynak eszébe jutott valami, s azt mondta a királynénak: ne nyisd ki a kezedet, ide hívom a mindentudót, hadd lássam. Kitalálja-e, hogy mi van a markodban? Mindjárt hivatja is a mindentudót, odaállították a király elé, s a király azt mondta neki: na, te híres mindentudó! Ha most is megfelelsz, akkor elhiszem, hogy az vagy, akinek mondod magadat, s megteszlek udvari tudósnak. De ha nem, akkor tudd meg, hogy kutyákkal üzetlek ki innen, s mehetsz, amerre látsz. Megijedt dongó, akkor meghallotta a király fenyegetését. Azt mondja hangosan: na, te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban. Elcsodálkozott a király és a királyné, amikor meghallotta ezt, mert szentül meg voltak győződve, hogy tényleg minden tudó. Nem tudták, hogy őt Dongó Pistának hívják. Igaz, mondja a király. Dongó van a királyné markában, s te kitaláltad, még mielőtt megkérdeztem volna. Most már elhiszem, hogy minden tudó vagy. Most mondjad, mit kívánsz? Itt maradsz a nálam udvari tudósnak, vagy tovább mész? Dongó meggondolta, hogy nem lesz még a világ ilyen szerencséje, ezért inkább kérte a királyt, hogy eressze útjára. Akkor a király is adott 300 aranyat, s ő 600 aranyával hazament, földet, marhát vásárolt, s élt boldogul, hasznát vette a tudományának.
0: Mese Rádió.
3: A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás.
0: Vidám, játékos gyerekdalok,
4: rendkívüli gyerekdalok,
0: versek, megzenésített mondókák,
5: derenget, dorongot, merenget, szorongot, kerenget, dorongot, de nem vett korongot,
3: amelyeket együtt énekelhetsz a rádióval.
6: Uhadózsa bimból lehetnék.
0: Ritmusok.
3: Ritmusok, amikre táncolni,
0: bulizni is lehet.
7: Sok a termesz, a buli jó lesz. Együtt tánca, ezernyi csodás jel lesz.
3: Este nyugtató hangulatú zenék
0: pihenéshez, elalváshoz.
8: Anyukám, hidd el én nekem, ez most a legszebb énekem.
0: Csukás Mese Rádió. Zenében is jó választás.
3: Rádió. Egyfejűeknek.
9: A Vigiló.

0: zuhany után.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a macska meg az egér. Hiszitek vagy sem, régen a macska és az egér bizony nagy barátságban voltak. Egy messzi-messzi szigeten éltek, s nem zavarták egymást. A macska csak apró madarakat evett, az egér pedig magvakat. Hanem aztán egy nap a macska mégiscsak megunta a jólétet, s akkor megkereste az egeret. Költözzünk el innen, barátom. Szép itt, jó itt, de most már egy kis kalandra vágyom, mondta a macska izgatottan. Ugyan, talán sose lesz ilyen jó dolgunk, mint most, kételkedett az egér. Ám a macska addig unszolta, míg belement az utazásba. Most már csak azt kellett eldönteni, hogyan hagyják el a szigetet. Én bizony úszni nem tudok, valami mást kell kitaláljunk, mondta a macska. Inkább építsünk egy csónakot, amiben mindketten kényelmesen elférünk, s majd azzal elhajózunk. Végül megegyeztek, majd kiosztották a feladatokat. A macska kidöntötte a fát, a kisegér pedig kiválta fogaival a közepét. Addig rágcsálta, míg mind a ketten el nem fértek a ladikban kényelmesen. Másnap verőfényes napsütésre ébredtek, és a szél is éppen az utazásnak kedvezett. Vízre eresztették hát a csónakot, és elindultak, hogy új otthont keressenek maguknak. Már jó ideje a vízen ringatóztak, és kezdtek egyre jobban megéhezni. Ám elfelejtettek élelmet csomagolni maguknak az útra. Összekuporodtak, és megpróbáltak elaludni, hogy addig se az étel járjon a fejükben. A macska hamarosan elbóbiskolt, de az egér akárhogy próbálta, nem tudta elterelni a gondolatait. Végül már nem bírta tovább, és elkezdte rágcsálni a csónakjuk falát. Egyre csak falta, még egy nagyobb lyukat nem rágott rajta. A lyukon pedig elkezdett befolyni a víz, s lassan megtöltötte a csónak alját. Az pedig süllyedni kezdett. No, erre már a macska is felébredt, és jól megszitta az egeret, amiért ilyen ostobán viselkedett. De akkor már nem volt mit tenni. A csónak kisvártatva elsüllyedt, ők pedig ott kapálóztak a vízbe. A macska nagyon begurult, hisz ő még úszni sem tudott. Gyere csak ide, hadd faljalak fel, kiáltotta a macska az egérnek. Megérdemled, amiért így eláztattál minket. Várd meg inkább, hogy kiérjünk a partra. Most arra figyelj, hogy meg ne fulladj, válaszolta az egér. És mivel a macska nem tudott úszni, nem volt más választása, béké hagyta az egeret. Mikor végre a macska is kikecmergett a partra, rárontott az egérre. Gyere csak ide, most már igazán megeszlek, nyújtogatta felé a mancsait. Előbb várd meg, hogy megszáradok. Vizesen elég mócsingos vagyok, mondta az egér. A macska gondolta, ha már eddig várt, azaz egy-két óra már nem számít, s leheveredett az árnyékba. Közben az egér észrevette lyukat a földben. Megvárta, míg a macska nem figyel, és hopp, beleugrott. A macska odafutott, de akkor már késő volt. Az egér a lyuk alján kuncogott. Mancsával utána nyúlt a macska, és próbálta kikotorni az egeret, de hiába. A lába nem fért be a lyukba. Addig fogok itt várni, míg elő nem bújsz, kiáltott mérgesen a lóvá tett macska. No, arra várhatsz, én innen elő nem bújok, nevetett rajta a kisegér. A macska lefeküdt a lyuk mellé, és türelmesen várta, hogy mikor dugja ki a fejét az egér. Ám az egérnek esze ágában sem volt kibújni, helyette inkább elkezdett alagutat ásni a föld alatt. Mikor már elég régóta ásott,
felkúszott a felszínre, hogy megnézze, elég messze van-e már a macskától. És mikor látta, hogy a macska nem figyel, előbújt és elszaladt. Ekkor szakadt meg a macska és az egér barátsága. A macskák azóta is megállnak, ha egérjukat látnak, s várják, hogy előbújjon a finom falat. Az egerek pedig, ha érzik a macska szagát, még mélyebbre bújnak a lukban.

0: Ma van a kézmosás világnapja. Tudtad, hogy a meleg víz használata a kézmosáskor elősegítheti a szappan és a víz hatékonyabb tisztító hatását? Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Titis. Ô, Tis. Oi, oi. Oi.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Na gyertek, kerekedjünk most föl, és menjünk el együtt a vásárba, vásároljunk 5 darab állatot.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A fekete madár. Német mese Mészöly Miklós átdolgozásában. Radványi Dorottya meséli el nektek. Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Semmiük se volt, se házuk, se kertjük, csak az ég a fejük fölött. S hogy mégse csurogjon az eső a nyakuk közé, egy ecetes hordóban laktak. Ha bemásztak a hordóba, ha kimásztak belőle, egyformán sokat veszekedtek, de annál kevesebbet dolgoztak. Egyszer bemenekült hozzájuk az ecetes hordóba egy fekete madár, s kérte, hogy meghúzódhasson náluk, amíg a vércse tovább repül. Az ember meg az asszony barátságosan megápolták a madarat, s mikor a vércse tovább állt, útnak eresztették. A fekete madár megköszönte jóságukat, s így szólt. Ha valamit nagyon szeretnétek, csak tapsoljatok hármat, mindjárt itt leszek, s amit kívántok, megteszem. Azzal hús elrepült. Ők meg tanakodni kezdtek, mit kérjenek. Megegyeztek, hogy először is egy szép házat kívánnak, tele kamrával, pincével, legyen az istállóban tehén, az olban disznó, az udvaron baromfi. S mindjárt tapsoltak hármat. A fekete madár meg is jelent rögtön, s azt mondta. Minden meg lesz. De a következő pillanatban az ecetes hordó is eltűnt, s a szegény ember meg a szegény asszony egy szép házban találták magukat. Boldogok voltak, sokáig még veszekedni is elfelejtettek. Egyszer aztán azt mondta az asszony. Meguntam ezt a házat, szeretnék palotában lakni, selyemruhában járni, hintóban ülni. Jól van, mondta az ember, s megint tapsoltak hármat. Újra jött a fekete madár, és most is azt mondta. Meg lesz, s eltűnt. De eltűnt vele a ház is, az istálló, az ól, az udvar, és egy gyönyörű palota kertjében találták magukat, az asszonyon selyemruha volt, az emberen bársony, s az aranyos hintó is ott állt befogva, akár rögtön beülhettek volna. Így éldegéltek egy darabig boldogan, még csak az asszony meg nem kívánta, hogy királyné legyen, az ura meg király. S tapsoltak újra hármat. Jött a madár, s az asszony oda kiáltotta neki. Királyné akarok lenni. De alig, hogy ezt kimondta, a palotára nagy fekete felhő szállt, s a fekete felhő közepéből hatalmas hangon így kiáltott a fekete madár. Menjetek vissza az ecetes hordóba! Így aztán minden oda lett, ami volt. Mehettek majd vissza az ecetes hordóba.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sajkán, kedves jó szívű ajanyó.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Gárdonyi Géza, Muci, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
5: Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska, kis macska. A szőre puha és finom, mint a sejem, a tekintete ártatlan. Ezt a kis rókát megszelidítem, mondottam otthon, úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt, hemperget, játszott naphosszat, megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az öreg macska haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci, nem félt az senkitől. A tenyeremből evett, ha valaki azt mondta neki, Muci, gyere ide, fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. Ha fogynak, az a jó, feleltem. A csirkének az a sorsa, hogy fogyjon. Inkább a csirke fogyjon, mint az ember. Tojik a tyúk, elég tojást. Az ám, felelték, csak hogy nem az ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. Ó, hát az lehetetlen. Márpedig mi láttuk, felelte a szomszédom. No, nem gondoltam volna, hogy Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, és éjjelenként más udvarokban vígan pecsenyézi. Ejnye, gézengúz, szóltam neki megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy? No, majd lesz rád gondom. Karikát csináltam a nyakára, és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított, és reggelre nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. Na, hála Istennek, gondoltam magamban, Muci hamar megszokta a láncot. Reggelre azonban megjelent egy asszony, és kopogtatott az ajtómon. A tyúkomnak csak a tolla van meg, a Muci végzett vele. Bizonyos, más nem lehetett. Kimegyünk együtt az udvarra. Hát, Muci ott ül, a nyakán a karika, a lánc is épp. A Muci e szerint ártatlan. A következő éjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron, nyakán a karika, és táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal. Uram, mondja a fejét vakarva, elvitte a Muci a récémet. Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka, nyakán a karika. No, pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját. Hát, a két combján csak ugyanott a két kerek csupasz volt. A hátán meg az ütés vonala. Már most világos, hogy Muci a csíntevő. De ki olta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el, vagy valami gyerek pajkoskodott vele, ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég, sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem, és figyeltem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom, s már derengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci óvatosan körülnéz, aztán nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát, eddig jól van, de ki húzza majd vissza a karikát? Ott maradtam az ablaknál, és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezék. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, hogy a Muci átdugja a fejét a kerítésen, és a testét is átvonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony, nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. Ebből látható, uram, mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából nem lesz házőrző kutya. Sohasem.
4: A Muci című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban, mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam meg olvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizarre elmesférne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4-2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Ennyi hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy értsem ez mit jelent. Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág, mind a beret van, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe

0: Mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s aval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húdtak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Gyertek, játszunk egy kicsit. Vagyis találós kérdés jön. Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió. Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyilkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virág szirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
2: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3

0: fejű volt. Öt gyermekük között akadt négy, meg három fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé hármat vagy négyet, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forrófejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lokóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a négyfejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és két-három pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és lásd csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tűzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jó, el is engedhetjük, és csak helyben járás. Karkörzés, varázsolunk és közben mozog a lábunk.

0: hangosra, hogy majdnem megrúgod a tenyeredet. Ó, gyerünk! Szupi! Most megint megállok, jó? Stop! Emeld a kezed magadra, kis terve! Oda a kezed! Ezek oldalra! Másik oldalra!
1: Kis pajtás!
0: Másik oldalra! Még egy!
1: Icipici party!
0: Gyere középre!
1: Egy kölyök party!
0: Nagy tervez!
1: Rereke zarandi!
0: Fogjuk meg egymás kezét!
1: Lendítás!
0: Tedd ki odara! Hajon jelőre! Gyere fele, menj a kezed közben! Még egyszer! Ó, most elengedjük egymás kezét! Fogj egy kép!

0: si è andato.
1: Megnézzük, milyen egyensúlyban vagyunk, jó?
0: Szóljon az ének,
1: mulassuk élet. Én van az egyik láb.
0: Ülni most vétek,
1: és
0: mozzulj már.
1: Reggel hatig így maradunk. Mosolyogni szabad.

0: parti.
1: Most megállunk.
0: Egy kép parti.
1: Jó, meg a lábad.
0: Remek ez a randi. Ó, nem vitás.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: József Attila, Medvetánc. Előadja ifjen Bazsinka József. Fürtös, láncos, táncos nyalka, aj, de szép a kerek talpa, hova vánszorogsz vele? Fordulj a szép lány fele, brumma, brumma, brummadza. Híres, drága bunda rajtam, 20 körömmel magam vartam, nyusztból, nyestből, mókusból, kutyából, meg farkasból. Brumma, brumma, brummadza. Gyöngyöt őszig válogattam, fogaimra úgy akadtam. Kéne ott a derekam, ahol 9 gyerek van. Brumma, brumma, brummadza. Azért járom ilyen lassún, aki festő pingálhasson. A feje a néninek éppen jó lesz Pemszlinek. Brumma, brumma, brummadza. Kinek kincse van fazékkal, mér a Markosnak marékkal. Ha nem azzal, körömmel, a körmösnek örömmel. Brumma, brumma, brummadza. Szép a rész kerek virága, ha kihajt a napvilágra. Egy kasznárnak 5 hete zsebben nőtt a 2 keze. Brumma, brumma, brummadza. Állatnak van ingyen kedve, aki nem ád, az a medve. Ha megfázik a lába, takaródzék deszkába. Brumma, brumma, brummadza.
1: Amit most hallgatsz, az a
3: Csukás Meserádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért pultál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el. Az előbb is elzúgott felettem egy kavics. És én nem szeretem, a kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem. Nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa.
1: Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak.
0: Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét.
2: Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém!
0: Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó?
2: Arra, mondta Pompom.
0: Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon.
2: Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicssal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is.
0: Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy arany szívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek?
2: Én rám lőttek. Itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól.
0: Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek. Majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt.
1: Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja.
2: De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána?
1: Gyalog, majd alulról nézzük.
0: El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték,
2: hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, és azt ciszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem szilva lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy telizsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből.
1: Még te adsz nekik golyót?
2: Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várj ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulykatojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk.
1: Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni!
2: Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom.
1: Persze, hogy értem,
2: felelte Picur.
1: Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális.
2: Ekkor nyolcat ütött egy toronyóra. Picur felkiáltott.
1: Jaj, elkésem az iskolából. Fussunk!
3: Mese Rádió.
4: A Csukás Mese Rádió zenében is jó választás.
3: Vidám, játékos gyerekdalok. Versek, versek, megzenésített mondókák. Amelyeket együtt
4: itt énekelhetsz a rádióval.
5: Csobban a kéklő Balaton, hajtom a bicajom.
4: Ritmusok, amikre táncolni, bulizni is lehet. Este nyugtató hangulatú zenék pihenéshez, elalváshoz.
6: Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak.
4: Csukásmese Rádió. Zenében is jó választás. Rádió egyfejűeknek.

0: történt már megint?
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese Rádió. Reggel, amikor megérkezel a bölcsődébe, az óvodába vagy az iskolába, elérkezik a búcsúzás pillanata. Ez néha könnyű, máskor egy kicsit nehéz. Van, aki még el is pityeredik ilyenkor. Ez teljesen rendben van, hiszen jó érzés azokkal lenni, akiket nagyon szeretünk. És szokatlan dolog egy új helyen, ismeretlen felnőttekkel és gyerekekkel találkozni. Amikor anya vagy apa elmegy dolgozni, a bölcsődében és az óvodában már várnak rád. Sokkal izgalmasabb, mint otthon, hiszen játszhatsz a gyerekekkel, építhettek, rajzolhattok, énekeltek, mesét hallgattok egész nap. Az első időszakban minden újnak tűnhet. Sok a játék, sok a gyerek, sok a hang, és ez néha egy kicsit furcsa, szokatlan. Általában otthon sokkal csendesebb az élet, ezért kell több idő, hogy megszokd az óvoda vidám zsivaját. Ha reggel elbúcsúzol a szüleidtől, jusson eszedbe, hogy mindig visszajönnek érted. Megszokták mondani, hogy mikor találkoztok újra. Például az udvari játék után, ebéd után, vagy uzsonna után. Minden nap egy kicsit könnyebb lesz a búcsú. Hamar megismered az óvoda napi rendjét, és tudni fogod, mikor közeledik az az idő, amikor jönnek érted. Addig pedig rengeteg móka, nevetés és új élmény vár rád. Mire észbe kapsz, már ott is lesz anya vagy apa, egy öleléssel és mosollyal. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

az örök fa. Réges-régen, messze földön, egy folyton háborúzó országban élt egy fiatal lovász fiúcska. Egy gazdag ember családjánál szolgált, és a vagyonos uraság hatalmas és díszes háza mögött élt egy kunyhóban. Minden áldottabb ápolta, etette a lovakat, takarította az istállót. Szegény kis lovász legény csak a lovakkal beszélgetett, a gazdag család szóra sem méltatta őt. Így éldegélt ott serényen, vidáman, nem is tudta, hogy milyen magányos valójában. Egyszer aztán, amikor éppen az istállóban dolgozott, egy különös hang ütötte meg a fülét. A legszomorúbb sírás volt a földön, a fiúnak még a szíve is belesajdult. Egy kislány kuporgott az istálló sarkában, itatta az egereket. Rögtön felismerte, hogy az uraság egyetlen leánya az, akit addig csak nagyon messziről láthatott. Most, hogy ilyen közel volt hozzá, hirtelen elállt a lélegzete. A kislány szépsége csak bánatával vetekedhetett. Olyan gyönyörűséges volt, s olyan sajnálatra méltó, hogy meg kellett tőle kérdeznie. Miért sírsz? Apukám elment a háborúba, felelte szipogva. De el is szégyelte magát rögtön, mert tudta, hogy a lovász fiú apukája már nagyon régóta harcolt a fronton. Egy pár pillanatig hallgattak, majd a kislány hozzátette. Nem szeretem a háborút. A fiú hosszan elgondolkozott, majd kirohant az istállóból. A kislány nem tudta, mire vélni a hirtelen távozást, újra sírásra biggyeztette az ajkát, amikor megjelent a lovász, s oda nyújtotta tenyerét, amin egy kis magocska volt. Ez egy örökfa magja. Ültessük el ketten. Legyen ez a békefája, ami majd örökké él, így soha többé nem lesz háború, mondta a fiú. A kislánynak rögtön megtetszett az ötlet. Megtörölte arcocskáját, s még aznap elültették a fát a birtok kapujánál. Attól a naptól fogva minden délután találkoztak, együtt öntözték, gondozták a magot, és az nem sokára kis csemetévé cseperedett. Az emberek arról kezdtek beszélni, hogy a háború lassan véget ér, ők pedig örültek, mert tudták, hogy ez csak is az örökfa miatt lehet. Együtt idősödtek a fával, s ez idő alatt egymás iránti szeretetük is egyre csak nőtt. Végül már nem kellett gondozniuk a békefáját, magától fejlődött. Ám ők mégis naponta meglátogatták. Az egyik ágon fészket rakott egy kis énekes madár. Folyton azt búgta vidáman, hogy trillili, trillili. Ők csak leheveredtek a fatövébe, nézték egymást, s hallgatták, hogy trillili, trillili. Közben annyira megvastagodott a fatörzse, hogy már két kézzel sem érték át. Ki is találtak egy titkos írást, aminek szavait halványan az örök fa kérgébe karcolták. Leírták történetüket, álmaikat, a közelgő békét, s ha kellett, így üzentek egymásnak. Végtelen örömben teltek napjaik. A fa egyre csak nőtt, a háborút pedig szinte már el is felejtették az emberek. Majd egy bús őszi napon, amikor a lány egyedül találta az örökfát, szomorú üzenetre lelt a törzs ráncaiban. A lovász fiút is behívták katonának, s nem volt alól a kibúvó. A lány szíve majd megszakadt tehetetlenségében, nem is maradt hát sokáig tétlen. Összeszedte a lehullott, elsárgult fa leveleket, s még aznap éjjel inget kötött azokból a fiúnak. Másnap, mikor búcsúzniuk kellett, átadta az ajándékot. De ő sem maradt üres kézzel. A fiú a fa egyik ágából faragott neki furuját.
nem is akármilyet. Amikor a lány játszani kezdett rajta, abból olyan zene röppent föl, mintha csak a kis énekes madár dalolta volna. Trillili, trillili, trillili, trillili. Úgy örültek egymásnak, mintha soha nem kellene elválni, és úgy búsultak, mintha örökre szólna a búcsú. Telt múlt az idő, de a háború csak tovább zajlott. A faágai lassan nyúltak. Az emberek még mindig a háború végéről beszéltek, de a lány oda sem figyelt rájuk. Egyedül ült a fatövében, hallgatta a kismadár énekét, s furujájával válaszolt mindig a dallamra. Trillili, trillili. Már évek teltek el, amikor egy hideg téli napon valami különös zaj törte meg a falu csöndjét. Éhes és sebesült katonák tűntek fel az üres utcán, fáradtan ballagtak a házak között. Az emberek kikukucskáltak az ablakokon, s örvendezve rohantak ki a házaikból. Vége a háborúnak! Hazajöttek! Ordították, s nagy tömegbe gyűltek egy magányos hős köré, aki az elejétől a végéig mindent elmesélt. Alig hittek a fülüknek. Kitüntetésekkel megrakodva küldték haza a hőst, aki mindig az első sorban vezette a sereget. Mégis, valami csoda folytán őt nem sebezték meg soha. Senki nem értette, hogyan úszhatta meg épp bőrrel. Csak a katona. A hős lovász fiú tudta, hogy egy levelekből szőtt ing védte őt, ezért nem görbült hajaszála sem. Mikor szétszélett a nép, ő elindult végre a régi birtok irányába. Amikor a kapuhoz ért, földbe gyökerezett a lába. Látta, hogy az örök fának minden ága hiányzik, a törzse viszont megmaradt. S már majd megszakadt a szíve, amikor egy édes dallam szállt felé valahonnan. Elképzelni sem tudta, honnan jöhet. Elkezdett lépkedni a hang irányába, az pedig egyre hangosabban szólt. Odaért végül régi kis kunyhójához, melyben még kis lovász fiúként lakott. Trillili, trillili, bentről jött a dallam. Benyitott hát, s csodák csodájára ott találta szerelmét, aki a furujáját fújta. Átölelte, megcsókolta a lányt, s talán azóta sem eresztették el egymást. Az országban most béke van, az örök fa pedig minden évvel egyre zöldebb.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések? Elolvassa nektek Tóth Vera. Piros kabát, rajta pettyet megszámolhatsz, nem is egyet. Van 6 lába, meg 2 csápja, nagyon kedves kis bogárka. Mi az?
2: Ez a Katica.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadadi Adrien Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat, talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb idebent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre, játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból, bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát, ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik újra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek, és nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki sem maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási na melyik ujjam volt játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett, és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szárvusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen nagyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa. És nem sokkal később

0: ötői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat. Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták. Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé. Ki akar versenyezni? Kérdezte. Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű Behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja. A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alászorult. Hú-hú! Fiú, fücs, lengettek, rengettek, fütyöréztek, fütyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak. Dühöngött Bruckner Siegfried. Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers? Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát. Hát, bizony, mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta. Csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző, maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hely, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent. Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
1: Hát kicsoda?
0: Háborgott Bruckner Siegfried.
1: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
2: Jó, jó,
0: vágott közbe Mikka Makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
1: Úgy van,
0: helyeseltek a többiek.
1: Ki az a Petőfi Sándor?
0: Kiabált Bruckner Siegfried.
1: Soha se hallottam a nevét.
0: Elég szégyen, mondta Maminti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
1: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
0: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
2: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
1: Ho-ho, adonászott a romó.
0: Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
1: Rímnek kell benne lenni?
0: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát, nem árt,
0: mondta az. De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
1: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
0: Elkezdte.
1: Apám tyúkja,
0: írta Bruckner Siegfried.
2: Egy tyúkapó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
0: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
2: Bizony nem,
0: mondta Mikka Makka.
2: Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg.
0: Halljuk a következőt. Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
1: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
3: Ugyan, miféle vers ez?
0: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
2: Legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az anaménest.
0: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
1: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda. Ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
0: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az anacsorda meg anaménes?
1: Ugyanazt, amit az anakonda.
0: Kiabált közbe Vacska Mati.
2: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
0: Bizonygatta Nagy Zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
1: Senki,
0: zúgták a többiek.
2: Nem ér, hadonászott Nagy Zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
3: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
2: Kérdezte Mikka Makka. Senkinek, felelték kórusban.
0: Ezen nem újon,
2: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
0: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
2: természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
0: Nosza neki estek, lapozták, csak úgy sistergett.
3: Hányadik betű az ABC-ben az A?
2: Kérdezte Vacska Mati.
3: Hátulról vagy előről számítva?
2: Érdeklődött a Romu, de akkor már Nagy Zoárt diadallal felkiáltott.
0: Itt van az 59. oldalon.
2: És olvasta.
0: Anakonda, Eunectes murinus, állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó, áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
3: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
2: mormogta a Romó, de mit volt még tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárt versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.
3: Jöhet a következő,
2: intett Mikka Makka.
0: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
3: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
0: Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
3: Még hogy elpüsztülök,
2: pihogott Bruckner Siegfried.
3: Püsztülök a rühigéstől.
0: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
2: Én, mondta Vacska Mati.
0: Egy egészen rövid verset írtam.
3: Halljuk!
2: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
0: Miért csütörtökül Ordít?
2: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
0: Ha péntek, péntekül ordítana.
3: Idegen nyelveket nem tud?
2: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
0: Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök.
2: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
0: Elég,
2: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére, rázendített.
3: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
0: Nem ér,
2: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
0: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
3: Eszed tokját, hottentotta,
2: háborgott Aromó. Ez igenis magyarul van.
0: Akkor én megeszem a fülem,
2: mondta Bruckner Siegfried.
0: Már meg is sózhatod,
2: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
0: Bálomböki bagú fan, bálomböki big a fún, búlámbaki bög ifan, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bag áfön, bölömbik a búg a fán.
3: Ez semmi,
2: mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
0: Igenis vers,
2: jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik tetszett ez a bálomböki.
0: És ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
3: Nem is kell leírnom,
2: mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
0: És már,
2: mondta is. Aromó újra belefogott.
3: Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül.
0: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
3: Kumaráli ketyűül, kőmuraló kityeül. Kőmirula kátyje, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
0: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
2: Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
0: Te egy kutyahol?
3: Esetleg elfárad,
2: vetette közbe Vacska Mati.
3: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
0: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
2: Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
0: Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
3: Ez igaz?
2: Hagyták helyben a többiek.
0: Találmánynak nem rossz,
2: lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
0: Mikka Makka megint csengetett.
3: Halljuk az utolsó versenyzőt.
0: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
2: Így szavalt.
3: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Nem ér,
2: rikoltozott Bruckner Siegfried.
0: Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
2: No, mondta Mikka Makka.
0: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
3: Miért? Mit jelent?
2: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
0: Engem is?
2: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
0: Persze,
2: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
0: Éljen Dömdödöm,
3: kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat!
0: Adjuk!
3: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
2: Te győztél, mondták neki.
0: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
3: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset.
2: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
4: Ma van a kézmosás világnapja. Számunkra a víz olyan természetes eleme a mindennapjainknak, hogy jelentősége szinte láthatatlanná vált, és könnyen megfeledkezhetünk arról, milyen is lenne az életünk nélküle.
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok az Emmő csatornától. Most egy olyan verset hoztam nektek, amelyet, hogyha elmondatok kézmosás közben, akkor biztosan ragyogóan tiszta lesz mind a két tenyeretek. Hétvári Andrea, kézmosó mondóka. Piszkos a tenyered jobb és bal, csutakol csutakolt szappannal. Homokos, maszatos két kis kéz, mindjárt tiszta, nézd, nézd, nézd! Pattan a buborék százféle, kirepül, kirepül kék égbe. Homokos, maszatos két kis kéz, így lesz tiszta, nézd, nézd, nézd!
4: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Budai Beatrix vagyok, a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője, egyébként énekesnő. Most én szavalok nektek. Hallgassátok meg Mentovics Éva versét, melynek címe Ősz anyó tipeg. Tarka fák alatt tipeg ősz anyó, karján karkosár, benne sok dió. Szilvát szüretel, almát, gesztenyét, lombot fest erdőn, mezőn szerteszét. Bükmakkot ráz le, aranylevelet, gyümölcsöt aszal, avart tereget. Édes fürtözön jelzi, merre jár, ízes mustjára hűvös pince vár.
4: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: A mindennapi kenyerünk. A mindennapi kenyerünk, mielőtt az asztalra kerül, sok mindenen megy keresztül, és sok ember szorgalmas munkájára van szükség. Mielőtt egyáltalán elvetnék a búzát, vagy más magokat, jól elő kell készíteni a földet. Tudod, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Mert bizony tavasszal a magok gyökere teresztenek, és a pici levelek kidugják a fejüket a föld alól, és a nap sugarai hatására elkezdenek növekedni. Régen, a nagyszüleink idejében még lovakat fogtak az ek elé, és azok húzták az ekét, és így szántották fel a földeket. Utána következett a boronálás, hogy a rögök porhanyós földé váljanak, és csak ezután lehetett belevetni a búzát, vagy a kukoricát. Aztán a hengerrel ezt mind lehengerezték, tömörítették. Ma már egészen más a helyzet. A traktorok hatalmasak, és már majdnem úgy néznek ki, mint valami űrhajó. Sok közülük már légkondicionált, számítógéppel vezérelt, és vannak olyanok is, amelyeket GPS irányít, így a traktort irányítva centiméter pontossággal megmondja, merre menjen. Talán még mindez csak érdekességnek tűnik számodra, de ki tudja, lehet, hogy egyszer majd éppen te fogod vezetni ezeket a gépeket. Vagy talán te fogod megtervezni az újabb és még okosabb traktorokat. Mert a mezőgazdaság ma már nem csak kétkezi munka, hanem technológia, tudomány és kreativitás is. És ha legközelebb a boltban meglátsz egy cipót, vagy egy zsemlét, vagy bármilyen más péksüteményt, jusson eszedbe, abban nem csak liszt van, meg élesztő, hanem rengeteg munka, tudás és odafigyelés, és talán egy kicsit a jövő is, akár a te jövőd is.
5: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek, ősz! Csukás Mese Rádió.
9: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok nektek mesélni. Hallgassátok szeretettel. A medve és a macska. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy medve. Összetalálkozott egy macskával, és azt mondja neki. Hallod-e, te macska? Egyezkedjünk össze, és csináljunk egy házat ketten. Jól van. Összeegyezkedtek, építettek az erdőben egy házat, ketten laktak a medvével, beszélgettek, nem unatkoztak. Egyszer ősz lett, és azt mondja a medve, hallod-e, te macska? Nem sokára tél lesz, valami ennivalót kellene szerezni. Jól van, helyeselt a macska. Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, és a bödönt telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, azt pedig telerakták zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudarhideg volt. A medve lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, és ki akart lopózni. A medve felébredt és rámordult. Hová mész, macska? Jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, és meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született neki egy kisbabája, és én leszek a keresztapja. Jól van, csak menjél, hagyta rá a medve. No, a macska kilopózott, és felment a padlásra. Megette a zsírnak a negyed részét, a méznek egy negyed részét, aztán lesomfordált. Kérdi a medve, na, hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. Aztán mi a neve a kis egérkének? Negyedecske. Jaj, mi ilyen nevet sose hallottam, negyedecske. Eltelt egy darab idő, 2-3 nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de a medve felébredt. Hová mész, macska? Megint itt volt egy kis egér. Meghívott a keresztelőre. Született egy kisbabájuk, és én leszek a keresztapja. Menjél csak, dörmögte a medve. Elment a macska. Megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de a medve megint faggatni kezdte. Hazajöttél a keresztelőből? Hazajöttem. És mi a neve a kisbabának? Felecske. Jaj, még ilyet sosem hallottam. Negyedecske, felecske. Na, megint eltelt 2-3 nap. A macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt, csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózni. A medve felébredt. Hová mész, macska? Képzeld el, újra meghívtak a keresztelőbe, megint született egy kisegérke, én leszek a keresztapja. Menjél csak! A macska szaladt föl a padlásra, mindegy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is kinyalta. Lejött, felébredt a medve. Na te macska, megkereszteltétek-e? Meg hát, és mi a neve? Semmi sincs. Hogy milyen furcsa nevek vannak, csodálkozott a medve. Semmi sincs, felecske, negyedecske. Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve, lesoványodva, igen éhes volt. Nem baj, nyalta meg a szája szélét. Van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk, sütünk palacsintát, mézet teszünk bele. Jó mézes palacsintát eszünk. Menj csak fel, macska! Hozd le a 2 bödönt! Jaj, én úgy szédülök! Tettette magát a macska. Pedig a macskák nem szédülnek, igaz-e? De hazudott. Na jól van, felmegyek én, legyintett a medve. Felvánszorgott a padlásra, nézi a bödönöket, hát azok bizony üresen tátongtak. Na megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy negyedecske, felecske, semmi sincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska tagadta rettentően. Tudod mit, medvekoma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szűrén kijön a zsír meg a méz, az ette meg. Hát kifeküdtek a napra. A medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még jobban kikotorta, és bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve. Nézi, csupa mézes a szőre. Hát érettem volna meg, csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott. Elszégyelte magát, bocsánatot kért a medvétől, majd elszaladt az erdőbe. Szegény medve hasa azóta is hangosan korog. Itt a vége, fuss el véle!
10: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin. Egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít, rivalta a farkas, valaki szepeg, mekegte a kecske, valaki sír, kiáltotta a róka, valaki zokog, makogta a nyúl, valaki rí, recsegte a borz, valaki sírri, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér s a katica szoprán. Az meg ott fent sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg? Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét pettyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné. Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint heherészett. Ne vihogj, rázkódik tőle a májam. Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt! Vágta rá a hős cincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Habci Rakéta a Hókusz Pókusz szigetre. A mesesorozatban három testvér és egy kislány elhatározza, hogy utazik. Mivel nincsen hagyományos járművük, egy tüsszentés meghajtású Habci Rakétát építenek, amely a tüsszentések erejével működik. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat. A legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Václav Csrtek, Moha és Páfrány. Hogyan pottyant le az asztalukról egy morzsa? Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Egyszer, amikor Moha és Páfrány reggelizett, lepottyant az asztalukról egy szem morzsa. Vedd fel, szólt Moha Páfrányra. Még ki sem mondta, már is előosont egy egér, és lecsapott a morzsára. Nem neked mondtam, figyelmeztette Moha. Erre fel Páfrány, hogy jól jön az, ha felfogadják az egeret takarítani. Na, hiszen megéri a pénzét az ilyen egér.
3: Majd meglátod,
2: vetette oda az egér. Perdült, fordult, nekilátott kisöpörni a fatönkházikót. Összekapdosta a kéreg darabkákat, szétgurult áfonyabogyókat. Ami útban volt, azt félretolta, és a végén szépen kisöpört maga után a farkincájával.
4: Csuda jó dolgunk lesz,
2: állapította meg Páfrány, és az egér náluk maradt dolgozni.
4: Majd meglátjuk,
2: bólintott Moha. Az egér 3 napig dolgozott.
3: Most ti jöttök,
2: rendelkezett.
4: Egy darabig ő dolgozott, most mi jövünk,
2: próbált igazságos lenni Moha. Csak hogy az egér azon jobban elfoglalta mindkettőjük ágyát, székét, és megette mindhármuk adagját.
4: Ennyit ér az egér munkája,
2: jegyezte meg Moha. Még rosszabb lett a helyzet, amikor eljött a váltás ideje.
3: Már pedig én nem cserélek,
2: horkant fel az egér.
3: Marad, ahogy van.
4: Már pedig nem marad, fortyant fel Moha is. Menj vissza oda, ahonnan jöttél.
2: És a lehető legrosszabb lett a helyzet.
3: Ha én megyek, bizony jössz te is,
2: kurjantotta az egér, benyargalt Moha lábai közé, és kirontott vele a házikóból. Mire Páfrány az ajtóhoz ballagott, az egérnek már a farkincája sem látszott.
4: Meg sem kérdeztük, hogy hívják, és tessék, mit művelt velünk,
2: dünnyögte Páfrány. Asztalhoz ült, legalább a sapkáját rátette a másik székre, és Mohára gondolt. Egyre szomorúbb lett. Ott üldögélt egészen estig, enni sem volt kedve. enni sem volt kedve. Éjszakára járt már, amikor arra szállt a Fonnyat Körte nevezetű bagoly. Hatalmas madár volt, szép halkan suhant.
5: Miért gubbasztasz így?
2: Susogta Páfránynak.
4: Ne is kérdezd, az egér elvitte tőlem Mohát, legyintett Páfrány, és én vagyok az oka.
5: Az egerekkel mindig akad egy kis elszámolnivalóm,
2: jegyezte meg Fonnyat Körte.
5: De miért ülsz tétlenül?
4: Mit tehetnék?
2: Kérdezte neki keseredve Páfrány. Fonnyat Körte nem szólt többet. Csőrével nyakon csípte Páfrányt, és a hátára ültette. Az erdőben sötét éj honolt. Fonnyat Körte csöndesen suhant az éjszakában. Páfránnyal együtt nézelődött, nem látják-e meg valahol Mohát?
4: Én nem látok a sötétben,
2: panaszkodott Páfrány.
5: Én viszont látok, de Mohát mégsem találom,
2: felelte Fonnyat Körte a bagoly.
5: Biztosan valahová a fűbe rejtette az egér.
2: És csöndesen suhantak tovább az éjszakában. A bagolynak meglehetősen fájt már a szárnya, mert Páfrány bizony gömbölyű volt. Ám csöndesen suhantak tovább az éjszakában.
5: Ha a sötétben nem találjuk, nappal már alig ha fogjuk, mert világosban nem látok,
2: jegyezte meg Fonnyat Körte.
4: Ott van valami furcsa,
2: szólalt meg Páfrány. Alattuk, mintha valaki szikrákat szórt volna. Egyik szikra a másik után röpködött szerte szét.
5: Valami jeladás lehet,
2: lehelte Fonnyat Körte, és halkan lejjebb ereszkedett. Hát, ott ült lent a fűben Páfrány. Folyton belenyúlt a zsebébe, aztán kihúzta kezét a zsebéből, és a markából mindig kirepült egy Szent János bogár. Moha mellett ott állt az egér, és mancsával a kezét ütögette.
4: Hagyd már abba a szikrázást!
2: Addigra azonban a bagoly leereszkedett Moha és az egér közé.
5: Moha és Páfrány, végre megtaláltátok egymást. Eredjetek hát szépen haza. Az egérrel pedig van egy kis elszámolni valóm.
2: Fatönk házikójukba hazaérve, Moha és Páfrány asztalhoz telepedtek. Egy ideig csak úgy üldögéltek. Később Moha leejtett egy morzsát a földre. Páfrány fürgén lehajolt érte.
4: Nehogy megint valami baj történjen, jegyezte meg.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Báská Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Hajtogatós. Ma azt tanultam, a lepedőnek nem lóghat ki a sarka, és akkor szép, ha sima. A tésztát ellenben össze-vissza lehet dögönözni, sőt, muszáj, mert minél többet gyűrögetjük, annál szebb lesz, ha megsül. Ezért az ágynemőt sarkosra hajtjuk, a pogácsát meg levelesre. Nem hiába hajtogatja a nagymami, hogy az élet milyen bonyolult.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Vajon miért? Vajon meddig? Vajon miért küszködtem eddig? Kemence álom, szép cipó, a kisőt kinek adhatom? Robogós, illatos kerek, jaj, elég, ha ki nem szeded. Ó, annyi volna jó, friss, illatos cipó.
4: Figyeljetek, kezdődik a mese.
5: Sziasztok, gyerekek! Szandi vagyok, énekesnő. Örülök, hogy ma nektek mesélhetek. Mátyás király és a bíró lánya. Magyar népmese. Elolvassa Szandi. Egyszer Mátyás király, mikor éppen áruhában járta az országot, beért egy faluba, ahol azt olvasta a bíró kapuján.
6: Itt lakik ennek a községnek a bírája, aki minden búbánat nélkül él.
5: Mátyás füttyentett egyet. Ejha, de jó dolga van ennek a bírónak, hogy minden búbaj nélkül él. Ha csak ez a baja, adok én neki egy kis gondot.
7: Udára visszaérve nyomban megparancsolta az egyik szolgájának, hogy pattanjon lóra, vágtasson el a bíróhoz, és egy lyukas cserépkorsót vigyen azzal, hogy azt a bírónak be kell foltozni, különben porul jár. Átadta a szolga a korsót, meg a király üzenetét. Nagy bánata lett hirtelen a bírónak, 3 napig enni-inni sem tudott. Volt a bírónak egy szép eladó lánya. Az váltig kérdezgette.
8: Apám, mi baja van magának? Vég szokott lenni, most meg nem is eszik bánatában.
9: Aj, minek mondjam, lányom, úgy se tudsz segíteni rajtam.
8: Nem biztos, apám. Ha tudok, segítek. Ha nem, de legalább ossza meg velem a bánatát.
9: Ide nézd, lányom, ezt a kőkorsót küldte nekem a király, hogy foltozzam be, mert máskülönben pórul járok.
8: Na hát, apám, ezen búsul maga. Küldje neki vissza azzal, hogy fordítsa ki a felség először a korsót, mert mindennek a visszájára teszik a foltot.
9: Ennyi a lányom, de vág az eszed.
7: Úgy is tett a bíró, ahogy a lánya tanácsolta. A király meg elfogadta az üzenetet.
9: Ej, mégis meg kell még ijesztenem ezt a bírót, gondolta a király.
7: Magához rendelte a szolgáját, és leküldött a bíróhoz egy malomkövet, hogy nyúzza meg. Különben nagy baj lesz. Erre a bíró megint nagy bánatba esett. 3 napig szavát sem lehetett hallani, aztán végre a nagy rimánkodásra megszólalt.
8: Apám, mondja meg, mi baja? Nem észse magát!
7: A bíró nagy sóhajtások közepette így válaszolt.
9: Jaj, lányom, most már tényleg nem tudsz rajtam segíteni.
8: Hát, ha tudok, apám.
9: Azzal bízott meg a király, hogy egy malomkövet, amit a háznak támasztottam, nyúzzak meg.
8: Ennyi, apám, maga ezen búsul. Küldje csak vissza a követ azzal, hogy előbb folyassa ki a vérét, mert csak azután lehet nyúzni az állatokat is.
9: Megörült a bíró. Jó van, lányom, megpróbálom.
7: Úgy is volt, a király az üzenetre
9: nem tudott mit mondani.
7: Megtudta aztán a király, hogy honnan fúj a szél. Hát a bíró lányát akarta megleckésztetni. Üzent is a szolgájáért.
6: Édes szolgám, menj el ebbe és ebbe a faluba, add meg a bíró lányának, hogy látogasson meg engem. De se nem lóháton, se nem gyalog, se kocsin, se az úton, se az út mellett ne jöjjön,
9: legyen rajta ruha, meg ne is. És hozzon is nekem ajándékot, meg nem is. Mert különben óriási nagy baja lesz.
7: Megkapta a lány az üzenetet,
9: de a szeme sem rebbent. Fogta magát, lehányta magáról az összes ruháját.
7: Volt az édesapjának egy nagy hálója, csak azt tekerte magára. Fogott egy galambot, két szita közé tette. Elővezette az egyetlen bakkecskéjüket, a jobb lábát rátette a kecske hátára, úgy ment az úton, míg Budára nem ért a felséges király elibe.
5: Mikor a palotához közeledett, jelezték a királynak, hogy valami csoda szert látnak az úton. Mindjárt itt lesz a palotában. A király a kapuban várta.
9: Felséges királyom, úgy jöttem, ahogy parancsoltad. Van rajtam ruha, meg nem is. Nem jöttem sem gyalog, sem lóháton, sem kocsin, sem az úton, sem az út mellett. És itt az ajándék. Azzal felemelte a szitát.
7: Hát elrepült belőle a galamb.
9: Elszállt az ajándék, felség. Tehát hoztam is, meg nem is.
10: Jól van, édes lányom. Nagyon jól csináltad,
7: ismerte el Mátyás király. Királyunk akkor még nőtlen volt, és nagyon megtetszett neki ez a takaros és okos menyecske.
9: Összeházasodtak, és boldogan éltek egy ideig.
7: A királyt azonban nagyon zavarta, hogy okos felesége folyton bele szeretett volna szólni a törvényhozásba. Történt egyszer, hogy egy szegény ember kancája csikót ellett. Valahogy bekerült a kis csikó egy másik ember szekere alá. A szegény ember szerette volna kihúzni a kis csikót a szekér alól, de a szekér tulajdonosa nem engedte. Azt mondta, hogy az a csikó bizony az övé. Az ő szekere alatt volt, tehát az ő szekere fialta. Ebből nagy vita keletkezett a két ember között, amit végül Mátyás király úgy oldott meg, hogy a szekér tulajdonosáé maradhatott a kis csikó. Az okos feleség nem értett egyet a döntéssel, majd megsajnálta a szegény embert, és ezt tanácsolta neki.
5: Keresd gyorsan egy hálót, és kezd el húzigálni a porban a király ablaka alatt, mintha halásznál.
7: A szegény ember így is tett. A király, amikor meglátta, hogy a szegény ember a porban halászik, nagyon megrökönyödött.
9: Te jó ember, szólt hozzá a király. Ki látott még ilyet, hogy porban akarsz halat fogni? Uram királyom, ha a szekér tud csikót fialni, akkor a porban is lehet halat fogni,
7: válaszolta neki az öreg. A király nagyon mérges lett, azonnal tudta, hogy a felesége okosította ki az öreget. Haragosan fordult az asszonyhoz.
9: Mondtam már, asszony, hogy ne szólj bele az én dolgomba. Fogd a sátorfádat, és menj vissza bíró édesapádhoz.
7: Az okos feleség szomorúan beleegyezett. Csak annyit kért még az urától, hadd vigye magával a palotából azt, ami számára a legkedvesebb. Ebbe Mátyás király bele is egyezett. A királyné hintót fogatott, és amikor ebéd után a király elszenderedett, négy megtermett legény segítségével az alvó királyt paplanostul betették a hintóba. Így mentek el együtt a bíró házába.
9: Amikor Mátyás király felébredt, meglátta, hogy bizony nem a palotában van. Hol vagyok?
7: Kérdezte feleségétől meglepetten.
11: Édes egyetlen uram, válaszolta az okos asszony.
7: Itt vagyunk a bíróházában.
11: Édesapámnál. Amikor elküldtél, akkor megengedted, hogy a palotából magammal vigyem, ami számomra a legkedvesebb. Bizony onnan te vagy számomra a legkedvesebb. Ezért hoztalak magammal.
9: A király nevetve csókolta meg okos feleségét.
7: Visszatértek a palotába, és még sokáig éltek együtt boldogan.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
3: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának különdíjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a Nagy Alma Szüreti Rejtélyt. Halljátok, csak jó emberek! Érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, almaszüretre indultak a falu lakói.
4: Induljunk hát! Szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár. Teli kosár, telt szívek, vidáman szól majd az ének.

0: Elém. Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
1: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
0: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
1: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
0: Lábujjhegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
2: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
1: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
3: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
4: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
1: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
2: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
1: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset, legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
0: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
1: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
5: Igen! Igen!
0: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
6: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. No de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros?

0: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese. És micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája? Akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdost az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett, a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imittamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott. Azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét. De a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet! De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát, és akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem enni! A kertben

0: fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed, ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember. Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, s úgy gondolta, most be kell mutatkozni. Teknyős Lajos vagyok Budapestről. Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
1: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
0: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt. Anyu, miért keltettél fel?
1: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
0: Azt hiszem, valami mesét álmodtam. Most nem tudom, mi lett a vége.
1: Pedig te nem is szereted a meséket, szólt át Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
2: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
0: De mi lesz az én mesémmel?
1: Lajos anyukája mosolyogva mondta.
0: Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
3: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
4: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: szedd a lábadat.
1: Jaj, Regik, én most nem tudok menni, hát nézd oda, most úsznak versenyt a tavirózsát.
0: Jó, jó, ezt már százszor hallottam.
1: Igen, és délután meg indul a parton a futórózsa futam.
0: Te, Breki, te nem is szereted a virágokat.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Csukás István pompom legújabb meséi közül a mágneskörmű szökkihúzó történetét szeretném nektek elmondani. Mágneskörmű szökkihúzó. Pompom ült az ágon, egy szép zöldellő ágon, s föl lehintázott, mivel egy szellő lebegtette az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Elmerengve nézte a kibújó pici leveleket, a kipattanó rügyeket, a tarka színekben virító virágokat, olyan gyönyörű volt, mint egy új ruha. Elmerengett ezen is, és boldogan suttogta. Új ruhába öltözött a természet. Megnézte fentről, megcsodálta lentről, és megbámulta középről, ahogy lassan hintázott az ágon. Annyira elbámészkodott, hogy alig vette észre Picúrt. Pedig Picúr lassan jött, illegetve lépkedett, kecsesen kiúzta magát, táncos lábbal perdült-fordult, mivel új ruha volt rajta, és azt akarta, hogy mindenki észrevegye. Pompom felriadt a mélázásból, és gyorsan köszöntötte. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Az iskolába, de egyáltalán nem rohanok. Egészen más csinálok. Mit csinálsz? Kérdezte Pompom kicsit bombán. Picúr türelmetlenül toppantott. Hát, illegek meg billegek. Pompom még mindig nem értette. És miért illegsz, és miért billegsz? Picúr sértődötten nézett rá. Hát nem látod? Hát egyáltalán nem látod? Pompom tétován motyogott. Látom, látom. Mit nem látok? Hát az új ruhámat. Ma van rajtam először. Pompom végre magához tért. Megdörzsölte a szemét, hogy jobban lásson, és lelkendezve és békítően hadarta. Ó, én milyen vak vagyok, de már látom. Ó, begyönyörű, ó, beszép, és micsoda színek, és micsoda szabás, olyan, mintha rádöntötték volna, és milyen jól áll, és nagyon illik rád, és te is olyan nagyon szép vagy benne. Picúr megbékélt, boldogan fogadta a bókokat, a dicséreteket, a lelkendezést, felmosolygott Pompomra. Na, örülök, hogy tetszik. Pompom is mosolygott, hogy sikerült kiköszörülni a csorbát, vagyis, hogy megint szent a béke. Veled mehetek? Kérdezte. Velem jöhetsz, mondta Picúr, és illegve, billegve, és táncos léptekkel elindult. Pompom vidáman dúdolt, ritmusra bólogatott. Milyen jó napom pom van, jó napom pom pom. Hát, ahogy illegtek és billegtek, Picúr szoknyája beleakadt valamibe, és elszakadt. Egy rozsdás szögbe akadt bele, amely kiállt a padból. Picúr ilyetten megtorpant, és sírva nézte a szakadást. Jaj, elszakadt a szép ruhám, jaj! Ez a legkedvesebb és legszebb ruhám, és most elszakadt. Jaj, jaj, jaj! Pompom dühöngött meg morgott, szitta a szöget, fennhangon átkozódott. Az a nyavajás szög. A nyavaja álljon a nyavajás szögbe. A frász törje ki ezt a vacag, rozsdás szöget, a mennykő csapjon bele ebbe az alattomos szögbe, hogy alattomosan kiáll és elszaggat mindent. Amikor az első mérgét kiadta, lepislogott a szakadásra, vigasztaló szavakat motyogott tétován. Nem is olyan nagy. Akarom mondani, mi lenne, ha óvatosan odafognád? Picúr szomorúan suttogta, bánatosan rázta a fejét. Hiába fogom oda, attól még nem forr össze. Pompom is bánatosan ingatta a fejét. Sóhajtozva mondta, hát ez az ajjaj. Mágnes körmű szökkihúzó kellene ide. Ő majd kihúzgálná az összes kiálló nyavajás szöget, és akkor ilyen vacak nem szakítaná el a békés járókelők ruháját. Picúr felvillantott, abba hagyta a siránkozást, a kíváncsiság kezdte legyőzni a rossz kedvet. Mágnes körmű? És kihúzza a szögeket? Pompom szaporán bólintott, és gyorsan folytatta, hogy elterelje a szomorúságot és a bánatot. De ki ám, sics, suty! Oda tartja a körmét, és zuty! Kint is a szög, elmeséljem! Picúr hálásan bólintott, és Pompom belefogott a mesébe. És ne hidd, hogy csak a szögeket tudja kihúzni. Az csak úgy félkézzel csinálja, kedvtelésből, hogy pineljön a gyakorlatból. De azért persze egyetlen vacak szög sem kerüli el a figyelmét. Benne van a nevében, hogy szög kihúzó, és igen büszke a nevére. Nem bújhat el előle egy navajás szög sem. Egyszer is egy kutyaól előtt sétált, csak úgy szórakozottan végig simította. A deszkából kijött az összes szög. A kutyaól összedőlt, mint a kártyavár. A kutya mérgesen felébredt, s írtó dühösen csaholt ki a romok alól. Hé, te vakarcs! Te voltál? Mit csináltál? Te mérges vagy! Csirizes csizmadia legyek, ha most rögtön nem szabom meg a nadrágodat. Tejfelnyalogató macska legyek, ha nem harapok a lábikrádba. Csak mássza ki a deszkák alól. Mágnes körmű szögkihúzó futtában visszadobta a marék szöget. Nesze! Itt a vacak szöged, edd meg vacsorára! És aztán elkocogott. Kocogás közben ide-oda járt a szeme, kereste az újabb zsákmányt, mert nem csak szögeket húzgált, hanem minden odaragadt a körméhez, ami vasból volt. Lett is nagy felfordulás meg riadalom a városban, ami nem is csoda, hiszen már nem is lehetett egy fazekat a tűzhelyre rakni, mert sitty kihúzta a körmével. Nem lehetett egy kanalat az asztalra tenni, mert sitty azt is kihúzta. A szakácsok óbégattak, a pincérek dühöngtek, és teljesen megbénult a közlekedés. A síneket felgörbítette a villamosok előtt. Az autókat visszafele húzta. A villamosok rémülten csöngettek, az autók veszettül dudáltak, és nem csak a földön garázdálkodott, hanem a levegőben is. Felnyújtotta mágneses körmét, és lehúzott egy helikoptert. A helikopter egy kéményre pottyant, és dühösen kattogott. A pilóta meg a fogát csikorgatta. Mi ez? Hol vagyok? Mi vagyok én? Gólya? A pohár akkor telt be, ahogy mondani szokták, amikor Gombóc Artúr rollerét elrontotta. Gombóc Artúr ugyanis elhatározta, hogy megtanul rollerezni, mivel repülni már régen nem tudott, a gyaloglást meg már unta. Szép új rollere volt, most ki akarta próbálni. Ez olyan, mintha repülnék, és mégis a földön vagyok, mondta. De nem tudta kipróbálni, mert a rollert felkapták, és össze-vissza gyűrték. Gombóc Artúr rettentő mérges lett. Betelt a pohár, kiáltotta. Elég volt, te enyveskezű, mágnes körmű szökkihúzó! A kiabálásra oda rohant mindenki, és tanakodtak, hogy mit csináljanak mágnes körmű szökkihúzóval. Festék tüszentő Habci Benő szólalt meg először. Befestem zöldre, vagy hupikékre. Gombóc Artúr legyintett. A festés nem elég. Nem ér kutya fülét se. Attól még mágneses marad a körme. Durbele Bum felfújt képpel javasolta. Jól beledurrantok hátulról a fülébe. Gombóc Artúr a fejét ingott. Ez se jó. Lehet, hogy cseng a füle, de a körme, attól még a régi marad. Lesből támadó, ruhaszárító kötél suhogva mondta. Bekerítem, köré csavarodok, csapdába ejtem, és elkapom, sihi, suhi! Gombóc Artúr elgondolkozott a javaslaton. Igen. Ebben valami mozog, illetve nem mozog, ha elkapják. És ha már elkapták, mit csináljunk vele? Hát ez a nagy kérdés. Egylábú esernyő madár szerényen köhintett, meg halkan krákogott. Gombóc Artúr kíváncsian fordult felé. Mondani akartál valamit, vagy csak megfáztál? Egylábú esernyő madár zavartan elpirult. Az igaz, hogy megfáztam, de mondani is akartam valamit. Azt akartam mondani, hogy miért nem visel az ilyen kesztyűt? Gombóc Artúr azonnal felfogta, hogy ez nagy ötlet. Ez a zseniális ötlet, ez az. Éljen az esernyő madár. Hát ő megmondta a legokosabbat. Elrohant a kesztyűboltba, a válla fölött visszakiáltott. Ti kapjátok el, én hozom a kesztyűket. Lesből támadó ruhaszárító kötél felsuhant a levegőbe, kanyarodott, tekergett, lecsapott, és sihi-suhi elkapta mágnes körműszög kihúzót. Közben megérkezett Gombóc Artúr egy csomó kesztyűvel, és így szólt a gúzsba kötött mágnes körműszög kihúzóhoz. Na ide figyelj, te utcaréme! Elegünk van belőled. Addig nem engedünk el, amíg meg nem ígéred, hogy kesztyűt húzol és állandóan viseled. Tessék, válasz! Van itt nyári, téli, bunda és lukacsos, kötött és horgolt egyújjas és tűzálló kesztyű. Na, melyiket akarod? Mágnes körműszög kihúzó durcásan kérdezte. Ólombetétes nincs? Gombóc Artúr bólintott. Szerencséd van. Tessék, itt egy ólommal bélet, viseld egészséggel. Mágnes körmű szökkihúzó felhúzta az ólombéléses kesztyűt, és megszűnt a mágnesesség. Meg is szerette mindenki, mert egészen jámbor lett, csak ő sóhajtozott folyton. Unatkozom, háj, rettenetesen unatkozom. Történt egyszer, hogy Gombóc Artúr bent ragadt a liftben, mert éppen áramszünet lett. Se föl, se le. A lift meg megállt két emelet között. Gombóc Artúr nem esett kétségbe, mert eszébe jutott valaki, aki tudna segíteni. Hívjátok ide gyorsan mágnes körmű szökkihúzót! Mágnes körmű szökkihúzó rögtön meg is érkezett. Lekiáltott az emeletről. Itt vagyok! Te hol vagy? És miért hívtál? A liftben vagyok! Húzd le a kesztyűt, aztán mindent bele! Mágnes körmű szökkihúzó levette a kesztyűt, és könnyedén fölrántotta a liftet. Gombóc Artúr hálálkodott, meg hümmögött. Köszönöm! Lehet, hogy tévedtünk a múltkor. Kár lenne véka alá elrejteni, illetve kesztyűbe dugni egy ilyen tehetséget. Elintézem, hogy te legyél a lift felhúzó félállásban, amikor áramszünet van.
2: Jaj, de jó, örvendezett mágnes körműszög kihúzó, már majdnem meghaltam az unalomtól, éljen az áramszünet!
1: Mindenki nagyon megörült, mindenki nagyon boldog volt, de a legboldogabb mágnes körműszög kihúzó volt. Mert hát ilyen sűrűn volt áramszünet, és akkor lehúzhatta a kesztyűjét, és zamek bedobta a mágneses erejét. Pompom lenézett Picúrra, és te? Ha? Hogy van a szakadásod? Picúr nevetve legyintett. Á, semmiség, majd otthon megvarrom. Jaj, rohanjunk, elkések az iskolából. Lihegtek, rohantak. Az ajtóban Pompom lágyan megkérdezte. Picúr,
2: Megvárhatlak?
1: Pic úr, mosolyogva intett vissza. Megvárhatsz.
3: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
0: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Misi Mókus kalandjai. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el.

0: Tersánszky Józsi Jenő, Misi Mókus kalandjai. 10. rész. Aki elmeséli nektek, Almási Éva.
1: A vándorúton lévő Misi Mókus végre megtudta, hol található az örökké termőfa. Lépésről lépésre megtartotta a papírra sokat ír utasításait, hogy elérje az örökké termőfát. Nem is érte sem a földön, sem a fán, semmi bökkenő-zökkenő. Ám arra nem számított, hogy egyszerre csak irdatlan nagy vizet pillant meg útjában. A lépést a vízszínén is ki lehet számítani, törte a fejét Misi, de hogyan maradjon a vízszínén, ha nekivág? Hasztalan járt tés toba parton. Ho-ho, mégse. Egy helyütt, a parti gyökerekhez hurkolva, kicsi sajka ringott a hullámokon. Nyilván gazdátlan lehetett. Misi bizony nem sokáig tépelődött, egy perc alatt elkötötte a sajkát, s már ott úszott is a vizen. Most már az evező csapásokat számlálhatta lépésnek. 555.151.2.3. A bölcs nem tévedett. Misi Mókusnak a nagy vizen át éppen kijött a lépése, a part közelében kellett megtalálnia az örökké termőfát, és csak ugyan. Alig tekintett körül, észrevette egy gyönyörű ligetet, kicsikét lejjebb a vízpartján, és a ligetben sohasem látott szépségű fákat. Úzsgyé már kötötte ki is a sajkáját, ugrott ki belőle, és törtetett lelkendezve a liget belsejébe. Nos, a kellős közepén a liget összes fáinál sudárabb, terebélyesebb fa előtt bámult csak el igazán Misi Mókus. A fa egyik ága teli volt virággal, a másikon éppen érett a gyümölcs, a harmadikról pedig már potyogott alá a gyönyörű pázsitra. Ez az örökké termőfa, újjongott Misi Mókus, mégiscsak eljutottam ide. Itt aztán arany az élet. Nem kell fáradni a mókusnak a magszedéssel, gyűjtögetéssel, az elrakással térire. Csak hancúrozik, játszik a fán vagy a fa alatt vígan, szabadon, gondtalanul, dologtalanul a mókus. Ho-ho! De van itt egyáltalán mókus? Ebben a pillanatban Misi Mókus szeme oda tévedt a pázsitra, ahol egyre másra pottyant le az érett gyümölcs a fáról. Micsoda furcsa alakok hevernek ott a pázsiton elnyúlva, nézett körül Misi Mókus. Nagyon ismerősek, mégis olyan idegenek. Bundájuk vörös, farkuk bozontos, fülük hegyes és bojtos végű, akárcsak minden mókusé. Ám de a testi méretük és formájuk, az megszégyeníteni a legkövérebb hízó sertést is. Tán csak nem mókus fajta az a pár püffet hólyag itt, töprengett Misi. Erre az egyik heverő alak kisé hegyezni kezdte a fülét, és ezt szuszogta nagy nehezen. Micsoda idegen és mégis ismerős hangot hallottam. Misi ekkor odaugrott a kövér mókus elé, és bemutatkozott. Misi Mókus vagyok, távoli rokon. Szabad-e becses körük betolakodnom? Suta a nevem, mutatkozott be a kövér mókus Misinek. Misi, Mókus szokás szerint élénk ugraburálásban fejezte ki az ismerkedés feletti örömét, mire Suta kissé lekicsinylőeg rászólt. Mit ugrálsz? Még kifulladsz? Feküdj inkább le! Mitől fulladnék ki? Rajtam nincsen akkora háj, mint rajtad, jegyezte meg Misi. Mire Suta nem sértődött meg, inkább méltatlankodva tanácsolta Misinek. Hát egyél, hogy legyen hájad! Ho-ho, felelte Misi, akkorára puffadni aztán nincs kedvem, mint te. Míg ez a szóváltás lezajlott, a közelből egy másik elhízott mókus került elő, aztán egy harmadik. Ez volt köztük a legkövérebb.
2: Nem fárad el a szátok a jártatásban? Inkább együnk, javasolta nagy szuszogva.
1: A legkövérebb mókus pedig aztán Misire emelte pisla szemét, és érdeklődött tőle.
2: Te hogyan vagy az étvágyjal, kicsi vézna jövevény?
3: Hogyan? A kutya fátokat is rikkantotta Misi. Hát én bizony a nagy úttól olyan éhes vagyok, hogy a fenőkövet is megenném.
2: Ja, beboldog vagy, sóhajtották karban a kövérek. és nem veted rá magad a harapni valóra? Mit vársz?
3: Az én hazámbeli mókusok között illetlenségnek tartják, ha a vendég kínálás nélkül vesz a házigazdák eledeléből. Azért vártam eddig, hogy kínáljatok meg.
2: A badarság az, egyél, fajál, habzsolj, buzdították nyögdécselve a kövérek Misit.
3: Nosza, Misinek sem kellett több. Neki fohászkodott a remek gyümölcsnek, és tömte a bendőjét, ahogy csak tellett tőle.
2: A sok kövérnek kidüllett a szeme a csodálattól. Pihegve biztatták Misit, hogy még egyen.
3: Szinte átragadt rájuk Misi jó étvágya, és egyik a másik után kapkodott az örökké termő fáról, a kifogyhatatlan hulló gyümölcsökből, és ők is faltak. De milyen csúnyán szuszogva, böfögve, levegő után kapkodva faltak, annyira, hogy Misit egyszerre megundorították a falánkságukkal, már semmi biztatása sem tudott lenyelni többé egy harapást.
2: Misi elnézte őket, és nagyon gondolkodott. Ej, csak messzi képzelődés szerint van túl jó sorsuk az örök termőfa mókusainak, mert az elteltség bizony ugyancsak keserves dolog, nem csak az énségeskedés.
1: Hát miért nem habzsolsz tovább, te kis messzirokon?
2: Noszogtatta a sok kövér sorban Misit.
1: Na, rajta!
3: Hagyjatok békén, legyintett rájuk elutasítóan Misi. Ha jól laktam, akkor jól laktam. Nem akarok olyan fetrengő, lompha, hájas mókussá válni, mint ti.
1: Ajajaj, kivételeskedel? Szöcskék, olyan ösztövérek, szedjél egy kis zsírt magadra.
2: Így motyogtak össze-vissza a kövérek, mintha ahhoz is lusták és eltompultak volnának, hogy valamit zokon vegyenek. De egyszerre az egyik távolabb fekvő hízott mókus panaszosan nyivogta.
1: Jaj, erre tart, erre jön!
2: Mire valamennyien ugyanilyen panaszos nyafogásba csaptak, de ugyan mi fölött. Misi hallotta, hogy valami nagy dongó röpködhet errefelé, és annak hallik, hol erősebben, hol gyöngébben az ümmögése.
1: Zürzürzürzürzürzürzüri, arra szállok, aki tűri. Zürzürzürzürzürzürzüri, vérét szívom, aki tűri.
3: Ennyi, csak nem ettől a dongótól félnek úgy ezek a dagadt mókusok, gondolta Misi.
2: És már éppen azon volt, hogy megkérdezze tőlük, mit riadoznak ennyire, ekkor az egyik kövér a legszélső, egyszerre harsányvisítást hallatott,
3: rám csapott, segítség!
2: Misi mókus a segélykiáltásra fölkapott egy nagy faágat, odarontott, és supp! Oldalról, hogy a mókus meg ne üsse, neki csapott a mókus hátára telepedett dongónak. És mi történt? A dongót nem ütötte agyon a suhintással Misi, csak elpenderült a levegőbe a kövérmókus hátáról.
3: De hát a kövérmókus bundájából olyan förtelmes porfelhő kavarodott elő, hogy Misi nem győzött tőle eleget prüsszenteni. De még a dongó is undorral szállt tova.
2: Hapszi! Te piszkos bunda! Hát sohasem takarítod? Sohasem tisztálkodsz? Korholta Misi a mókust.
3: Nem szégyeled magad?
1: Hogy kell tisztálkodni?
2: Siránkozott a dagadt mókus.
3: Úgy, hogy kirázod és ledörgölöd a bundádat, amíg kiszáll belőle a por. Így, ni?
2: Azzal Misi neki esett a dagatnak. Rázta, forgatta, fölhemperítette.
3: Csak úgy füstölt a dagadt mókus bundája a kiszálló portól, akár meggyújtották volna.
2: Erre vinnyogni kezdett.
3: Még! Takarítsál még! Olyan jól esik a tisztaság!
2: És a többi kövérmókus is esedezni kezdett Misinek.
3: Engem is! Rázzál! Hempergessél! Engem is! Ohoho! Kiáltott rájuk Misi. Elég, ha megmutattam egy társatokon, mit tegyetek. Különben rám is fér a pihenés. Mert nagyot fáradtam idáig való utamon.
0: A Misi Mókus kalandjai című mese 10. részét hallottátok.
4: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, Rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
1: Mosómasa mosodája. Mosómasa, a szorgos medve, már kora reggel munkához látott. Nem is akármilyen munkához. Egy nagy táblára piros betűket festett, majd kiszegezte kedvenc fájára. Nem sokára összeszaladt a szomszédság, s kíváncsian betűzgette a tábla feliratát. Megnyílt a mosoda. Akar új bundát? Keresse fel mosodámat. Minden mocskos bundát tisztára mos, mosómasa.
6: Ez lesz csak az igazi mulatság!
1: Rikkantotta minden lébe kanál csuklyás majom.
6: Segíthetek?
1: Köszönöm, de már van segítségem, felelte mosómasa. Az egyik fa tetejéről előkerült mosómasa kisöccse, Misu is.
7: Gyűjts rőzsét, mondta mosómasa, mert nem sokkára megkezdődik a nagymosás.
1: Mosó Misu fürgén mászott fáról fára, recsent a sok száraz ág, s nem sokára ott állt a halom rőzse a patak partján.
7: Mit segítsek?
1: Kérdezte Misu. Mosó Masa sürgött forgott, miközben Misunak is mindig talált újabb és újabb feladatot.
7: Gyújts tüzet a katlan alá.
6: Segíts a dézsába vizet önteni.
7: Készíts ki kötelet is, feszítsük ki két fa közé.
1: Miközben Mosó Masa és Misu sürgött forgott, egymás után megérkeztek a megrendelők. Elsőnek a kényes Hermelin érkezett.
8: Tisztíts ki, kérlek, mert valami ráesett a hátamra, s csupa folt lett hófehér szőröm.
1: Locsant a víz, habzott a szappan, s a Hermelin nem sokára ott függött bundástól a kifeszített kötélen.
8: Nem gondolod, hogy elzsibbadok?
7: Sajnálom, válaszolta mosómasa, de másképpen nem tudlak megszárítani.
1: Frecsent, habzott a víz, folyt a szorgos munka, s délre ott száradt a kötélen a csuklyás majom, a nyugtalan zerge, a csíkos tapirkölyök, a szemfüles róka, a puma és három reszketeg nyúl.
9: Meddig kell itt gubbasztanunk? Kérdezte a puma.
7: Amíg le nem megy a nap,
1: közölte mosómasa.
8: Még szerencse,
1: sóhajtott a három reszketeg nyúl. Sötétben könnyű szerrel kereket oldhatunk, cseppet sem barátságos a puma képe.
10: Megérkezett a fekete medve.
11: Tisztíts ki engem is, kedves rokon!
1: A kedves rokon másfél óráig csutakolta a medve gubancos szőrét, hanem ahogy feltette a kötélre, az egyik fa nagyot recsent, s ketté törött.
8: Mondanom se kell, hogy az összes kimosott állat letocsant a nedves fűre. Hű, micsoda kavarodás támadt egyszeriben!
1: A medve alatt ott lapult a kényes Hermelin. A nyugtalan zerge hátára ráesett a csíkos tapirkölyök, a róka a puma alatt nyögdécselt, s a három reszketeg nyúl három felé gurult.
6: Ez ám az igazi mulatság!
1: Rikkantott a csuklyás majom, s jókedvűen tocsogott a kidült vízben.
7: Kezdhetjük előről az egészet,
1: sóhajtott Mosó Misu. Az állatok zsibajogtak, zúgtak,
7: teljesen elzsibbadt derekunk, lábunk, szó sem lehet az újramosásról.
8: Barátaim, legyetek türelemmel, kérlelte őket mosómasa. Ne keltsétek rossz hírét mosodámnak. Semmiség az egész, percek alatt kész leszek.
7: Készíts, Misu, új fürdőt a vendégeknek.
1: Hanem az állatok közül csak a Hermelin és a szemfüles, a róka hallgatott rá.
8: Kockázatos nekünk az ilyen barátság,
1: kiáltoztak a nyulak, s fürgén elfutottak a gyanúsan nyújtózkodó puma elől.
7: Puma villámgyorsan utánuk ugrott, de előzőleg még rávicsorított a csíkos tapirkölyökre és az ergére.
1: Így azok is jobbnak látták, ha kereket oldanak.
10: Mosó Masa búsan sikálta a Hermelin kényes fehér szőrét.
8: Nincs ezekben az erdei vadakban semmi kulturáltság, panaszolta.
10: A Hermelin és a róka engedelmesen csüggeszkedett a kötélen. Hiába a műveltség áldozatokkal jár, súgta szemfüles. A sötétség beálltakor előtt szammogott a lajhár is.
11: Úgy hallottam, hogy itt tisztítják a piszkos bundákat.
10: Záróra! Rikkantott Mosó Misó, s leemelte a kötélről szemfülest és a Hermelint.
11: Hogy záróra?
10: Morgott a lajhár.
11: Hát illik ez?
10: Az egész napot átaludtad. Illik ez? Válaszolt Mosó Masa, és felfutott a fára aludni.
12: Csukás meserádió.
13: Fogmosáskor alul is most, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

telefonat, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lány.

0: A nyúl és az oroszlán. Történt egyszer, hogy az oroszlán megmentette a dzsungel népét a gonosz kígyótól, és ezért hálából az állatok kinevezték a királyuknak. Eleinte kedves és igazságos király volt, ám idővel a hatalom kezdett a fejébe szállni. Gőgös és hiú lett, és különösen élvezte, hogy a többi állat fölött uralkodhat. Szerette, ha kiszolgálják, ezért megparancsolta, hogy az állatok minden nap hódoljanak neki a palotában, és halmozzák el ajándékokkal. Ezért az állatok minden reggel összegyűjtötték a gyümölcsöket és magvakat, amiket az erdőben találtak, majd az oroszlán elé vitték. Az állatok királya pedig egész nap csak heverészett, fogadta az ajándékokat és a jó kívánságokat, amikkel elhalmozták, és közben szolgák hada leste minden kívánságát. Így ment ez minden áldott nap. Az állatoknak pedig egyre inkább kezdett elegük lenni az oroszlán királyságából, de lázadni egyik sem mert ellene, csak egymás közt elégedetlenkedtek. A nyúlnak is kezdett elege lenni a királyból, s egy reggel, mikor a kunyhója előtt sütkérezett, arra gondolt, hogy mi lenne, ha aznap mégsem tenni hódolatát a király előtt. Olyan meleg van ma, semmi kedvem felkelni, inkább heverésznék egész nap a fa alatt. Egyébként is, van elég szolgálója, észre sem veszi, ha nem jelenek meg. Magyarázta magának, majd úgy döntött, hogy a napot inkább pihenéssel fogja tölteni. Lehúnyt a szemét, és már el is bóbiskolt. Azonban pár perc múlva arra ébredt, hogy valaki megzavarta álmát.
1: Jó reggelt, nyuszika! Látom, kényelmesen fekszel!
0: Dörmögte egy hang. A nyúl kinyitotta a szemét, és akkor látta, hogy az oroszlán áll fölötte.
2: Jó reggelt, királyom! Hebegte.
1: Mit csinálsz te itt? Már mindenki tiszteletét tette ma nálam, csak te nem,
0: mondta bosszúsan az oroszlán.
1: Tudd meg, az életeddel játszol.
0: A nyúl nagyon félt az oroszlán dühétől.
2: Ha nem találok ki valamit gyorsan, még a végén elevenem felfal. Valahogy ki kell magyaráznom a dolgot,
0: töprengett magában. És akkor hirtelen eszébe jutott a terv, és azt mondta.
2: Ne haragudj, királyom! Elindultam reggel, hogy hódolatomat tegyem nálad, de amikor a folyó mentén sétáltam, találkoztam a vízi szellemmel, és akkor úgy megijedtem, hogy moccanni sem mertem. Aztán egyszer csak megszólított a szellem, és megkérdezte, merre tartok. Én azt feleltem neki, hogy a királyt megyek köszönteni, mire a szellem felbőszült.
1: A királyt? Hisz nálam erősebb és hatalmasabb nem létezik,
0: utánozta a szellemet a nyúl.
2: Azt mondta, meg akar mérkőzni fenségeddel, s döntse el küzdelem, hogy melyikük az erősebb.
1: Állok elébe, nyerjen az, aki rátermettebb,
0: húzta ki magát a hiú oroszlán.
2: Mit üzensz hát a szellemnek, uram?
0: Kérdezte a nyúl.
1: Nem üzenek én semmit. Magam megyek oda, hogy lássam, ki az, aki kétségbe meri vonni a hatalmamat.
0: S megkérte a nyuszikát, hogy vezesse oda a szellemhez. A nyúl elvezette az oroszlánt a patakhoz, és közben az

0: s akkor meglátott a vízben egy hatalmas oroszlán fejet égnek álló sörénnyel. A macska visszahőkölt egy percre, megijedt a saját tükörképétől. A nyúl mutogatott és ugrált, úgy tett, mint aki nagyon megijedt.
1: Nézz oda! Ott van a szörnyeteg!
0: Kiabálta, miközben az oroszlán tükörképére mutogatott, annak pedig fel sem tűnt az átverés. Az oroszlán dübegurult, és hatalmas testével rávetette magát a szellemre. Beleugrott a vízbe, hogy elkapja, ám közben megfeledkezett róla, hogy nem tud úszni, s csak kalimpált össze-vissza. Segítségét kiabált, de a nyúl tudomás sem vett róla, az oroszlánt pedig elsodorta a víz. Így történt, hogy a nyúl, aki csak lustálkodni akart, végül megszabadította az állatokat az oroszlán uralmától, s mindenki újra szabadon élhetett.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutott ám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csodafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felfort, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott,

0: ott. Tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat? Megmondta a kanász kerekperec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem voltám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt. Csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából. Hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája? Ezt nem tűrhetem, kiáltotta. A fiatalokat tüstént elzavarta. Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult. Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek. Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
1: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Deixa-me gerar. Csukás mese rádió. Még egy mese.
1: Hans Christian Andersen, Ruth kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
2: A maga helyében feladnám,
1: tanácsolta egy arra járó kacsa.
2: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
1: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
3: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
1: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban. Egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
3: Milyen szép kiskacsák, mondta barátságosan az öreg kacsa.
4: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
1: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsa mama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
3: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
1: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, ki szabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsák lisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
3: Végre megérkezett a tavasz!
1: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
3: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
1: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt.
3: de amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
2: Gyere ide hozzánk! Kiáltotta a legfiatalabb hattyú.
1: Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
3: Te vagy a legszebb hattyú,
1: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Én Zokni vagyok.
2: Én pedig kifordított társa, párja, Inkoz.
1: Itt van velünk a legnagyobb sztárvendég a Csukás Mese Rádióban.
2: A legnagyobb
1: ruhamanó fonalszál. Sziasztok! Van egy ötletem.
2: Na, mi az?
1: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
2: Ez egy frenetikus ötlet.
1: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
3: Az összes szereplő?
1: Jó. Oké. Jó. Hát akkor kezdjük el.
2: Kezdem is. Berg Judit, Zokni Mese.
1: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
2: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
1: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipeszt tett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
2: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
1: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
2: Szájába vette, horgatta, aztán ledugta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt, és otthagyta.
1: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője, és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni csupa sár és piszok volt már.
2: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
4: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkos.
1: Azt mondta a kutyájának.
4: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
2: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre és becsöngette Gergőjékhez.
4: Nem a tiéd ez az okni?
1: Kérdezte Marika néni Gergőt.
4: A földön találtuk.
3: Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
1: mondta Gergő anyukája.
4: Köszönjük szépen.
2: Milyen piszkos!
1: Szomorodott el Gergő.
4: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz,
1: vigasztalta anyukája.
2: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
1: Aztán kicsavarták, és kivitték az erkélyre száradni.
2: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
1: Nehogy megint elvigye a szél.
2: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél.
1: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
5: Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. Ilyenkor kapok egy varázsruhát, és tiszta marad minden nadránk.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj, mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán a bodrinak adott egy nagy karékenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét? A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott, és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a bodrinak egy darab kenyeret, de a bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved. De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd! Én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi hamar megöregszik, nolám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Október 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Habci Rakéta a Hókusz Pókusz szigetre. A mesesorozatban három testvér és egy kislány elhatározza, hogy utazik. Mivel nincsen hagyományos járművük, egy tüsszentés meghajtású Habci Rakétát építenek, amely a tüsszentések erejével működik. Csukás István mesesorozatát Csőre Gábor mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát október 22-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Györgyi Anna, Nusi vagyok, színésznő, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Pompom újabb meséi. Zengőbongó fésű. Pompom ült az ágon, és föllehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönn dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Du-du-du-du, züm-züm-züm-züm, szünet. Aztán megint előről, du-du-du-du, züm-züm-züm, mosoly. Pont a szünetben érkezett Picúr. Pompom mosolyogva köszönt.
2: Szia, Picúr! Hova rohansz?
3: Szia, Pompom!
1: Mosolygott Picúr is.
3: Iskolába, de egyáltalán nem rohanok.
2: Veled mehetek.
1: Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s boldogan suttogott.
2: Ma jó napom, Pompom van, pompás jó napom, minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet, jaj, a frizura.
1: Pompom mérgesen dohogott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, magával vitte a jó kedvet. Ott hagyta a siránkozást.
2: Ah, össze-vissza borzolt, meg kuszált. Hogy nézek ki, mint egy rőzsekupac? Csupa torzomborz vagyok, meg csupa gubanc, meg keszekusz a pulikutya szőr. Nincs egy fésűd véletlenül.
1: Picúr sajnálkozva rázta a fejét.
3: Sajnos nincs nálam fésű.
1: Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogott.
2: Ha nincs, hát nincs. Mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene. Haj, mikor nekem lenne szükségem rá. Nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol.
1: Habár távol létezik egy fés.
3: Most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű. Van bizony, de azzal meg nem lehet fésülködni.
1: Picúr kíváncsian hallgatta, s gyorsan rákérdezett a különös fésűre, s bíztatta, hogy meséljen róla, hogy addig is elterelje Pompom figyelmét a sóhajtozásról. Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla! Pompom abba hagyta a siránkozást meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme és mesélt.
2: Annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű. Már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengőbongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott. Némán fésült. Egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából. Akkor meg már nem is fésült. Némán kuksolt a fűben.
1: Egyszer aztán arra járt egy süni mama a kicsinyeivel.
2: Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hempergett eszhetlenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva néztes, korholta szigorúan.
3: Hogy nézel ki? Nem szégyelled magad? Ilyen kúcosan és ziláltan nem illik sétálni. Kisül a szemem. Kire ütött ez a gyerek, mint egy sárkefe? Most mit csináljak veled?
1: Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt. Örvendezve felvette.
3: Egy fésű! Jaj, de jó! Éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan! Megfésüllek! Állj szépen nyugodtan, de ne izeg, ne mozog!
1: Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskéit, mikor recs! A fésűnek kitört egy foga. Azután megint recs! A fésűnek kitörte a másik foga is. Süni mama mérgesen eldobta a csorba fogó fésűt.
3: Micsoda vacak! Csorba meg foghíjas!
1: És elrobogott a gubancos csemetéjébe. Zengőbongó fésű dühösen dohogott a fűben.
3: Vacak! Vacak! Tüskét volt, ott nem lehet velem fésülni. Ajaj, oda van két fogam. Most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Kire kell egy foghíjas fésű?
1: lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt és felajánlja a szolgálatait. És azt is elhatározta, hogy Sünivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, s udvariasan megszólította.
3: Üdvözlöm, uram! Engedje meg, hogy felajánlom a szolgálatomat. Fakképzett hajápoló vagyok.
1: A megszólított ember elvörösödött dühében, mérgesen megemelte a kalapját, és a foga között sziszegett.
3: Micsoda? Csúfolódsz velem, te perna hajder! Elhord innen magad, mert csúnyán megjárod!
1: Zengőbongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot.
3: Ezer bocsánat, ivén nem láttam, nem tudtam. Teljesen eltakarta a kalap, már itt se vagyok.
1: És elrohant. Ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek.
2: Fúj, mondta utálkozva a huligán. Egy fésű, hozzám ne érj, mindjárt kiráz a hideg. Először egy fésű, aztán meg a mosakodás, fúj, aztán meg a fogmosás, fúj, távozz tőlem, sátán.
1: Fújolva és borzongva hátrált, dühösen rázta a madárfészket a fején, csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengő-bongó fésű gúnyosan kiáltott utána.
3: Épefű féfű, nem így férne a hajadhoz!
1: Elindult, zengő-bongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknál, akik egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt írva. Fodrász. Bement, és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem.
3: Tiszteletem, mester úr! Fakképzett hajápoló fegédeszkő vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyezkednék.
1: Na nézd, csak egy fésű, pillantott rá a fodrász. Majd tüzetesebben megnézte, és elutasítóan legyintett. És milyen csorba, meg fokhíjas. Sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat, nem, nem. Oda lenne a szakmai tekintélyem. Rajtam röhögne az egész szakma. Kívül tágasabb, nem illesz ide. Mutyogta zengő-bongó fésű, és kioldalgott. Nagyon elszontyolodott, és bánatosan sóhajtozott kint az utcán. Nem csoda, csapás, csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanulság. És az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér. És ránk mosolyog a szerencse. Bizony, zengő-bongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott, illetve először még nem. Sőt, először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekergett, mint a kenetlen kerék. Borzasztó volt hallgatni a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott.
3: Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalapba, jaj, hűséges hegedűm, úgy szólasz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártolt tőlem a közönség.
1: Zengő-bongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt.
3: Kérem szépen, művész úr, nincs szüksége egy fakképzett féfűre? Most ne nézze, hogy fokhiasz meg csorba vagyok. Nézd be a lelkemet!
1: Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak egy óriási ötlet jutott az eszébe, elmosolyodott és felrikkantott.
3: Végre ránk mosolyog a szerencse, egy fésű, és lelke van,
1: nem úgy, mint a hegedűmnek. te vagy az én megmentőm. Csapj bele a tenyerembe. Felfogadlak szájmuzsikának. Semmi az egész, egy kis papír kell, és kiváló hangszer leszel. Nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis sejempapír. Zengő bongó fésű kicsit zavartan hallgatta, meglepődve mosolygott.
3: Hangfer? Én? Nem is tudom, hogy van-e halláfom, meg foghíja fiff vagyok.
1: Az utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat. Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a foghíja se törődj, majd átugorjuk. De csak a lélekkel törődj. A levegőt és a papírt én adom hozzá. És koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz. Veszek is egy nagyobb kalapot. Zengő-bongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott.
3: Hát, ha úgy gondolja, ha ennyire bívik bennem, bár hangfer még fofe voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet.
1: Mindent el kell kezdeni egyszer, harsogta az utcai muzsikus. És itt a helyed a számon. A zsebében kotorászott, elővette egy kis sejempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett. Itt a sejempapír, levegő meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos, zengő, bongó fésűcském. Muzsikálj bátran és lélekkel. Csak semmi lámpaláz. Gondolj a világhírre. Itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szólószonát a fésűre és sejempapírra. Egy, két, hár.
2: Zim, zim, zim.
1: És gyönyörűen muzsikáltak. A közönség tapsolt, és volt a pénz akkor. Zengő-bongó fésű végleg megtalálta a helyét, és a nevét is. Ezután mindenki csak a művész nevén szólította. Pompom befejezte a mesét. Picúr bazsajogva felnézett a szana szétálló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor. Találkozhatnánk vele, megfésülhetne.
2: Pompom élénken tiltakozott. Micsoda? Zengő-bongó fésűvel fésülködni? Egy ilyen zsenivel? Egy ilyen Isten áldotta tehetséggel? Egy ilyen világhír művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom. Puszta kézzel összegerebjézem a frizurámat.
1: Picúr nevetve nézte. Mégis jó volt a mese. Pompom teljesen elfelejtette a mérgét meg a keszekusza haját. Picúr is elfelejtett az órára nézni. Most gyorsan rápillantott, és ijedten felkiáltott.
3: Jaj, elkések, rohanjunk!
1: Rohantak, futottak. Picúr haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskola kapuban egymásra nézett a két kócos hajú, és egyszerre elnevették magukat.
3: Megvárhatlak?
1: Kérdezte Pompom.
3: Addig szerzek egy közönséges fésűt.
1: Megvárhatsz, szólt vissza Picúr.
3: Majd én meg kölcsön kérek egy fésűt.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

a szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No, te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, bandál szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondál szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondál az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az útszélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszka lisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, és eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna,

0: nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot hová tetted? Haj a kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondd el most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, és nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, és hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, és elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. Turkálhatott benne, vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. minden szekér elé hat ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom. Az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: tartott Romina, a titokzatos fal, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy hatalmas ország. Egyik fele napos vidék volt, a másik a szeles szurdok. A két ország részt két uralkodó család kormányozta nagy egyetértésben. Egyik napon az uralkodók közös hajóútra indultak, és otthon hagyták egy-egy aprócska leánygyermeküket. Sajnos a hajónak rejtélyes módon nyoma veszett. A két család egymást hibáztatta az eltűnésért. Napos vidék szerint viharba kerültek, szeles szurdok szerint napszúrást kaptak és eltévedtek. Úgy összevesztek, hogy egy hatalmas falat emeltek a napsütötte réteg és a szeles hegyek határára, hogy sose találkozzanak többet. Telt múlt az idő, és a két éppen egykorú lány egymástól távol felcseperedett. Hédi, a szeles szurdok hercegnője egyik nap épp sárkányt eregetett, mikor egy óriási légörvény felkapta őt a sárkánnyal együtt, és a fal túloldalára röpítette. Hédi egy hatalmas gyümölcsfa ágába kapaszkodott. Teljesen véletlenül épp arról a fáról falatozott Mia, napos vidék hercegnője is. Nem ismerték egymást, hiszen a hajó eltűnésekor még nagyon picik voltak. Ahó, te kis égből pottyant, ki van oda fenn? Ahó, de len, Hédi vagyok, szeles szurdokból. Az hogy lehet? Átmásztál a falon? Dehogy másztam, segíts lejönni és elmesélem. Mia lesegítette Hédit, aki elmesélte, hogyan is pottyant a fára. Hamar összebarátkoztak, és Mia egy mesekönyvet mutatott Hédinek, amit még eltűnt édesanyjától kapott. Ahogy a két kislány egyszerre fogta meg a könyvet, egy mókás kis manó ugrott ki belőle. A manó egy hőlégballont varázsolt eléjük, amivel a felhők fölé Maci királyságba repültek. A Maci királynő épp egy szivárvány színű felhőn üldögélt. A lányok elmesélték a történetüket, és kérték a Maci királynő segítségét. Lányok, most gondoljatok a családotokra, és én elmondom a varázsigét. A következő pillanatban a fal helyett egy szivárvány színű kötfüggöny lebegett, s a két oldalán ott álltak a lányok családjai. Lányok, vezessétek a családokat át a ködön. A gondolataik ekkor teljesen meg fognak tisztulni a gyűlölettől. Mia és Hédi odafutottak a családjukhoz, akik már keresték őket, és boldogan ölelték meg a lányokat. Végre megszűnt minden harag és gyűlölet. A családok kibékültek, a köt felszállt, a két ország újra egyesült. Hát így történt, hogy a titokzatos fal ma már csak napos vidék és szeles szurdok meséiben létezik.
0: A titokzatos fal című mesét hallottátok.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este. A Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
4: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot és töröld fel szépen.
3: Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
5: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
3: Mazsola azt is megfigyelte, hogyha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
4: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki.
5: mert hogy Tádé még kicsi.
4: Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék.
5: Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint.
4: Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
5: Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
6: Miért nem?
4: Kérdezte Tádé csodálkozva.
5: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
6: Mi az a tengeri csata?
5: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
4: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
5: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
6: Tökből?
4: Tádé szeme tágra nyílt. Azt már megtanulta, hogy kivált tökből házat lehet készíteni.
6: De a tök nagy!
4: Bökte ki végül.
5: Ó, te kicsi csacsi!
4: Kacagott Mazsola jóságosan.
5: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
4: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
5: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
6: Jé,
4: mondta Tádé kellemesen meglepve.
6: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
4: Mutatott a tökházra.
5: Na hát azért, akkora azért nem,
4: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
5: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
4: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
5: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
4: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tökültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
5: – Hogy te milyen ügyes vagy!
4: – lelkendezett Mazsola.
5: – Hozzá még!
4: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolta Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el.
5: Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök. Nem baj, mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett. Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket, és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
6: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
5: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejföllel, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
6: Nem,
5: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte. Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
6: Hát, igaz,
5: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, minthogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Még Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
7: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt?
5: Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
6: Tádé ötlete volt,
5: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
7: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
6: Sehogyan,
5: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
6: Mazsola mondta.
5: Mazsola szeretett volna köddé válni.
6: Én azt mondtam,
5: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
6: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondjam, hogy Tádé ötlete volt.
5: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tök főzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
7: Én is,
5: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hát gyerekek, most egy olyan mese következik, amit én írtam. Egy kis markolóról írtam ezt a mesét. Döbrente Ildikó vagyok, hívjatok úgy, hogy Ildikó nénye.
2: Engem meg úgy szólítsatok, ha találkozunk, Péter bátyó, Levente Péter vagyok, Döbrentei Ildikó nénjének a szerelme és meseolvasó társa.
1: Már 58 éve, képzeljétek el. Hát akkor kezdődjön a mese.
2: Kis markoló.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy kis markoló. Anyukájával és apukájával élt egy építkezésen, a szedres erdő közelében. Kismarkoló anyukáját úgy hívták, hogy mamarkoló, apukáját meg úgy, hogy paparkoló.
2: Barátai is voltak kismarkolónak, kisdömper és kisdarú. Napközben, amíg mamarkoló, paparkoló meg a többi felnőtt dolgozott, addig kismarkoló, kisdömper és kisdarú az erdő melletti réten játszottak. Pillangót kergettek, vadalmával futballoztak, legelésző teheneket bámultak, virágszedő lányokat csodáltak, és irigykedtek a falusiakra, akik szedret szedegettek az erdőben.
1: Én is szeretnék szedret szedegetni, nyafogott egy este kis markoló.
2: Hétvégén elmegyünk az erdőbe.
1: És mi is szedegetünk szedret.
2: Ígérte mamarkoló és paparkoló kis markolónak.
1: Hétvégén, hol van az még? Legyintett kis markoló.
2: Másnap reggelre sok eső esett, és kis markoló hiába várta kis dömbert és kis darút az erdő szélén.
1: Hogy ne unatkozzon, kicsit kergette a pillangót, kicsit futballozott a vadalmával, kicsit bámulta a legelésző teheneket, kicsit csodálta a virágszedő lányokat, de érezte, hogy egyre jobban irigyli a szedret szedegető falusiakat.
2: Szeder! Hallatszott az erdőből.
1: Szép a szeder, szúr a szeder, szédület, hogy mennyi szeder! Egy életem, egy halálom, nekem ezt most meg kell látnom, gondolta kismarkoló, és egyedül elindult az erdőbe.
2: Izgatottan gurult a nagy fák alatt, és mohón szedegette markolójával a szedret. Egyre beljebb keveredett. Már a vaddisznók dagonyázó helyénél járt, mikor egy markolás után zsupsz, megcsúszott, és a hátsó kereke elsüllyedt a pocsolyában.
1: Jaj, beragadtam a sárba, szeppent meg kis markoló. Jó erősen felbrummogtatta a motorját, neki rugaszkodott, hurrok!
2: De egy centit sem mozdult odébb.
1: Na még egyszer, biztatta magát. Újra felbrummogtatta a motorját, újra neki rugaszkodott, még a lámpáit is megvillogtatta, de hiába.
2: Mintha ólomsúly húzta volna a kerekét.
1: Jaj, nekem most mi lesz velem? Rémült meg kis markoló. Mi lesz?
2: És kétségbe esetten dudálni kezdett.
1: Hát, ha meghallja egy őzike, gondolta. Vagy az öreg néne, aki az őzikét ápolta. Ő biztosan segítene rajtam is.
2: De csak egy magányos tehén jött arra, aki elkódorgott a csordából. Hát te mit dudálsz? Mit villogsz itt? Mit brummogsz itt? Kérdezte mélán a tehén.
1: Jaj, kedves tehén, már egészen elsüllyedtem itt a sárban. Nem tudnál kihúzni?
2: nem, de ismerek valakit, akit majd segít, válaszolta a tehén, azzal megfordult és elment.
1: Jaj, ne menj el, kedves tehén, ne hagyj itt, kiabált a kis markoló, de a tehén nem fordult meg.
2: Teltek, múltak az órák.
1: Anyukám meg apukám, aggódni fog értem, gondolt a kis markoló, és megremegett a motorház tetője. Hiányozni fogok nekik, és keservesen brümmögni kezdett.
2: Ahogy ott brümmög, szipog, egyszer csak ágropogást hall. Felnéz, hát jön a tehén visszafelé, de nem egyedül, hanem egy bőbugyogós, fura figurával. Ez Mehmed, a török, dünnyögte a tehén. Ő az ismerősöm, aki segít, lapátot is hoztál, fordult a tehén a törökhöz. Ühüm, bólintott Mehmed. Gyűrűm, ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török, és szélsebesen lapátolni kezdte a sarat. Aztán ágakat tett a hátsó kerék alá, és intett kismarkolónak, hogy mehet!
1: Kismarkoló felbrummogtatta a motorját, megvillogtatta a lámpáit, nekirugaszkodott, és...
2: Csupp! Egyszerre kiszabadult a sárból.
1: Hurrá, hurrá, dudált kis markoló, és boldogan mozgatta a kerekét.
2: Rendben, Mehmed, dünnyögte a tehén. Ühöm, bólintott Mehmed. Gyűrűm ezüst, követ török, tenyerembe belepökök, sarat merek, követ török. Perdülj felém, kedves tehén!
1: Kismarkoló mindkettőjüket felültette a hátára, és egészen a házuk kapujáig vitte őket.
2: Ott elköszönt tőlük, és gyorsan-gyorsan hazagurult az építkezésre, mamarkolóhoz és paparkolóhoz, akik már nagyon várták.
1: Többé nem megyek egyedül szedrezni, gondolta félálomban kismarkoló, aztán elaludt.
2: Másnap reggelre a madarak kismarkoló minden szedrét felcsipegették.
1: Egyetlen féligéret szemet hagytak csak a markoló sarkában. Nehogy kismarkoló azt higgye, hogy álmodta az egészet.
2: Így volt?
1: Nem így volt.
2: Égből pottyant mese volt.
0: Csukás mese rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás mese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek! Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás mese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukásmese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!